0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész, modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
0: Ez reklám volt. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

nagyon sok liftbe, hogyha beszállunk, akkor már találunk ott ugye tükröt. Hát nem mindig a panelekben, mert hogy annak is örülünk, ha festéket találunk sok esetben a falon, nem hogy tükröt, de azért ilyen plázánkban, ilyen helyeken, ha bemegyünk a liftbe, akkor bizony ott vannak a tükrök, és akkor néha az ember olyan furcsán érzi magát, hogy most akkor a tükörben nézegesse magát, vagy ne nézegesse, vagy mit csináljon. Hát mi nők azért a legtöbb esetben nyilván, ha már ott van egy tükör, akkor megnézzük, hogy hogyan is állunk, nem? De egyébként azt is elmondhatjuk, hogy akkor ebből a szempontból ez egy kifejezetten jó dolog, hiszen ha az ember beszáll a liftbe, akkor ha mondjuk pár óra már eltelt azóta, hogy látta magát, legalább lecsekkolja, hogy mi a helyzet, vagy ha éppen indulunk valahova, akkor egy utolsó kis ellenőrzést még lehet nézni, smink, haj, ruha, stb. Általában egyébként divatkelléknek használjuk ezt a tükröt ugye a liftekben, de állítólag van néhány fontosabb oka is, hogy a tükör már a lényeges eleme lett az utazó kalitkának. Na nézzük, miért is van a hiúságunk kiszolgálása mellett tükör a liftekben. Hát itt van rögtön a klausztrofóbia, hogy aki nem bírja a bezárt szűk helyeket, általában gyalogol, még akkor is, hogyha mondjuk a tizedikre kell fölmennie, vagy onnan lejönni. Klausztrofóbiásnak lenni a liftben egy nagyon gyakori, hát mondjuk azt nem is betegség, jelenség az embereknél. Kicsi helyiség, kevés levegő, bezártságérzet általában sok más emberrel, ez mind hozzájárul a kellemetlen állapothoz, ami stresszt és szaporapulzust eredményezhet. Nos, a tükör segít leküzdeni a problémát, mert kitágítja a teret, ezáltal csökkenti a feelinget, hogy csapdában vagyunk. Figyelemelterelésnek is jó a liftben lévő tükör. A liftben könnyen elunja magát az ember, főleg, hogyha csiga tempóban közlekedik. Én azt imádom, amikor valaki szórakozik, és végignyomja az összes gombot, és akkor az ember elindul, megáll, elindul, megáll, elindul, megáll, nem? Tehát ez tényleg ilyen, innen üzenem, hogy ne csináljunk már ilyet. A tükör jó megoldás arra, hogy elterelje a figyelmet, így kevésbé tűnik elvesztegetetnek az idő, amit bent töltünk a liftben. Persze vannak nagyon mókás módszerek, amivel fel lehet dobni a várakozást utazás közben, de egy ilyen trükk bekövetkeztekkor valószínűleg a lábon kihordott infarktushoz közelebb állnánk, mert hogy van, aki szórakozik mondjuk azzal, hogy hát ijeszget a liftben. Minden esetre figyelemelterelésnek is teljesen jó a liftbe szerelt tükör, és végül említsük meg a biztonságot is. Több biztonsági oka is van annak, hogy a liftben tükör lakozik. Elsőre ezek a dolgok jelentéktelennek tűnhetnek, pedig vannak szituációk, amikor nagyon jól jönnek. Láthatjuk, kikkel utazunk együtt. Nem egyszer sikerült a kiegészítőnek hála megelőzni például egy támadást vagy egy rablást. Nem szabad emellett megfeledkeznünk a kerekesszékes társainkról sem, akiknek sokat segít a tükör, hogy könnyebben mozoghassanak a kis helyiségben. Na, hát ezért jó az, hogyha a liftben ott van a tükör.

tönkre teheti a nyaralást is, ha valakinek hal vagy tengeri herkentyű allergiája van. A hal vagy a tenger gyümölcseinek fogyasztását követő szokatlan tüneteket komolyan kell venni. Az allergiás reakció súlyos életveszélyes állapotot is előidézhet. A nyaralás ideje alatt előszeretettel válogatunk mindig ugye a helyi konyha specialitásai közül, legyen az akár a Balaton vagy a tengerpart. A halak és a tengeri herkentyűk sokak által kedvelt főzési alapanyagok, ám nem mindenki élvezheti az így készült ételeket. Az arra érzékenyeknél fogyasztásuk allergiát okozhat, melynek ellátása azonnali orvosi segítséget igényel. Az allergiás tünetek a halételek fogyasztását követően rövid időn belül jelentkeznek. A legjellemzőbb az arc kipirosodása, testszerte csalán kiütés, torokduzzanat, nehéz légzés, fulladás, de a szédülés, verejtékezés is intőjel lehet. Az allergiás reakció legsúlyosabb formája az illető ájulása, eszméletvesztéssel járó anafilaxiás sokk is bekövetkezhet, mondta dr. Pintér Judit allergológus, az Allergia Központ főorvosa a mapp.hu-nak. Ha a halételek, tengeri herkentyűk fogyasztása után az említett tüneteket tapasztaljuk, nem szabad késlekedni, az állapot orvosi kezelést igényel. Az allergiás reakció kapcsán tévesen elterjedt gyakorlat, hogy a betegeket kálcium injekciónak kell kitenni, vagy pezsgőtabletta segítségével meg lehet a tüneteket egy kicsit főfékezni. Nos, ha valódi allergiáról van szó, akkor ez nem elégséges, sőt, akár árthat is. Az anafilaxiás sok során a beteg vérnyomása hirtelen lecsökken, ez okozza a rosszulétet és az ájulást. A kálcium vérnyomás csökkentő hatással bír, így egyértelműen nem javasolt a használata. Ha azt látjuk, hogy valakinél halételek fogyasztását követően az említett tünetek jelentkeznek, nem kell más tenni, azonnal hívni kell az orvost, mert csak szakember képes megfelelően ellátni a beteget. Elsődleges tehát, hogy az állapotán stabilizáljuk, de a későbbiekben mindenképpen ajánlott allergiatesztet végezni, hogy megelőzzük az ilyen súlyos reakciókat. Az allergia vizsgálat vérből történik, és bármikor elvégezhető a szervezetből, ugyanis az ellenanyag évekkel az eset után is kimutatható. Ha az allergia igazolódik, a kezelés egyetlen módja, ha beteg nem eszik ilyeneket, mármint amire allergiás. Ha az allergia nem múlik el, a diétát élethosszig tartani kell. A tüneteket általában csak a halételek fogyasztása váltja ki, de egyéni érzékenységtől, az allergia súlyosságától függően egyes betegeknél már az is tünetet okozhat, ha csak beleszagolnak a hal feldolgozása során készülő étel gőzébe. A szakorvos azt mondta a mapp.hu-nak, hogy az igazolt allergiás betegeket ezért epinefrinre injekcióval látják el, amely a kezdődő allergiás reakciót képes megfékezni, és a szakszerű ellátás megérkezéséig megakadályozzák, hogy súlyosbodjanak a tünetek.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg október 10-én Sziget-Szentmiklóson a Csepel-szigeti halászléfőző versenyt. A megmérettetésre szeptember 20-áig várják a csapatok jelentkezését. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát biztosítanak a szervezők. A fűszerekről, a próhalról és egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. A csapatok Fantázia néven jelentkezhetnek. További információk a rendezvényről a sárgaház.com oldalon olvashatók. A legfinomabb szigetszentmiklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Sziget-Szentmiklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Sziget-Szentmiklósi Városi Galéria szervezésében a Sziget-Szentmiklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com-on. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig
0: a mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Én törtem össze.
1: Mátyás királyról sokat tanultunk annak idején az iskolában, mindenkinek eszébe jut ugye róla egy pár dolog, fekete sereg, Mátyás az igazságos, ugye, de Mátyás királya kapcsolatban vannak azért meglepő tények is, amikről eddig még nem hallottunk, hát kérem szépen akkor folytassuk ezzel, egészítsük ki a történelmi tanulmányainkat. A reneszánsz királyunknak még Drakula is a fogja volt egy időben, na nézzük akkor az érdekességeket. Évekig együtt élt Mátyás király a szeretőjével. Mátyás csak 21 éves volt, amikor az első felesége meghalt. A fiatal uralkodó ezután aligha vetette meg a női társaságot. Híres ágyasával, Edplek Borbálával egy bécsi táncos mulatságon ismerkedett össze. Borbálának nem voltak nemesi ősei. Egy boroszlói polgár lánya volt, de a jelek szerint nagy hatással volt a királyra. Mátyás ugyanis megkérte, hogy költözzön hozzá Budára. Mivel rangban nem illettek egymáshoz, a házasság szóba se jöhet. A palotában mégis úgy éltek, mint férj és feleség. Borbála végül egy fiút is szült Mátyásnak, ő az, aki Korvin Jánosként vonult be a történelembe. Borbálának azonban félre kellett állnia azután, hogy Mátyás újra házasodott és elvette Aragóniai Beatrixot. Nem tudom, erről miért nem készült eddig filmot, biztos érdekes szerelmi háromszögek voltak. Na menjünk akkor tovább. A havas alföldi vajda Vlad Tepes, aki később ugye Bram Stoker ihletett adott Bram Stokernek a Dracula regény megírásához, maga idején is hírhet volt. Brutális gyilkossági módszerei miatt karóba húzó nevet is ráaggatta. Eleinte Mátyás király szövetségese volt a török elleni harcban, ám végül 1463-ban a reneszánsz király elfogadta és Visegrádon bebörtönöztette. Egyes elméletek szerint azért is, mert felmerült a gyanú, hogy Tepes lepaktált a törökökkel. A hírhet vajda 12 évig raboskodott Visegrádon. Buda valóságos aranykorát élte Mátyás király uralkodása alatt. A királyi székhely egyik ismert látnivalója az a Herkules szobor volt, amely a palota előtti téren állt. Egy svájci humanista, Joachim Vadianus, aki a saját szemével látta az alkotást, azt írta róla, a bejáratnál Herkules képmása volt látható, amely ércből készült, olyan művészi módon, hogy még az izmokat és az ereket is ábrázolták. Egy másik szemtanú, Hans Darsam, azt is tudni vélte, hogy mi volt a szobor állítás apropója. A Herkulest Mátyás király öntette László bátyjának emlékére, és azon a helyen állítatta fel egy vörös márványkőre, ahol Lászlót lefejezték. A köztéri alkotást, amely azóta teljesen elpusztult, a törökök hurcolták el Magyarországról. Mátyásról rengeteg népmese szól, és az egyik visszatérő eleme, hogy a király áruhában kémleli ki, hogy az országban miként is zajlik a hétköznapi élet. Mátyásnál még az is előfordulhat, hogyha nem is azért, mert igazságot akart szolgáltatni, de egyszer tényleg tett valami egészen hasonlót. A cseh ostromnál 1469-ben állítólag áruhában próbált kémkedni az ellenség után. Hogy ez tényleg így történt-e, azt nem tudjuk, de több forrás is utal rá, hogy Mátyás nem igazán féltette a saját testi épségét, ha éppen dúltak a harcok, volt, hogy meg is sebesült. És a fekete seregről se felejkezzünk meg, valószínűleg az ő idején nem hívták így. Az első dokumentum, amelyben Mátyás király zsoldos seregét fekete seregnek hívják, 2 évvel azután keletkezett, hogy Mátyás már meghalt. A fekete jelzőt valószínűleg a sereg főparancsnoka miatt kötötték a zsoldosokhoz, Jan Haugswitz családi címerében szerepelt egy fekete kos, ő maga pedig rendszerint fekete páncélt viselt, innen eredhet a fekete sereg neve. Úgy 5000 milliárd forintért vette meg a Szent Koronát. Legitim uralkodónak ugyanis hagyományosan azt számított a Magyar Királyságban, akit Szent István koronájával a székesfehérvári bazilikában az esztergomi érsek koronázott meg. Mátyás trónra lépésének idején azonban a Habsburg harmadik Frigyes német-római király birtokában volt a Szent Korona. Végül 1463-ban született meg a bécsújhelyi béke és vele a megállapodás a korona visszaadásáról. A váltságdíj összege elképesztően magas, 80 000 aranyforint volt, ami az akkori Magyar Királyság bevételeinek harmadát, negyedét tette ki. Ez ma mintegy 4-5 ezer milliárd forintnak felelne meg.

megyünk a fürdőszobába, és zuhanyzót fogunk takarítani. A zuhanyzó takarítás nyilván nem csak egy fárasztó dolog, de tulajdonképpen teljesen idegtépő is, hiszen hiába húzzuk le a vizet, az üvegajtó és a csempe újra, és újra, és újra, és újra vízköves lesz, ritka csúnya látvány. De azt mondják, már létezik egy csodaszer, aminek szerencsére van egy olyan hatása, hogy ha használjuk, akkor búcsút inthetünk ennek az idegesítő problémának. A csillogó zuhanykabin tehát nem álom többé, annak érdekében, hogy megakadályozzuk a vízkő lerakódását, a csempék állandó szárazra törlését, mindössze csodaszerre van szükségünk. Ennek a tisztítószernek hála rengeteg energiát és időt spórolhatunk meg. Nos, már is mondom, hogy mi is ez a csodaszer. Egyébként ezt az Otthonok és Megoldások weboldalon találtam. Nos, a csodaszer nem más, mint a mosogatógép öblítő, amely hosszú távon is tisztán tartja állítólag a zuhanyzót, megakadályozza a vízkő lerakódását, méghozzá nem csak a csempéken, hanem a zuhanytálcán is. Szükségünk lesz egy szórófejes flakonra, amibe vizet engedünk, aztán hozzá kell adni csak egy pár csepp mosogatógép öblítőt. Ezután alaposan össze kell rázni, és lefújni vele a csempéket és a zuhanytálcát, aztán egy rongyal letörölni. Ennek a trükknek hála egyszerűen nem tud megtapadni a víz, illetve a szappan maradék ezeken a felületeken. Időről időre, amikor úgy látjuk, hogy már nem 100%-os a hatás, akkor megismételhetjük a folyamatot. A zuhanyzón kívül számos más területen és felületen is alkalmazható ez a trükk. Például kipróbálhatjuk az ablaküvegeken vagy a járólapokon, bár szerintem az ott csúszna. Utóbbi esetben arra kell figyelni, hogy tényleg csak pár csepp öblítőt használjunk, mert hogy na, tessék, csúszós lesz akkor a padló. Na, tehát a mosogatógépbe használt öblítő az, amely talán csodaszerként bevethető a zuhanykabin és a csempe tisztítására. Én arra kérek mindenkit, hogy aki kipróbálta, számoljon be az eredményről, mert hogy tényleg borzasztóan kíváncsi vagyok rá, hogy ez bejön-e. És hogyha már itt a takarításnál tartunk, akkor maradjunk is ennél még egy picit, mert hogy nagyon sokan mondják azt, hogy folyamatosan takarítanak, de mégis valahogy egyre koszosabb a lakás. Hát lehetséges, hogy alapvető hibákat követünk el. Sokan ott rontanak, hogy először törölgetnek és porszívóznak, majd ezután törlik át például a konyhában a munkalapot. A szabály azonban, amit érdemes követni, hogy egy szoba takarításánál mindig fentről lefelé haladunk, hiszen a kosz mindig a földre esik, aztán a legvégén össze tudjuk porszívózni. Én is így takarítok föntről lefele, bentről kifele. Aztán, aki a kedvenc rongyával takarítja a konyhát, a nappalit és a fürdőszobát, az is nagy hibát követel, ezzel ugyanis a legkülönfélébb baktériumokat terítjük szét a lakásban. Tehát minden helyiségben más színű rongyot érdemes használni, így mindig pontosan tudjuk, hogy melyiknek hol van funkciója. A porszívó óriási segítség, amikor takarítunk, de csak akkor, ha nincs tele a porzsák, ellenkező esetben nem fogunk tudni minden koszt felszívni vele, így sosem végzünk a porszívózással, egyre rosszabb lesz a helyzet. Amikor a WC kefét használat után visszarakjuk a tartóba, akkor a WC-ben található baktériumok átkerülnek abba, ahol aztán teljes nyugalomban el is szaporodnak. Ebből kifolyólag a következő használatnál rengeteg bacillus és kórokozó lesz a WC-kefén. Ennek elkerülésére egy szuper tipp, hogyha olyan WC-kefét vásárolunk, aminek nem zárt a tartója, ez szintén megoldás, hogyha használat után hagyjuk, hogy ez megszáradjon. A mosogatóban mindig tisztára mossuk az edényeket, így azt gondoljuk, hogy a mosogató is tiszta. Ez azonban nem igaz, a mosogató egy nedves közeg, ahol remekül érzik magukat a bacik és a kórokozók, így pikpak el is szaporodnak. Az apró ételmaradékok pedig tovább gyorsítják ezt a folyamatot. Annak érdekében, hogy ez ne következzen be, mindig takarítsuk ki a mosogatót is a konyhában. A tisztítószert közvetlenül a munkalapra, ablakra vagy a csempére fújják sokan. Ezzel viszont nem árt, ha óvatosak vagyunk, ugyanis csúnya foltok és csíkok keletkezhetnek. Sokkal jobb döntés, hogyha a rongyra tesszük a takarítószert, majd azzal töröljük át a különböző felületeket. Halkan mondom, hogy nálunk a mosogatótálcát a férjem totál tönkretette ezzel, hogy valamit belefújt, hogy jaj, majd milyen szép lesz. Hát vállalhatatlanul néz ki, komolyan mondom, tiszta folt az egész. És a mosógéppel is még egy kicsit foglalkozzunk. A mosógép esetében sokan azt hiszük, hogy az tiszta, mert hogy abban mossuk a ruhákat. Ez azonban szintén egy hatalmas tévedés, ugyanis a mosógépben elhalt hámsejtek, poratkák, bolyhok, baktériumok gyűlnek össze. Épp ezért annyira fontos, hogy rendszeresen kitisztítsuk a mosógépet és a mosópor adagolót. Továbbá arra is figyelni kell, hogy használat után hagyjuk nyitva a gép ajtaját, hogy a dob alaposan ki tudjon szellőzni, meg tudjon száradni, ha nem így teszünk, penész lesz a vége. Az elmúlt percekben takarítunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Igen.
1: Tegnap is volt nap.
2: Szandi és Betty hozták a formájukat.
1: Hallgass bele!
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok!
3: No, itt, hát még itt gyorsan a zene, meg a hírek alatt ki is írtam egy posztot a Facebook oldalamra a témánkkal kapcsolatban, mert úgy valahogy megérintett, megnéztük azt a videót, bár ne tettük volna, amit ugye, hát ami kikerült, egyébként a Szeretlek Magyarország írta alapvetően meg, egy BKK ellenőr lerángatott, de előtte még fellökött, nem tudom, hogy megrugdosta-e, az úgy nem emlékszem, egy nőt a 4-es-6-os villamoson, és ugye le is rángatta őt, hát ő valószínűleg ezért még akár 5 év börtönt is kaphat. De hogy így nem is erről beszélnénk, csak egy más kontextusban, hogy igen, azt nem kell, nem szabad elhallgatni, hogy egy részeg nőről, egy ápolatlan részeg nőről volt, ráadásul igen. Nőről szó, tehát ő az, akit megrugdosott, egy ilyen hát nem kis darab férfi
4: ellenőr. Hát igen, ellenőr. Így a videón annyi látszik, hogy azért egy ilyen nagyobb darab ellenőr.
3: Igen, azt mondta neki, hogy pusztuljál lefele, és hát ugye ez is nekem mindig olyan érdekes, hogy aki fölveszi ezt, ugye ő egy utas volt, és hogy olyan érdekes ez, hogy a mai világban már tök természetes az, hogy te felveszel ilyet, nem tudom egyébként, hogy lehet-e, tehát hogy jogilag ez nem
4: nincs. Hát ugye a videó úgy ment le, hogy tudod, ki van takarva mindenkinek az arca, mondjuk gondolom, így ugye, hát mondjuk azt, hogy felvenni lehet-e, az egy jó kérdés, hát ezek szerint felvenni, igen.
3: Igen, illetve hát ugye felmerül bennem ilyenkor a kérdés, hogy az, aki a videót készíti, ő inkább tartja fontosnak, hogy videót készítsen, mint sem, hogy mondjuk közbelépjen, és azt mondja, hogy óvatosan. Nyilván ez mindenkinek a, vagy hogy ne verd már meg a nőt, nyilván mindenkinek az egyéni dolga az, hogy ő mit tart. Meg lehet, hogy veszélyesnek gondolta, hogy közbelépje, lehet, hogy ő kapott volna még egy pofon, nem tudjuk.
4: Viszont... Hogy le volt döbbenve, mert pont egy influencer, igen, akinek igen. Tudod, ugye elküldte, ő ugye lenyilatkozta, hogy igazándiból az, akitől kapta a videót, ő nem is volt budapesti, tehát hogy nem túl sűrű jár ezen a villamos vonalon, és így ledöbbent, hogy amúgy ez itt egy ilyen megszokott dolog, kérdezte ugye azt az influencert, úgyhogy lehet, hogy igazándiból tátott szájjal azért is figyeltem, mert hogy nem tudta, hogy ilyenkor tehát ő most hogy viselkedjen, vagy hogy ez így egy ilyen bevett szokásait.
3: De milyen durva már, hogyha felmerül az illetőben az, hogy lehet, hogy itt Budapesten ez mindennapos, hogy akkor, hogy az mennyire durva, hogy az emberben egyáltalán ez felmerül, hogy hát jó, hát lehet, hogy akkor Budapesten ez így normális, hogy embereket, igen, alkoholista, illetve hát ezt nem tudjuk, mert nem vagyunk
4: hát
3: orvosok,
4: azt, hogy nem tudjuk,
3: de hogy ott
4: itt
3: éppen
4: részeg volt.
3: Részeg, itt az nem volt. Ugye a bűne az volt, hogy nem volt jegye, de hát azért én is utaztam már, úgyhogy elfelejtettem jegyet venni, és nem rugdosott meg a BKK ellenőr szerencsére. Jó, nem is voltam részeg. Na de, arról írtam egyébként most posztot, friss ropó, de már egész sokan, és olyan emberek, akiknek adok a véleményére, úgy jelezte így like formájában, hogy valamennyire egyetértenek, és lehet nem egyetérteni, tehát beszélgessünk, a Bredák Szandi műsorvezető oldalamon írtam, hogy ugye nézem ezt a videót, ahogy a földön fekvő maga tehetetlen, ráadásul nőt lerángatja, igen, ugye a villamosról. Na és a lényeg az, hogy a nő ugye ittas. A videóban lehet is hallani, ahogy kijelenti az ellenőr, hogy alkoholista, nem tudom, biztos cifrázta ott. Na most szerintem kéne már ott tartanunk valahogy társadalmilag, hogy felfogjuk, hogy az alkoholizmus az egy betegség. És igen, egy olyan betegség, és nem akarok ilyen demagóg népálmító lenni, hogy akkor felmentsük őket, és igen, én is nagyon sokat utaztam tömegközlekedésen, sőt, egyébként én pont a múlt héten szóltam rá egy alkoholista hajléktalanra a Szigetszent Miklóson, amikor a Bölcsödének a falát, igen, pisilte le éppen, hogy ember nem ár, tehát hogy nem akarok tényleg demagóg lenni, de ettől függetlenül én felfogom, hogy ő beteg. Tehát az, hogy valaki drogfüggő vagy alkoholfüggő, azt nagyon sokáig, ugye családtagok is nagyon sokáig úgy, vagy még most is, mai napig is úgy kezelik, nyilván meg tudja keseríteni a család életét, de hogy úgy kezelik ezt, mintha ez egy döntés kérdése lenne, és az az igazság, hogy én azért úgy megtanultam már, meg sokat olvastam a témában, meg beszélgettem erről szakemberekkel, hogy ez egy betegség, és nem, van egy pont, amikor már nem tudsz.
4: Hát nem tudsz, tehát segítség kell legalábbis hozzá, igen, de még akkor is nehéz.
3: Igen. Tehát, hogyha úgy vesszük, hogy az a nő, és úgy gondolunk egy részeg emberre a villamoson, hogy ő beteg, és ha mondjuk nem kötekszik veled, mert az megint egy másik kérdés nyilván, akkor se rugdosom meg, de megpróbálok vele beszélni, igen, vagy arrébb állok, vagy...
4: Az rendben van, hogy leszállítatja, ha persze, nincs jegyen, mert hát ez is okay. A feladata igazándiból, mm-hmm. Tehát ha nincs jegyed, akkor le kell szállni. Mm-hmm. De nem mindegy, hogy én nem tudom, szerintem ő úgy volt vele, hogy hiába kéri ezt a nőt szépen, bár szerintem nem is kérte szépen előtte, mm-hmm. Mert hogy az úgy nincsen nagyon rajta a felvételen.
3: Azt szeretem, amikor valaki tényként kezel valamit, amit meg se próbált.
4: Tehát, hát igen, tehát legalább megkérni szépen, aztán utána azért, amiket ugye mond neki, meg így erőszakosan lerángatja, hát, hogy nem feltétlenül itt kellett volna, igen. Az oké, hogy leszállítja, mondjuk nem tudom, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk nem akar leszállni, ettől függetlenül. Jó, nyilván akkor se rángathatod le.
3: De erre megvan a protokoll, hát ezt tanulják. Azért nem tudjuk, mert mi nem vagyunk békek ellenőrök, de hát igen, őket de képzik erre.
4: Nem az a, gondolom, a következő opció, hogy akkor lerúgdosom ezt az adott illetőt a villamosról. Tehát
3: hát egyáltalán nem.
4: Ez főleg, hogy a megoldás.
3: A Budapesti Közlekedési Központtal ezzel az esettel kapcsolatban azt mondja, hogy ugye abszolút túlmegy minden határon, és hogy ők az erőszakot egyáltalán nem pártolják, tehát persze. Hogy nyilván ezzel nagyon komoly vétséget követett el a kolléga. Egyébként van olyan munkakör, jó, a börtönőröket kivéve, de biztos, hogy ott is vannak szabályok, hogy van olyan munkakör, ahol belefér az, hogy te bárkit megrugdossál, lelökjél, függetlenül, jó, nyilván, ha kést ránt elő rád, meg nem tudom, akkor természet, hát vagy
4: akkor
3: a gyerekemet bántja.
4: A kidobók is, akik mondjuk állnak a szórakozó helyen, ők ugye nyilván azért állnak ott, mert hát sajnos azért előfordul egy-egy olyan vendég, aki bizony akár kést is ránthat elő, tehát igen. Nyilván akkor igen, tehát, de tudod, azért ott is néhány sztoriról már beszámoltunk, hogy mondjuk úgy tepertek le valakit, hogy mondjuk azért nem volt előzménye feltétlen, csak éppen nem tetszett nekik a... Tehát, hogy azért így van a világban egy-egy ilyen történet is, de szerintem is ők is csak akkor, hogyha éppen hát éppen önvédelemre van szükség. Akkor
3: milyen érdekes lehet? Ez is, amit mondtál, hogy úgy fogalmaztál, hogy kidobó, és hogy mi is ugye így mondjuk, pedig hát elméletileg ugye biztonsági őr, vagy nem tudom. De hogy igen, jó, egyébként oké. Okay.
4: Mondjuk ugye így a köznyelvben.
3: Igen, de ha jobban belegondolsz a magyar nyelv, ugye milyen érdekes, kidobó, tehát hogy nem az a neve, hogy, vagy nem hát úgy apostrofálunk rá, hogy aki megverő, vagy nem tudom, kiráncigáló, kidobó. Hanem annyi a dolga, hogy kihozza onnan azt az embert, akinek nincs ott helye.
4: Igen.
3: Ugye az RTL híradónak nyilatkozott a Borbély Zoltán ügyvéd, aki azt nyilatkozta, hogy közfeladat ellátása során más tetleges bántalmazása 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, szögezte a jogi szakértő.
4: Egyébként nekem komoly, igen.
3: Az is feltűnt, hogy nem azt mondja, hogy ennyivel büntethető, tehát hogy még az is lehet, hogy benne van a pakliban, hogy úgy dönt a bíróság, hogy nem, hanem konkrétan kijelenti, hogy büntetendő. Tehát jó, nem tudom, hogy ebben benne van-e, hogy mondjuk felfüggesztettet kap, vagy tényleg
4: hát,
3: börtönbe kell mennie.
4: Nem tudjuk, majd lesz azért valószínűleg későbbi info ezzel kapcsolatosan. Hát minden esetre ilyet nem csinálunk. Mondjuk férfival sem, nővel szerintem meg főleg nem.
3: Igen, igen, igen. Meg egyébként nekem alapvetően az, hogy egy, most tök mindegy mi a kontextus, de legyen akkor egy ilyen eltúlzott, hogy egy nő, aki tök részeg, és még mondjuk kötekszik is, de hogy egy férfi egy nőt, nem tudom, hogy van-e olyan olyan helyzet, amikor én azt mondom, hogy oké, okay, most így belefér, hogy most megérdemli az a nő.
4: Szerintem
3: tehát,
4: tényleg ez csak akkor működhetett volna, akkor valószínűleg, ha ez egy önvédelem, ha mondjuk az a nő, ott lehet, hogy földön fekszik, és mondjuk előránt egy kést.
3: Igen.
4: Akkor azt mondom, hogy nyilván egészen máshogy reagálnak, és akkor még valahol jogos is, hogy mondjuk kidobja a villamosról, mert akkor az összes többi utast is veszélyezteti. Tehát azért itt nyilván attól függ. De itt szegény nem csinált semmit. Azon kívül, hogy nem nagyon volt magánál megbeszámítható.
3: Tehát igen, tehát beteg. Tehát, hogy, és tényleg nem akarom, és nehogy van, de nem csak én vagyok, aki ezt mondja. Nagyon sok pszichológus, akkor ott van a toxikológus, hogy hívják? Nem jut eszembe most hirtelen.
4: Zaher
3: Gábor, köszönöm. Tehát ő is nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy ez bizony egy betegség. Ugye a nehézség az, hogy ezek az emberek legtöbbször nem kérnek segítséget. Márpedig ugye a családok igen. Azért küzdenek sokszor a függő családtaggal, mert nem kérnek segítséget, és te látod, hogy a halálába, a vesztébe megy, de hogy ő nem méri fel, ugye? Sokan mondják, hogy az a gyógyulásnak az első fázisa, amikor belátod, hogy segítségre van szükség. Igen, igen. És az már jó. Tehát az már tök jó, hogyha te, de azért,
4: igen, az
3: mert...
4: Igen, fél siker legalább.
3: Igen, tehát ha valaki azért megy el egy ülésre, mert a család azt mondta, de amúgy neki nincs belső motivációja, egyébként akkor sajnos sokra nem megyünk vele. Egyébként egyébként még annyi, hogy a BKK azt is közölte, hogy rendszeresen szerveznek konfliktuskezelési tréningeket a munkatársaknak, tehát hogy azért trenírozva vannak. Feltételezem, hogy nem csak azt mondják ott el, hogy hogyan kezeld a konfliktust, hanem azt is, hogy ne.
4: Hát, és hát nem, szerintem... Mit illik csinálni, vagy mit igen, nem. Igen, biztos, igen. Hogy szélsőséges helyzetek is vannak ott. Tehát igen. Amikre úgy reagálni kell.
3: Azért kíváncsi lennék az ellenőrnek is a véleményére, hogy ő például mit gondol arról, vagy újra csinálná, visszapörgetni, akkor máshogy csinálná, főleg annak a tudatában, hogy akár egyrészt elvesztette a munkáját, másrészt meg akár még börtönbe is mehetne miatt.
1: Ezek voltak a Süsfel nap legjobb pillanatai.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Sziget-Szent Miklóson indítják el az országos drogprevenciós mentorprogramot. Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeznek szeptember 21-én Sziget-Szent Miklóson. Az eseménynek a Városi Könyvtár és Közösségi Ház ad otthont délután 2 órától. A rendezvényen az Anti-Drug World Federation országos mentorprogramját is bemutatják. Tóth Attila, a szervezet elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezés célja, hogy felkészített mentorok személyes és rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki a fiatalokkal, segítsék őket a problémák felismerésében és szükség esetén a megfelelő szakmai támogatáshoz irányítsák őket. A program a drogprevenció mellett a sportot, az oktatást és a közösségépítést is eszközként használja. Hozzátette, a kerekasztal beszélgetésre minden érdeklődőt várnak, köztük pedagógusokat és a fiatalokkal foglalkozó szakembereket is.
8: Szakembereket várunk, és visszajelzéssel látjuk is, hogy jönnek, tehát hogy itt iskolák, óvodák is részt fognak venni, pontosan ezért, mert egy megelőzés, egy prevenció alapú mentor képzést szeretnénk elindítani, ugye most ez egy pilot programunk lesz Sziget-Szent Miklóson, de várnánk szülőket, várnánk bármilyen olyan érdeklődőt, aki a témába csak meg akar hallgatni minket, hogy mit szeretnénk elérni ebbe a témába, és a végén pedig szeretnénk egy vitát indítani ebből, hogyha valakinek van ellenvéleménye, vagy mellettünk áll.
7: Idén is megrendezik Ráckevén az Őszi Ászok Fesztivált. A Szegedi Kis István sétányon egész nap programok várják az érdeklődőket. A rendezvény a vadászok, halászok, borászok, horgászok és más ászok ünnepe köré épül. A programok az Őszi Ászok Horgász versenyével kezdődnek, majd a testvértelepülések köszöntése és főzőverseny várja a résztvevőket. Lesz állati show, valamint a legszebb balkon, legszebb kert fotókiállítás megnyitója is szerepel a programban. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a szervezők egész nap Hungarikum játszótérrel, népi játszóházzal, kézműves sátorral és ételkóstolóval készülnek.
9: Várostörténeti sétával és különböző színpadi programokkal kedveskednek a résztvevőknek, természetesen az elmaradhatatlan ételkóstolás is lesz, hiszen ugye az ászok nem mások, mint a borászok, horgászok, mindenféle földi jóval készülnek. A gyermekeknek meg idén egy különleges program is lehetséges, egy gyermekmotoroztatást vállal. dal az egyik civil szervezet, és hát a játszótér és a népi játékok mellett még ezt is ki lehet próbálni.
7: Felújítás miatt ideiglenes helyszínváltozásra kell készülnie a betegeknek. Felújítási munkálatok miatt szeptember 21-től október 21-ig zárva tart a határút 3-as szám alatti felnőtt házi orvosi rendelő Sziget-Szent Miklóson. A munkálatok ideje alatt az épületben működő 4-es számú dr. Bellovics Sándor, valamint a 7-es számú dr. Szilas Jákos által ellátott felnőtt házi orvosi körzet a Remete utca 9-es szám alatti dr. Bakonya Mária egészségházban fogadja a betegeket. A két házi orvosi körzet az ideiglenes helyszínen is a megszokott rendelési időben működik.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szent Miklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilvánítja. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. Október 2-án tartják az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Sziget-Szent Miklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. Szinte ma már ki sem kapcsoljuk a kamerát, max az utolsó fél órában. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Vendégünk pedig Flaneke Mese kolléganőnk. Szia, jó reggel!
4: Sziasztok!
2: Így befutottál. Erős a forgalom? Nagy a dugó?
4: Annyira nem egyébként. Legalábbis ahol én jöttem, ott
2: busszal jöttél?
4: Igen, de csak néhány megállót, úgyhogy annyira nem tudok erről nyilatkozni, de nem volt.
2: Jó, csak ugye írtál nekünk a csoportba, igen, hogy éppen, hogy beesel, azt hittem azért, mert hogy valami óriási dugó van.
4: Nem, csak nem tudtam, melyik buszt érem el.
2: Ja.
4: Úgyhogy amiatt.
2: Hát pedig egyébként számomra, ha már itt tartunk, ez a busz, hogy nekem még mindig elképesztő, hogy már olyan világot élünk, hogy ti már ugye úgy buszoztok, hogy látjátok a te generációt, éppen, mert valószínűleg, ha én buszoznék, azt se tudnám, hogy mit kell nézni az applikáción, hogy ugye akkor mész csak ki a buszhoz, ha már látod az applikáción, hogy itt jár. Mi még órákat álltunk a busz megállomban.
3: Kimaradt egy busz.
4: Egyébként még így is meg tud téveszteni, hogy fél órát késett a buszom, és 20 perccel előbb kimentem. Percről percre késett. Nagyon meg volt akadva délután.
3: Már ott álltál a busz megállóban.
4: Igen.
2: Na, de nem is ezért hívtunk, hogy a közlekedési szokásaidról beszélgessünk, hanem történt veled egy igen meglepő, már-már félelmetes sztori. Meséld el, kérlek. Ugye úgy írtuk ki a videó címét, hogy követett téged egy férfi. Hogy volt ez?
4: Igazából, ha már említettük a tömegközlekedést, egyébként pont egyik tömegközlekedési eszköztől mentem a másikig.
2: Ja, azt hittem a héven ott így sétálgattatok ide-oda, és így követett, vagy a vonaton.
4: Nem, ez kicsit ilyen héves üldözés lett volna, de nem ez történt. Igazából mentem haza egyik nap a munkából, és leszálltam a buszról, hogy átszálljak a hévre, és akkor volt egy ilyen néhány perces séta, amit meg kellett tennem, és a szemem sarkából láttam, hogy amikor keltem át az úton, akkor volt mellettem egy férfi, de hogy így nem tulajdonítottam neki különösebb figyelmet, mert egyrészt siettem haza, másrészt meg éppen dugtam be a fülhallgatómat, nem egy jó szokás.
2: Ez azt nem Channing Tatum ment melletted, mert ha ő ment volna, az biztos észreveszted, vagy hát valami jó pasi.
4: Nem, tényleg nem is figyeltem, meg igazából siettem, úgyhogy nem foglalkoztam vele, meg is előztem szépen, és sőt, még át is futottam egy részen. Úgyhogy igazából azért egy jelentős távolságot hoztam létre kettőnk között, így nem gondoltam volna, hogy egyszer csak követni fog engem, de igen, átkeltem az úton, és egyébként nekem nem egy olyan jó minőségű fülhallgatóm, tehát nem ilyen zajszűrős, mint ami mostanában szokott az embereknek lenni, úgyhogy persze azért hallom. És az volt, hogy már több perce mentem, amikor egyszer csak így ilyen nagyon halkan valaki mondja, hogy van-e egy percem.
2: Mondom, Jézusom, belesuttogta a füledbe hátulról egy férfi.
4: Hát körülbelül olyan volt, mintha suttogták volna. Úristen. Én ilyenkor, amikor hallom, hogy valaki beszél mögöttem, mindig azt mondtam, hogy biztos nem hozzám szól.
2: Nem, magába beszél.
4: Másodjára elmondta ugyanazt hangosabban, akkor éreztem, hogy ez nekem szól, és akkor leállítottam a zenémet, megfordultam, mondom, bocsi, nem hallottalak, mondjad, és hát szembe találtam magam, egyébként egy jól szituált férfi volt, de hát így láttam, hogy egy minimum egy 10-es van köztünk az ő javára, úgyhogy éreztem, hogy
2: az nálad már nem opció.
4: Nem.
2: Mert egyébként a mi korunkban ez már durva. Annyira nem durva azért.
4: Nem csak amikor 22 évesen egy minimum 30 éves srác leszólít, akkor azért az egy nagyobb korkülönbség, tehát hogy azért egyébként ott nagyobb igen. A szakadék szerintem.
3: Nyilván mondjuk 30-40-nél már annyira nem, tehát hogy ez igen. Szerintem
4: vagyis az más, mert nagyobb. Mert köztetek, meg köztem is van egy korkülönbség, de az más.
2: De mi nem követünk, igen, és nem akarunk felszedni.
4: És kérdezte, hogy sietek-e? Hát mondom, igen, megy a hévem, és úgy mondta, hogy az előbb együtt jöttünk át, és nekem már akkor ilyen furcsa volt, hogy de hát az hány perccel ezelőtt
3: kinézett
4: volt.
3: Kinézett magának.
4: Igen, és hogy ezen gondolkoztam, hogy én nem hallottam, hogy jön mögöttem ez a srác, mondom, az azért egy kicsit az ijesztő. És mondja, hogy hát hogy nagyon aranyos vagyok, és hogy van-e barátom, én pedig, hát mivel siettem, meg úgy igazából éreztem, hogy idősebb.
2: Mivel mondtam, siettem, hogy ezért van. Amúgy nincs, de most sietősben vagyok, úgyhogy most épp van.
4: Nem, hát rövidre akartam zárni ezt a beszélgetést, mert hát azért egy picit ijesztő volt, és hát mondtam, hogy van. Mondta, hogy jó, bocsi, akkor, hogy zavartalak, és elindult teljesen másik irányba. Tehát még csak nem is a hév felé jött volna velem, hanem csak azért ment abba az irányba. És igazából ez volt az ijesztő a szituációban, hogy most ez egy dolog, hogy mögöttem jön, mert ugyanabba az irányba megyünk, de hogy ezek szerint kinézett engem magának a zebrán, és utána legalább 5 percen keresztül követett, úgyhogy én azt nem vettem
3: addig
4: észre.
3: Addig gyűjtött a bátorságot, hogy most
4: anyukám
3: hogy szólítsam meg.
4: Anyukám ugyanezt mondta. Konkrétan
2: én is ezt mondtam.
3: Ez lehetett mögötte.
2: Egyébként most figyeljetek, valljuk be, hogy azért nem az van, hogy a mai világban nagyon sokszor pont ezt hiányoljuk, hogy már mindenki csak interneten ismerkedik meg. Tényleg azért nagyon ritka az
3: egyébként
2: ilyen szitu, hogy valaki
3: jobb, hogy személyesen, igen,
2: szórakozó helyen, igen, az utcán. Valóban biztosan ijesztő lehetett, meg tényleg az a tudat, hogy úristen, nem vettem észre, hogy percek óta valakit lohol mögöttem. De valószínűleg bátorságot próbált szerezni, tehát hogy mit mondjon, lenni, hogy szólít. Tehát, hogy ezt a sztorit szerintem abszolút kétféleképpen is lehet értelmezni. Lehet, mondjuk nem én éltem át, de lehet nagyon ijesztő is, de közben meg lehet egy cuki, és pár tíz évvel ezelőtt szerintem ez egészen normális volt, hogy emberek így esetleg az abszolút, utcán így összebeszélnek, még nem volt bedugva a fülünk, meg nem tudom. Szóval, hogy valójában, ugye abból is lehet tudni, hogy valószínűleg egy normális ember volt, hogy azt mondtad neki, hogy van, és oké, azt mondta, hogy akkor bocs, is ment tovább. Tehát, hogy nem zaklatni akart. Igen,
4: utána. Nem, egyáltalán nem. Amúgy nagyon normálisnak tűnt, és tényleg, hogyha egy 10 évvel fiatalabb lett volna, meg vagy csak rögtön leszólított volna.
2: És egy
4: volna,
2: kicsit magasabb, és amúgy barna hajú, nem szőke, nem, akkor.
4: Nem, úgy értem, hogyha fiatalabb lett volna, meg rögtön akkor leszólít, amikor így látom, és ott van a látóterembe, akkor lehet, hogy máshogy alakult
2: volna. Tényleg ezen múlik. Ó, egyébként szegény, most a hajja lehet, hogy fogja
3: a fejét. Egyébként figyeljtek, ez elég szubjektív.
4: Hát nem tud már visszatudni
3: ezt. Egy sztorim, amit nektek már azért így meséltem, ez most a hétvégén történt, bár nem tudom, hogy lehet, hogy itt csak még annyira visszakanyarodva, hogy itt az úriember tényleg, tehát hogy sokkal idősebbnek tűnt, mert az is lehet, hogy azért ez tudott
4: sokkal, csalóka. Nem, hát tényleg elég komoly arcszőrzete volt, tehát hogy nem olyan, mint az ilyen 20-as éve jelenjáró
2: srácok. És már őszült, lehet, hogy 60 éves volt.
4: Nem volt szerintem maximum 30-as évei elején járhatott, de igazából tényleg az volt az ijesztő, hogyha nem követett volna, akkor lehet, hogy én is máshogy reagálok, de inkább ez volt az ijesztő, hogy
2: de ha jó, nem úgy fogod igen, fel, igen, hogy igen, követett, hanem tényleg úgy, hogy bátorságot szerzett, felmérte, hogy mit mondjon. Én nem tudom, nekem ez cuki ez a sztori amúgy.
3: Ez egyébként aranyos,
2: a Betty meg bók.
3: Ez bók volt nekem csak így ugye a korhoz visszatérve, hogy hát jó, hát nem titok, én 35 éves vagyok, és voltam koncerten a barátnőmmel pénteken Dunakeszin, mindegy. Des koncert volt, jól éreztük
2: ilyen,
3: magunkat. És hát ott az volt igazándiból maga a történet, hogy már sétáltunk oda, eléggé sietősen egyébként a színpadhoz, és egy ilyen fiatal srácokból álló társaság, mit tudom én, 4-5-en lehettek, ültek ott a fűbe, és jó, hát sötét volt egyébként, de mi meg ott mentünk, ott nem hahotáztunk, de olyan vidáman sétáltunk a barátnőmmel, és akkor oda szólt az egyik, akiről én azonnal láttam, hogy körülbelül olyan 16-17 éves lehetett, tehát ott én is be tudtam lőni, hogy ő azért így elég fiatal, és akkor valamit, nem tudom, hogy mondta, hogy szia kis cica, és így hát kitört belőlem a nevetés, mert hogy így valahogy egy ennyire fiatal sráctól nem számítottam arra, hogy hát most nem az, hogy fel akar szedni, de hogy így gondolom volt benne valami ilyen, vagy hát bókolni akart, és úgy kicsit nevettem, nem álltunk meg egyébként, én tovább mentem, csak talán visszaköszöntem neki, de valahol nyilván ez így jól esett ennyi idősen, hogy na, hát azt gondolta, hogy sokkal fiatalabb vagyok, gondolom, én nem nézett ennyinek, feltételezem.
2: Igen, ez abszolút egy kedves bók volt, igen. Igen, meg hát az ember ilyenkor igen, úgy elmosolyog. Mondjuk én mondtam Bettinek, hogy kíváncsi lettem volna, hogyha így leülsz vele beszélgetni, hogy mutatok képet a két gyerekemről, hogy így akkor így mit mond.
3: Szerintem feláll és elszalad, vagy igen, jobban nem tudom közli, hogy hát akkor szia.
2: Na hát akkor remesen rólad amúgy így megtudtuk, hogy neked például a körülbelül 10 évkor különbség az már nem az a sok, a soknak tartod.
4: Igen, az nekem nagyon sok. Meg nem szeretem, hogyha követnek az utcán, de szerintem ezzel jó, nagyon sokan vagyunk így. Igen.
2: Nincs könnyű dolguk egyébként, azért azt is hozzáteszem a mai fiúknak sem, mert hogy most például ebből is igen, nyilván az szűrődik le. Jó, a követés az tényleg mondjuk egy kicsit érdekes ebben, de valószínűleg tényleg csak tetszettél neki, és szeret, igen, és szeretett volna veled esetleg így valahogy kontaktálni, vagy nem tudom, így beszélgetni egy kicsit. De valami, akkor neked ez így nem annyira jött be.
4: Nem, meg tényleg azért amúgy valahol pozitív élmény is volt, mert ő még a normálisabbak között volt, akik leszoktak engem szólítani. Mert...
2: Ja, hogy neked ez ilyen gyakran. Ja, jó, hát.
4: Gyakran megtörténik, hogy leszólítanak, de hát nem abban a stílusban, ami szerintem normális lenne. Tehát ez a srác egyébként tényleg normális volt, és hogyha esetleg hallgatja ezt az adást, akkor ne haragudj, nem akartalak ilyen ijesztőnek beállítani.
2: De... egyébként így hallgatva téged, szerintem hány nő hallgat most minket, hogy bárcsak engem is így leszólítanának. Egy normális kinézet.
4: Szerintem ez ilyen generációs különbség, mert például a hugomnak ezt elmeséltem, ezt a sztorit, aki 18 éves egyébként, és ő teljesen kiborult, hogy úristen, hogy milyenek ezek a férfiak.
2: Tehát, tényleg. Hogy én meg úgy nézem, hogy de jó, van ilyen még a mai világban.
4: Igazából tényleg manapság sokkal nehezebb fiúként lányokat leszólítani, mert pont ez az, hogy mi lányok szerintem megijedünk, mert úristen, mit akar, úristen, mi van, hogyha zaklatni fog, vagy követni fog, vagy nem hagy békén. Tehát, hogy mi
3: hát
4: szerintem...
3: Hát ez a jobb félni, mint megijedni azért.
4: Igen, igen, meg amikor tényleg így gyakran odaszólnak neked, akkor most hogy szűrt ki, hogy ki az, aki normális, és ki az, akinek rossz szándékai vannak.
2: Jó, de egyébként így zárásként az önbizalmadnak jót tett, mert azért nőként valljuk már be, hogy azért az csak jó. Jó, mondjuk, ha egy félbolond szólít le, akkor az nem annyira a doba alatba, de hogyha egy ilyen helyzet van, akkor azért csak azt érzi az ember, hogy na, meg Betty, te is, hogy na, ja, hát azért még, voltam, még így két gyerek után is még, tehát hogy azért az úgy nekünk jól esik, nem?
4: Nekem ilyen vegyes érzéseim szoktak lenni ezzel kapcsolatban, tehát hogy így egyrészt egy visszaigazolás, másrészt viszont, és jó, főleg, hogyha nem annyira kulturáltan szólítanak le, akkor viszont nagyon kellemetlen, tehát akkor nem tudom azt érezni, hogy hú, kaptam egy visszajelzést arról, hogy csinos vagyok, vagy ilyesmi, hanem tényleg ez miért ilyen stílusban kell. Ennél a srácnál igazából így valahol jól esett, hogy ennyire normális ember szólított le, de igen, azért nehéz volt így a kis félelmeimet így félretenni, úgyhogy nálam ez kicsit ilyen kettős.
2: Jó, én néha keresem magamon a cetlit egyébként, hogy hova van hozzám, vagy rám kiragasztva, hogy hülyékkel már bocsánat, meg félbolondok jöhetnek, mert azért szerintem ezt jó, már tapaszt. Igen, nem néha, én állandóan komolyan, mintha ki lenne írva a homlokomra, hogy én bárkivel, bármikor mindig szóba állok, úgyhogy igen, nekem is vannak ilyen tapasztalataim, de általában mostanában már nem az van, hogy hú, de jó csaj vagy, hanem, hogy mit tudom én, van nálad egy százas, mert hogy kéne, vagy nem tudom, valaki mindig megtalál.
4: Ez egyébként, amikor először leszólított a srác, és azt mondta, hogy van egy perc, amin először azt hittem, hogy kéregetni.
2: Aha. Úgyhogy... Amúgy nagyon érdekes ennek igen. a pszichológiája is, hogy mit feltételezzünk, hogy mi az, ami ilyenkor így eszünkbe jut, hogy vajon mit akar tőlünk az a másik ember. Hát köszi, hogy elmesélted, nincs könnyű dolguk a fiúknak, ez meg a srácoknak, igen, nehéz. Meg a lányoknak sem egyébként ma ismerkedni, de köszi, hogy ezt így megosztottad. Köszönjük. Velünk, Franekemesével kolléganőnkkel beszélgettünk, köszi.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
5: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Választ gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Nőtt a lakossági eladósodás aránya Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Nőtt a lakossági eladósodás aránya Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártyakeretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál. Idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. A Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipar célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energia hordozók legnagyobb vásárlói, és a szankciókat kijátszó országok amerikai importjára.
7: Időjárás.
8: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szeretettel köszöntjük a Lakihegy Rádió hallgatóit. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött Bredák Szandi.
3: És Somogyi Betty, sziasztok!
2: Estart volt a tanév tulajdonképpen, és hát nagyon érdekes kérdés az, már itt a nyár folyamán is többször beszélgettünk a Sziget-Szent Miklósi Családsegítő Központ munkájával kapcsolatban, hát akkor főleg a gyerekek nyári táboroztatását beszéltük át, de hát óriási feladat van ilyenkor, ugye az iskolákban, intézményekben, óvodákban is. Na de hogy milyen feladatokat lát el a Családsegítő Központ ezekben az intézményekben, olykor talán egy-egy láthatatlan feladatot is, pedig óriási dolog, amit csinálnak. Erről fogunk most beszélgetni vendégünk, Belák Filoména, óvoda és iskolai szociális segítők szakmai vezetője, és Kerekes László, a Sziget-Szent Miklósi Családsegítő Központ vezetője. Jó reggelt,
3: sziasztok! Jó reggelt.

0: Köszönjük szépen, hogy tegeződhetünk. A táborról ugye már nagyon sokat beszéltünk, hírekben is, több műsorban is beszélgettünk már róla, úgyhogy arról már, meg hát az már lezajlott, hogy nagyon nem is beszélnénk, inkább arról ugye, hogy elkezdődött a tanév, ez a családsegítő központ számára részére, ez mit jelent? Most elsőre Laci rád nézek, hogy nálatok most ez beindul az élet, de mondjuk nálatok nagyon nem is állt le.
1: Nem is állt le, meg gondolom bizonyos előkészületek is azért megelőzték bőven ugye így a tanévkezdést.
2: Hát igen, mi egész évben zakatolunk, tehát azt lehet mondani, hogy nekünk gyakorlatilag a pihenés csak a hétvége, meg az olyan ünnepnapok, ahol állami ünnepnapok vannak. Tehát nem tudom, mi lesz a 24-ével, de eddig például még december 24-én is bement valaki ügyelni.
0: Egyébként olyan érdekes ez, mert ez ilyen kettős, hogy egyfelől de jó, másfelől meg nem annyira, mert hogy van munka, van feladat.
2: Hát igen, meg igazából sokszor probléma az, hogy több egyedülálló 24-én igényli azt, hogy még utoljára azért beszélgessünk vele, de hát ez már eléggé messzire vezet, akkor már beszélhetnék a Mikulás meg a karácsonyi
0: De nem is szeptember 8-án.
2: Igazából most az a várható dolog, amik be fognak indulni, hogy több lesz szerintem a jelzés. Tehát nyáron nincs iskola, kicsit kikapcsolódnak a gyerekek, a szülők. Mikor beindul az iskola, akkor már az iskolákból is sokkal több jelzés fog bejönni, és még többet kell dolgozni majd a kollégáknak ezekkel a jelzésekkel. És szerintem az is várható, hogy amikor a kollégák majd kimennek esetleg családsegítők, családlátogatásra, akkor megint megtapasztalják közelről azt, hogy milyen az élet itt Sziget-Szent Miklóson.
0: Segíts egy kicsit nekünk laikusként megérteni, mi az, hogy jelzés? Tehát, hogy ez pedagógusoktól jöhet, szülőktől, szomszédoktól, honnan?
2: Hát a szociális és a gyermekvédelmi törvényben is meghatározzák azt, hogy kik a jelzőrendszer tagjai. Tehát, ahogy te is mondtad, oktatási nevelési intézményekből, tehát bölcsőde, óvoda, iskolák, rendőrség, akkor gyakorlatilag akár még az ügyészség is jelezhet, tehát bárki jelezhet, még egy állampolgár is. Én azt gondolom, hogy állampolgárnak is kötelessége, nyilván jogszabály szerint is, hogyha bűncselekményt lát, tapasztal, abban kötelessége jelezni a rendőrségnek. Én azt gondolom, hogy ha gyermekveszélyeztetést tapasztal, akkor ildomos jelezni a gyermekvédelmi központnak, bár ne legyünk a feljelentők országa, hogy azért, mert mondjuk a gyerek kiabál a szomszédba az udvaron, akkor azért ne jelentsük be, hogy kiabál a gyerek az udvaron, hanem csak éli az életet, és tök jó gyerek, mert játszik.
0: Egyébként, ha már itt tartunk, aztán áttérünk a fő témánkra, de hogy minden ilyen jellegű jelzést, tehát akkor azt ki kell vizsgálnotok, vagy azt komolyan kell venni? Nincsen igen. Olyan, hogy ezt nem, azt igen, mert azt csak a szomszédnéni mondta, az meg mondjuk egy hivatalos szerv.
2: Igen, olyat nem lehet csinálni, hogy kapunk egy jelzést, és akkor azt mondjuk, hát ez biztos utaságot mond, vagy nem is így volt. Főleg, hogyha bűncselekménnyel kapcsolatos, vagy gyermekveszélyeztetéssel, akkor tovább is kell jeleznünk a rendőrségnek mérlegelés nélkül, hiszen kivizsgálni, az csak a rendőrség teheti meg. És ők azok, akik visszajeleznek, hogy mit tapasztalnak, van-e bűncselekmény, vagy nincs bűncselekmény, tehát ez nekünk nem kompetenciánk, és nem is szeretnénk azzal foglalkozni, hogy ilyen ügyekben vizsgálódunk. Leginkább mi a családlátogatásokkal járulunk ezekhez hozzá, megbeszéljük a szomszéd, mondjuk a szomszédjelzésről maradjunk ebben a félában, hogy esetleg kiderül, hogy rosszban vannak, vagy mit tudom, de az is lehet, hogy tényleg problémát okozott ott valami, tényleg történik komolyabb ügy is.
0: Na és akkor nézzük meg, ami a fő témánk. Filomena, annyira gyönyörű neved van, olyan különleges. Amúgy mit jelent, azt tudod?
3: Tényleg. Utónévkönyv szerint énekes madarat jelent.
0: Ó, énekes, és tudsz énekelni? Szeretsz énekelni, nem? Jó, hát mondjuk mást is csinál az énekes madár, meg hát nyilván van funkciója.
1: Különleges név.
0: Mit csinál az óvodákban, iskolákban a szociális segítő, ugye te nekik vagy a vezetőjük, szóval, hogy mit csinálnak? Amikor mi beszélgettünk, hogy jöttök majd hozzánk, ugye én nekem akkor vált nyilvánvalóvá, nekem óvodás a kislányom, nem annyira vagyok ezzel képben, de hogy ti tulajdonképpen folyamatosan jelen vagytok az óvodai iskolai életben, ugye?
3: Igen, és ezt onnan kezdeném, hogy ugye a gyerekekkel kapcsolatba úgy tudunk kerülni háromféle módon. Ez az egyik, az a, amikor a pedagógus jelez, vagy kéri, a szülő is kérheti, illetve az iskolás gyerekek, iskoláskorú gyerekek már oda jöhetnek hozzánk, hogyha ők úgy érzik, hogy egy ilyen segítő beszélgetésre szükségük van. És így iskola kezdéskor, meg óvoda kezdéskor az első feladatunk pont emiatt a szülők, illetve a pedagógusok tájékoztatása. Arról, hogy ott vagyunk, mikor van az ügyeleti időnk, milyen kérdésekben kereshetnek meg, milyen nehézségekkel kereshetnek meg minket, és hogy hol érnek el. Tehát hol érnek el, és mikor bennünket.
0: Gondolom, hogy azért külön kell választani, hogy nem iskolapszichológusok vagytok, az megint egy másik kérdés, ugye?
3: Így van, így van. Egyébként nagyon hasonló a feladatkörünk, illetve az ügyfélkörünk is, hiszen a pszichológusok ugyanúgy, mint mi gyerekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal, az intézményben dolgozó szakemberekkel foglalkoznak, csak úgy, mint mi, és ugyanúgy egyéni, csoportos és közösségi tevékenységekben vesznek részt az ő szakmai protokolljuk szerint. Itt szerintem a mélységében van a különbség. Tehát, hogy nagyon sokszor van az, hogy összedolgozunk, átbeszélünk esetet, és akkor ott a kollégák megbeszélik azt, hogy ki legyen az esetgazda, és ki vigye. Tehát, hogy szükség van a pszichológusra, vagy esetleg a szociális segítő.
1: És sok esetben mondjuk akkor ti keresitek meg akár az iskola pszichológust egy-egy olyan esetben, amikor úgy látjátok jónak.
3: Így van, így van. Én azt szoktam mondani egyébként az intézményekbe bemutatkozáskor, hogy bármivel kereshetnek bennünket.
0: Aztán majd eldöntitek.
3: Hát, így van. Nyilván, tehát, igen. Hogy nekünk van egy tájékoztatási feladatkörünk is. Tehát, hogyha úgy ítéljük meg, hogy nem a mi kompetenciánkba tartozik az az adott, ugye, mivel megkerestek, akkor arról tudjuk tájékoztatni a szülőt, a pedagógust, hogy merre tovább, és hogy melyik szakemberhez menjen, és ez lehet akár az iskola pszichológus is az adott intézményen belül, vagy a pszichológus, ahol van.
0: Nem tudom most melyikőtökhez forduljak ezzel a kérdéssel, de hogy ez egyébként hivatalosan hogy működik? Tehát iskolánként hogy kell, hogy legyen szakértő, milyen gyakran kell elérhetőnek lennie? Ezt egy kicsit meséljétek már el nekünk, mert ugye itt óvodákról is beszélgetünk, igen, ugye? Igen. Tehát hogy működik ez a gyakorlatban, ez a rendszer a hétköznapokban?
2: Szerintem a Filoména tudja azt elmondani, hogy a hétköznapokban hogyan működik.
0: Te meg azt, hogy hivatalosan hogy kell működni.
2: Hivatalosan hogy kell működni, de én azt tapasztalom, nyilván sokszor beszélgetek a kollégákkal, tehát nem úgy zajlik az élet, hogy akkor ők csinálják. Szerintem nálunk jól működik. Lehet, nem azért mondom, mert az az intézmény, amit én vezetek. Én dolgozom a Magyarország iskolai és óvodai szociális munkások közhasznú egyesületének az elnökeként is, tehát látom azt, hogy az országban hogyan működnek iskolai szociális segítők, iskolai szociális munkásoknak, hívom inkább őket, meg is óvodai szociális munkásoknak, csak ez a magyar nyelvben egy kicsit pejoratív,
0: igen,
2: két-három diplomás emberek végzik ezt a munkát. És nagyon sok helyen jól működik, nagyon sok helyen pedig szerintem kevésbé.
0: De hogy kéne működnie? Tehát, hogy a gyakorlatban mi a, nem is az elvárás, hanem hivatalosan?
2: Én azt gondolom két rész, tehát két oldalról lehet ezt megközelíteni. Egyrészt, hogy azok az intézmények, ahová mi járunk, hogyan fogadnak bennünket? Vagy fogadnak egyáltalán?
0: Ja, hogy ez egyéni, tehát ez mennyire
2: együttműködő. Így van, mennyire együttműködők. Tehát van sok helyen több intézmény, amelyiknek a vezetője azt mondja, hogy hát ide jó lenne, ha be se tenni.
0: Én naivan azt hittem, hogy ez úgy megvan papíron, hogy kell. Tehát,
1: egyértelmű.
2: Kell, de senkire nem fogjuk ráerőltetni. De az országban is így működik. Mondom, ez az egyik oldal. Itt is volt ellenállás. Tehát amikor ez 2018-ban elindult, akkor a tankerület összehívta az összes iskolaigazgatót, és az akkori kolléganőm, aki már szülni volt, stb., nem dolgozik nálunk, hát kimentünk oda, és ott volt rengeteg igazgató, és azt láttuk, hogy nagyon komoly ellenállás van, és én akkor is elmondtam, hogy ez egy kötelező, jogszabály szerint kötelező feladat, mi nem fogunk az igazgatóknak tehát a szakmai életébe betörni, magyarul nem fogunk az ő szemétdobján kapirgálni, hogyha mondhatunk ilyet, de szeretnénk, hogyha fogadnának, hogyha nem fogadnak, lesz kormányhivatali ellenőrzést, elmondjuk, hogy hát ebbe az intézményben nem fogadnak. Aztán tegyenek vele, amit akarnak, de szerintem nagyon jól kialakult a mi járásunkban ez, de van több járás, ahova nem fogadják. Tehát azt mondják, hogy nem fogadunk, vagy bejön, és akkor azt mondja, hogy hát valahol üljél le, nem érdekel, nem reklámozunk benneteket. Mondom, ez nem a mi járásunk, tehát itt minden intézmény szerintem elég jól együttműködik. Meg annak azért van egy

0: szociális munkásokról. Aztán volt egy évvégi buli a filmben. Pedagógusok, hogy ez egy iskola, kocingattak, ették a szendvicseket, és akkor az egyik megkérdezte, és az iskolai szociális munkás hol van? Van iskolai szociális munkás? És akkor mondta, persze, persze, hát tudod, ott az alaksorban, az utolsó irodában az a négernő.
1: Jó, amikor úgy konferáltam, hogy láthatatlan munka, nem erre gondoltam.
2: Igen.
1: Nem erre gondoltam.
0: A mindennapokról nyilván legjobban a Filoménát.
1: Igen, és Filoménához fordulunk, mert nagyon érdekes kérdés az, hogy mik a tapasztalatok, nyilván ami szenzitív adat, azt nem mondjuk el, de hogy alapvetően mivel szoktak lehet fordulni a segítőhöz, illetve a kollégához, illetve hogy hányszor vagytok jelen az iskolában, hetente, hogy működik ez ilyen szempontból a gyakorlatban?
3: Jó, köszönöm, második felvágás. A járás teljes területét lefedjük. Most már is minden egyes intézménnyel van együttműködési megállapodásunk, és ez jelenti mind az önkormányzati, mind a tankerület által fenntartott intézményeket, az egyházi intézményeket, illetve a magánintézményeket is. És hát egy szociális segítő, vagy szociális munkás kollega nőre 1000 gyermek jut. Ezt így ugye teljesen pontosan nem lehet lehatárolni, mert hogy minden intézmény más létszámmal dolgozik, de hogy így megközelítően 1000 gyermekkel dolgozunk. És itt azt tartjuk leginkább szem előtt, hogyha van is egy minimális különbség a létszámban, hogy akinek több kisebb intézménye van, náluk legyen a kevesebb gyerekszám, illetve ahol egy nagy intézményben van egy kollega, vagy esetleg egy nagy, meg még egy pici, kisebb óvoda, akkor ők legyenek azok, akik az 1000 fő fölötti számmal dolgoznak. És ugye az ügyeleti időnk is attól is függ, amit az intézményekben töltünk kint, hogy mekkora létszámú az adott intézmény.
2: És akkor az megvan időpontilag, hogy melyik intézményben, igen, mikor van az adott kolléga.
3: Így van. Tehát, hogy minden intézményben van ügyeleti időnk. Talán egy vagy két magánovi, akik kis létszámmal dolgoznak, ők azok, akik nem kérték, hogy töltsünk ott ügyeleti időt, hanem velük abban maradtunk, hogy folyamatosan érdeklődünk, és hogyha bármilyen nehézség van, akkor ők is kereshetnek, vagy amikor mi keressük őket, akkor ezt így elmondják. Ezekben az intézményekben leginkább az óvodapedagógusokat, illetve a szülőket szoktuk egy-egy csoporttal, csoportfoglalkozással megtámogatni, tehát hogy így velük is van élő kapcsolatunk, de talán egy-két ilyen intézmény van, ahol fix ügyeleti időt nem töltünk. A nagyobb intézményekben akár 3x3 órát, vagy 2x5 órát kint vagyunk ügyeletben, ami nem azt jelenti, hogy csak ennyi időt töltünk egy-egy intézménybe, hanem ugye ez, ami meg van hirdetve a szülők, a gyerekek felé, amikor fixen elérhetnek minket és bejöhetnek hozzánk egy-egy beszélgetésre, illetve ezen kívül megyünk akkor, amikor szükség van ránk. Ez lehet egy fogadóra, amire behívnak minket, lehet egy szülőértekezlet, lehet egy tantestületi, nevelőtestületi értekezlet. És a mi munkaköri leírásunkban úgy is van, hogy reggel 7-től este 8-ig, tehát hogy így elég rugalmas a munkaidőnk, és ezt azért úgy szoktuk kisakkozni, hogy 40 órától mi se dolgozzunk többet, de hogy mindig ott legyünk, amikor szükség van ránk, vagy igény van a mi tevékenységünkre.
0: Jó, egy mondat csak a munkaköri leíráshoz, ez akkor nem, még egyszer én is kihangsúlyozom, nem azt jelenti, hogy 7-kor elkezdenek dolgozni, és aztán 8-kor nem dolgoznak. Nyilván nagyon sokszor a délutáni, tehát a délelőtt az sokszor kevésbé hangsúlyos, akkor nem azt mondom, hogy nem dolgoznak, de az adminisztrációt lehet például végezni, ezért is kap mindenki önálló laptopot, önálló nyomtatót otthonra is, külön telefonszámot telefonnal, mert hogy azért elérhetőek is legyenek akár a szülők, akár a pedagógusok vagy a gyerekek számára. De nagyon sokszor például délután vannak a fogadóórák, és hát fogadórára meg nagyon sokszor azért illik bemenni, vagy hívják őket, vagy hogyha mondjuk szülővel megbeszélés van, behívják a szülőt fogadórára mondjuk egy nehezebb esetben, akkor is most már a pedagógusok átérzik azt, hogy hát lehet idézőjelben használni ezt az iskolai szociális munkást, mert segít, hogyha nem egyedül mondjuk az apukával szembe, hanem ketten. Tehát én szerintem rájöttek az elmúlt évek alatt, hogy ez egy segítség, és nem egy hátráltatás.
2: Hát meg a szülőnek is jó, ha tulajdonképpen legalábbis nyilván lehet, van, aki nem feltétlen ezt ugye így gondolja, attól függ, hogy mennyire nehéz esetről beszélünk, de hogy több szakembernek hallja meg a véleményét, hallgatja meg.
1: Folytatjuk a következő fél

0: korában innen a beszélgetést Belák Filoménával, a Szigetszent Miklósi óvoda és iskolai szociális segítők szakmai vezetőjével, valamint Kerekes Lászlóval, a Szigetszent Miklósi családsegítő központ elnökével.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Sziget-Szent Miklóson indítják el az országos drogprevenciós mentorprogramot. Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeznek szeptember 21-én Sziget-Szent Miklóson. Az eseménynek a Városi Könyvtár és Közösségi Ház ad otthont délután 2 órától. A rendezvényen az Anti-Drug World Federation országos mentorprogramját is bemutatják. Tóth Attila, a szervezet elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezés célja, hogy felkészített mentorok személyes és rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki a fiatalokkal, segítsék őket a problémák felismerésében és szükség esetén a megfelelő szakmai támogatáshoz irányítsák őket. A program a drogprevenció mellett a sportot, az oktatást és a közösségépítést is eszközként használja. Hozzátette, a kerekasztal beszélgetésre minden érdeklődőt várnak, köztük pedagógusokat és a fiatalokkal foglalkozó szakembereket is.
6: Szakembereket várunk, és visszajelzéssel látjuk is, hogy jönnek. Tehát egy iskolák, óvodák is részt fognak venni pontosan ezért, mert egy megelőzés, egy prevenció alapú mentor képzést szeretnénk elindítani. Ugye most ez egy pilot programunk lesz Sziget-Szent Miklóson, de várnánk szülőket, várnánk bármilyen olyan érdeklődőt, aki a témába csak meg akar hallgatni minket, hogy mit szeretnénk elérni ebbe a témába, és a végén pedig szeretnénk egy vitát indítani ebből, hogyha valakinek van ellenvéleménye, vagy mellettünk áll.
5: Fiatalokat is bevonnának a drogprevenciós mentor programba. Tóth Attila, az Anti-Drug World Federation elnöke szerint fontos, hogy a fiatalok egymás között is könnyebben meg tudjanak nyílni, és őszintébben beszéljenek a problémáikról. A kezdeményezés ezért az idősebb fiatal korosztály tagjaira is számít. Kiemelten a cél, hogy a kortárs mentorok saját tapasztalataik és közvetlenebb kommunikációjuk révén segítsék fiatalabb társaikat, valamint támogassák a drogprevenciós munkát.
6: Gyerek mentorokat is szeretnénk képezni. Nagyon fontos, hogy a mentor az nem terapeuta. Ő nem diagnosztizálhat, ő nem gyógyíthat. Felismer, és ugye a felismerésnek pont ez a lényeg az oktatásunknak, hogy megtanítjuk arra, hogy bizonyos jelek mire utalnak. És azok a jelek alapján, amit ő esetleg észrevesz, azt milyen szakmához kell, milyen szakemberhez kell irányítani, hogy tudjunk segíteni időben. És a mentor hálózatunknak pont ez lenne a lényege, hogy egy nagyon kiterjedt országos hálózatot szeretnénk kialakítani, ami azt jelenti, hogy tényleg minden közösségben legyen egy kvázi mentorunk.
5: Idén is megrendezik Ráckevén az Őszi Ászok Fesztivált. A Szegedi Kis István sétányon egész nap programok várják az érdeklődőket. A rendezvény a vadászok, halászok, borászok, horgászok és más ászok ünnepe köré épül. A programok az Őszi Ászok Horgász versenyével kezdődnek, majd a testvértelepülések köszöntése és főzőverseny várja a résztvevőket. Lesz állati show, valamint a legszebb balkon, legszebb kert fotókiállítás megnyitója is szerepel a programban. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a szervezők egész nap Hungarikum játszótérrel, népi játszóházzal, kézműves sátorral és ételkóstolóval készülnek.
7: Várostörténeti sétával és különböző színpadi programokkal, kedveskednek a résztvevőknek, természetesen az elmaradhatatlan ételkóstolás is lesz, hiszen ugye az ászok nem mások, mint a borászok, horgászok, mindenféle földi jóval készülnek. A gyermekeknek meg idén egy különleges program is lehetséges, gyermekmotoroztatást vállal az egyik civil szervezet, és hát a játszótér és a népi játékok mellett még ezt is ki lehet próbálni.
5: Felújítás miatt ideiglenes helyszínváltozásra kell készülnie a betegeknek. Felújítási munkálatok miatt szeptember 21-től október 21-ig zárva tart a határút 3-as szám alatti felnőtt házi orvosi rendelő Szigetszent Miklóson. A munkálatok ideje alatt az épületben működő 4-es számú dr. Bellovics Sándor, valamint a 7-es számú dr. Szilasi Ákos által ellátott felnőtt házi orvosi körzet a Remete utca 9-es szám alatti dr. Bakonya Mária egészségházban fogadja a betegeket. A két házi orvosi körzet az ideiglenes helyszínen is a megszokott rendelési időben működik.
2: Sporthíreink.
5: Megérkezett a BKG Prima Szigetszent Miklós női kosárcsapatához, és már a csapattal edz Zlatka Madankova. A bolgár légiós szeptember 8-án eljött hazánkba, és a felmérések után már a csatlakozott is a kerethez. Horváth Rihárd, az NB1-re készülő miklósiak vezetőedzője elmondta, az új szerzemény jó fizikai állapotban érkezett, és most azon dolgoznak, hogy minél hamarabb beillesszék a csapatjátékba. Hozzátette, az amerikai Moses Davenport szintén a napokban repül Magyarországra, és akkor végre a teljes keret együtt tud majd edzeni. Elmarad a BKG Prima férfi kosárcsapatának Veszprém elleni edzőmeccse. Az NB1-ben az előző szezonban ezüstérmet szerző Szigetszent Miklósiak a hétvégén játszottak volna szintén ebben az osztályban szereplő veszprémiekkel idegenben, ám az ellenfél lemondta a találkozót. Dr. Nagy Ágoston, az érségiek vezetőedzője elmondta, ez már nem az első elmaradt felkészülési meccsük, de szerencsére elég sokat szerveztek le, így nem jelent problémát a veszprémi összecsapás kiesése. Hozzátette, egyre jobban egyben van a csapat, és bizakodva várják a két hét múlva esedékes kezdést, ameddig egy barátságos találkozót még biztosan lejátszanak.
2: Időjárás.
5: Vasárnap elején, de mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesebb felhőzet növekedés, de számottevő csapadék esnik nem várható. Északon északkeleten megélénkülhet a nyugati délnyugati szél, délután 25-30 fokot mérhetünk.
2: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy életmódváltást segítő foglalkozáson vehetnek részt a Dunaharasztira látogatók. Szeptember 23-án, szerdán, este 6:30-tól fermentálás workshop lesz a Laffert kúriában. A résztvevők a zöldségek tartósításának egy ősi módját sajátíthatják el, amit a mindennapjaikba is beépíthetnek. Kecske Zsuzsanna a fermentálás egészségügyi előnyeiről és történelmi hátteréről tart előadást, ezután gyakorlatban is bemutatja az eljárást. A szervező emellett kóstolóval és gyakorlati tippekkel készül. A program maximum 12 fő befogadására képes, ezért érdemes a Laffert Kúria hivatalos felületein előzetesen regisztrálni. Mozgásfejlesztő foglalkozást tart Dunavarsány. Dunavarsányban Sallai Orsolya rehabilitációs szakember. Az érdeklődőket hétfőnként 7.-8. órában 14 óra 10 és 15 óra 50 között várják az Árpád Fejedelem általános iskola sportcsarnokában. Az órák elsősorban gyermekeknek szólnak, akik nem csak a Medibol nevű eszközzel ismerkedhetnek meg, hanem figyelem és egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat is kipróbálhatnak. Az első foglalkozás ingyenes, utána lehetséges alkalmi jegyek és bérletek vásárlása. További információk a sorsimasszás.hu oldalon olvashatók. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és Könyv hivatalos elérhetőségeink keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez még mindig a Süsfál Napalaki Hegy Rádió ébresztő műsora. Folytatjuk a beszélgetést, mert hogy vendégünk továbbra is Belág Filoména, óvodai és iskolai szociális segítők szakmai vezetője Szigetszentmiklóson, valamint Kerekes László, a Szigetszentmiklósi Családsegítő Központ elnöke a vendégünk.
3: Jó, és akkor most nézzünk meg akár egy-egy ilyen konkrét esetet, de úgy konkrét esetet, hogy nyilván nem névvel, de hogy gondolom nem feltétlenül ilyen, nem is tudom, békéltető testületként működtök. Milyen esetekben lehet többnyire a családsegítőhöz így intézményen belül fordulni? Most nem arról beszélek, hogy mondjuk külön megkeresnek benneteket, hanem mondjuk így az intézményi kereteken belül.
4: Nagyon sok csoportunk van az intézményekben, bár törekszünk arra, hogy egyensúly legyen ugye az egyén, a csoportos és a közösségi tevékenységek között, de hogy nagyon nagy számban viszünk csoportokat. Én azt gondolom, hogy a gyerekek jóléte érdekében a legfontosabb az a prevenciós tevékenység lenne, amit ugye folyamatosan vinnünk kellene az intézményekbe, és ugye ezt egyre jobban és egyre gyakrabban ki is használják az óvodák és az iskolák.
3: Bocsánat, menjünk bele, hogy mit kell egy csoportos alkalmon elképzelni, ott mi történik, beszélgetés, játék, mi folyik ott?
4: Igen. Attól is függ, ugye, hogy milyen csoportról
3: persze,
4: beszélünk.
3: Persze, korosztálytól is, igen.
4: Igen. Ha prevencióról beszélünk, akkor akár egy közösségépítés, egy most induló első osztályba, persze nem rögtön az elején, mert ugye fontos még, hogy a csoportok ilyenkor alakulóban vannak, de már így a november, december, vagy akár így a januárban már tudunk közösségépítő foglalkozást vinni. Ezek nagyon játékos formában történnek. És aztán ami kicsit nehezebb, az már a bullying megelőzés például, ott az érzelmi intelligenciát is érintjük, illetve annak is van egy kis közösségépítő része. Nagyon sok kommunikációs csoportot viszünk, ezek elsősorban így az erőszakmentes kommunikációra irányulnak, és ezt nem csak a gyerekeknek, hanem ezt például a pedagógusoknak is visszük, és szokták kérni a kommunikációs tréninget, mert hogy nekik is nagyon fontos az, hogy hogyan kommunikálnak, hogy hogyan tudnak jól kommunikálni a szülőkkel, és ezt is gyakran igénybe veszik.
3: Ahogy hallgatom, abszolút azt érzem, hogy ez egy szuper kiegészítés a pedagógusoknak. Tehát, hogy azért nagy terhet vesztek le a pedagógusok válláról is, hogyha jól értem.
4: Ha igénybe veszik a szolgáltatásainkat, akkor igen. Uh-huh. Most már elmondhatom tényleg így Lacihoz csatlakozva, hogy egyre gyakoribb, és tényleg nagyon, uh-huh. nagyon sok csoportot viszünk, és nagyon sokszor keresnek meg akár egyénibe is, és így tanácsadásra, vagy akár konzultációra egy-egy gyerek kapcsán.
3: Na, arra is egy kicsit térjünk ki, hogy akkor az így a gyakorlatban, általánosságban hogy működik. Például most mondok egy példát, egy pedagógus látja mondjuk egy általános iskolás gyereknél, hogy azért úgy nem lenne rossz, ha a szülővel együtt közösen veletek együtt leülnének, átbeszélnék a dolgot, és hát akkor itt jön az, hogy azért arról is beszéljünk, hogy ez nagyon nem egyszerű szakma, és nem egyszerű munka, amit ti csináltok, mert azért tudnak ott konfliktus helyzetek, kellemetlenségek kialakulni egy-egy alkalommal.
4: Így van. A legfontosabb az, hogy nekünk mindig a gyerek érdekét kell képviselnünk. Tehát se nem az intézmény, se az intézményét, se a szülőjét, hanem mindig azt nézzük, hogy mi a legjobb a gyermeknek. Ez a fő fókusz és irányvonal.
3: Uh-huh. És akkor arra megvan a technikátok, ha már kommunikációs technika, hogy hogyan lehet például egy szülőpárral beszélni, vagy ugye sok esetben van az, hogy mondjuk anya-apa már nincs együtt, nem is értenek egyet, akkor meg még nehezebb, de végül is megfogalmaztad a lényeget, hogy a gyerek a legfontosabb ugye ilyenkor. Uh-huh. Csak hát a szülő ezt mennyire hajlandó felmérni, igen, és
4: igen.
3: elfogadni.
4: Igen. Szerencsére nagyon sok színű a csapatunk, és nagyon sok végzettséggel rendelkezünk még az alapvégzettség mellett, és több kolléganőm például mediátor is, uh-huh. így velem együtt, és hogy azokat a taktikákat, amiket ott tanultunk, és eszközöket, azokat ugye tudjuk vinni ezekre a beszélgetésekre.
3: De jó.
4: És,
3: igen?
4: És akkor ezekkel tudjuk segíteni azt, hogy...
5: eredményes legyen a kommunikáció,
4: igen. A leghatékonyabb megoldásra jussunk.
3: Azt is mondtad, hogy akár olyan lehetőség is van, hogy a gyerekek keressék meg a kollégáidat az intézményekben. Ez mennyire jellemző?
4: Teljesen.
3: Komolyan?
4: Igen,
3: de jó.
5: Ezt jó hallani.
4: Azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy szerepe van a csoportfoglalkozásoknak, mert bent vagyunk az osztályokban, ott azért a gyerekek találkoznak velünk, kialakul egy személyes kapcsolat, kialakul egy bizalom, akár ott, ahová többször is vissza tudunk menni, és hogy a gyerekeknek minden egyes alkalommal mondjuk bemutatkozunk, pláne, hogyha egy új osztályban megyünk, hogy kik vagyunk, miért vagyunk ott, milyen foglalkozás lesz, illetve hogyha bármikor, bármilyen kérdésük van, bármilyen segítségre van szükségük, akkor hol találnak meg minket, és hogyha nem, akkor nyugodtan az osztályfőnökön keresztül is kereshetnek bennünket. Tehát, hogy jönnek a gyerekek maguktól is, illetve van olyan középiskolánk, ahol például az igazgató helyettes osztja be a gyerekeket a kolléganőhöz, mert hogy olyan nagy, ott abban az intézményben, ott inkább az egyénik vannak túlsúlyban, de hogy olyan nagy létszám van, vannak a gyerekek, akik ezt a beszélgetést igénylik, hogy ők ott egy beosztás szerint vannak a kolléganőhöz.
3: Egyébként olyan szempontból nem egyszerű szerintem a feladatotok, hogy sok esetben ugye nem is a gyereknél kéne kezdeni, meg nem az origó, hanem a család, és hogy amit a gyerekkel beszéltek, hogy az valahogy kihasson a családi rendszerre, vagy valahogy hason, és lehetőleg jó irányba. Ugye?
4: Igen, ez biztosan így van, mert hogy a nehézségek azok általában otthonról.
3: Főleg mondjuk egy óvodában az, amit látunk, az egy tünete valaminek, vagy egy otthoni dolog.
5: De gondolom sokszor ugye, ha a gyerek hozzátok fordul, akkor ti pedig onnan fordulhatok a szülőhöz, ha úgy érzitek, vagy egy olyan gondot, problémát mond el, hogy ezt azért tovább kell vinni.
4: A gyerekeknek mindig elmondjuk azt, akik jönnek hozzánk egy beszélgetésre, hogy amit elmondanak, az köztünk marad, kivéve akkor, hogyha az ő veszélyeztetettségük felmerül. Tehát így tisztában vannak azzal, hogy lehetnek olyan esetek és olyan alkalmak, amikor be kell vonnunk vagy a szülőt, vagy pedig más segítőt a megoldási folyamatba. És hogy nagyon sokszor pont ezért nem biztos, hogy a fő problémával kezdik, ami miatt megkeresnek bennünket, hanem amikor már ők úgy gondolják, hogy elmondhatják, akkor osztják meg velünk azt.
3: Hát meg ugye nekik akkor számolni kell a következménnyel is, mert nekik akkor haza kell menni. Szóval ez megint egy másik kérdés, most ennyire mélyen nem megyünk bele, de ezért is mondom, hogy elképesztő, amit a kollégák csinálnak nap, mint nap. Kapnak egyébként, erről talán már beszélgettünk, hogy a kollégák, a családsegítő munkatársai bármilyen segítséget ők maguk is, mert azért ez egy lelkileg megterhelő feladat.
6: Igen, akkor beszéltem talán egy TV interjúban, de
3: lehet, nem tudom már, igen.
6: Az első gondolatom az lenne, hogy látjuk, hogy hova jutottak el a kollégák, a kolléganők. Szerintem nagyon-nagyon bele illenek ebbe az iskolai életbe, és nagyon sokat segítenek, de ahogy mondtam, el kellett jutni odáig, hogy ez így legyen. Tehát a legelején tényleg egy kicsit negatívan állt hozzá nagyon sok intézményvezető. Nekem le kellett ülni igazgatókkal. Meghívtam az irodába, amikor azt hallottam, hogy nem szeretnének együttműködni a kollégák, és ezt visszajelezték.
3: Igen, mert van egy elképzelés, hogy ez mi. Kimondunk, hogy családsegítő, és igen, már így a gyomrunk összeszorul. Pedig nem az, amire gondolunk sokszor.
6: Így van, és tényleg olyan szintről kellett elindulni, most egy konkrét példát azért megemlítek, hogy mikor bemegyünk oda, akkor megemlített az egyik vezető, hogy azért nem szeretné ezt az egészet, mert attól fél, hogy mi propagálni fogjuk a nemi átalakító műtéteket,
3: Jesszus,
6: és propagálni fogjuk ezeket a homoszexuális és transzexuális dolgokat.
3: Jó, nem hibáztatjuk, mert
6: persze.
3: És lehetett hallani ilyeneket.
6: Igen. És aztán mondtam neki, hogy hát igazából ilyeneket mi nem fogunk tenni, és mindent leegyeztetünk vele, hogyha ezt igényli, persze, mielőtt bármilyen belekezdenénk. Hát nem hiszem, hogy ez valós veszély volt bárhol az országban, de volt ilyen is egyébként, hogy innen kellett elindulni, és odáig jutottunk el, hogy szívesen látják azért a kollégákat. Hát ez, csak hogy lássátok.
3: Értjük, igen, akkor a távoz kellett bejárni.
5: Nehéz, igen.
6: És akkor, ez a legszélsőséges eset.
3: Értjük. És akkor az eredeti kérdés, hogy kapnak-e a kollégák is egyébként egyéb segítséget?
6: Visszacsatol, ez volt igen a második része, az pedig persze kapnak, mégpedig úgy, hogy két külsős kolléga
3: Tehát nem egymást segítik, nem, hanem
6: szerintem
3: akkor
6: egymást külső. Is, mert van, biztos, van saját team megbeszélésük is, és akkor ott konkrét esetekkel foglalkoznak, ahol összeülnek minden csütörtökön, és akkor ezeket a dolgokat átbeszélik, de tényleg külsős munkatársat foglalkoztatok, akik egy-egy intézményt vezetnek szintén. Uh-huh. De én szeretem azt, hogyha más intézményvezető is bent van, és így meg tudnak beszélni új dolgokat, hogy egy külső szemlélő látja, és nem úgy, hogy mondjuk én belülről látom ezeket a dolgokat. És mindenképpen szeretnék szupervízort is, amely egy szakmai személyiségfejlesztő szakember, aki igazából már nem az esetre koncentrál, hanem a magára, a munkavégzőre, tehát a kollégára, aki a személyiségével dolgozik, hogy ezt nagyon, nagyon szeretném hangsúlyozni. Én magam szupervízor vagyok, de nem hiszek a belső szupervízióban. Nem hiszek abban, hogy mondjuk egy intézményvezető tartja a szupervíziót. Én nem is abban az iskolában nevelkedtem, amelyik ezt tanítja. Tehát ezt mindenképpen szeretném. Pályáztunk is, nyertünk 2 szupervizort, annó csak hát nem küldték el, mert azt mondták, hogy vagy nincs pénze rá, vagy nem tudom, nem is nagyon indokolták meg, úgyhogy jövőre majd mindenképpen tervezem ezt. Szerintem ez a 2 nagyon fontos. Továbbképzést támogatok, hogyha megtehetjük azt, hogyha valaki mondjuk elmegy más felsőoktatási intézménybe, akkor tanulmányi szerződést kössünk velük, tehát minden infrastruktúrát, amit csak lehet, biztosítom számukra, tehát ahogy mondtam is, laptopot, telefont, stb. Tehát, hogy szerintem ebben nem szenvednek ők hiányt, és mellé is teszik a munkát.
3: De jó. Fú, hát nyilván megint egy picit csak a felszínt kapargattuk, de nagyon köszönjük, hogy picit beleláthattunk abba, hogy mi is kezdődik akkor itt szeptembertől, illetve hát folytatódik ugye a Szigetszent Miklósi Családsegítő Központ által a munkába. Nagyon szépen köszönjük Belák Filoménának, az óvoda és iskolai szociális segítők szakmai vezetőjének és Kerekes Lászlónak, a Szigetszent Miklósi Családsegítő Központ elnökének. Köszönjük.
6: Köszönjük szépen.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Hintóval elszabadult lovak okoztak balesetet Kiskunfélegyházán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki. Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba, a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóaljára erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Hintóval elszabadult lovak sodortak el gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson. 2 gyalogos súlyosan, a fogaton utazó 3 ember pedig könnyebben megsérült. A baleset akkor történt, amikor az egyik fogathajtója és segédje kötőféket akart cserélni a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, a fogattal együtt elszabadultak, a járdára hajtottak, majd egy fának ütközve álltak meg.
4: Időjárás.
5: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Családi kérdések, melyek nem maradnak megválaszolatlanul. Minden csütörtök este 8-kor. Családban marad a Lakihegy Rádióban.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Családban marad, a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. Én Somogyi Betti vagyok, és megérkezett hozzám vendégem. Itt van velem Popara Luca, vagy más néven Luca, mert majd valószínűleg adásban így Lucának fogom hívni. A Young Engineers területi vezetője. Ugye Szigetszentmiklós, Érd, Ráckeve, Budakeszi, Csepel és Soroksár tartozik hozzád. Na de hogy mi is ez a Young Engineers, és ti mivel foglalkoztok, az most a mai adásban kiderül, mert hogy első körben a BRICS Challenge-ről fogunk beszélni, de ugye korábban már itt mikrofonon kívül említetted, hogy számos más foglalkozás is ugye tartozik hozzátok. Köszöntelek itt a stúdióban, akkor először beszéljünk erről a BRICS Challenge-ről, amivel ugye meg is kerestél minket. Mi ez a foglalkozás pontosan, és miben tud segíteni, kiknek szól?
2: Igen, szép jó napot mindenkinek. A BRICS Challenge foglalkozás az egy 5-13 éves gyerekeknek, az 5-13 éves gyerekeknek szól, és egy fejlesztő foglalkozás. Azt szoktam mondani a szülőknek, illetve a gyerekeknek is, hogy mérnöki projekteket készítenek a gyerekek a fejlesztő foglalkozások alatt építő kockák segítségével. Tehát minden egyes foglalkozás során a gyerekek építenek például egy körhintát.
1: Igen, itt közben látszik is a kamerába.
2: Egy szállítószalagot, stb. Tehát minden egyes órának van egy saját modellje, és a gyerekek ezt felépítik, és így játékosan tanulnak is.
1: Ez a Legóhoz hasonlít tulajdonképpen egy picit, nem? Igen. Ahogy így nézegetem, tehát hogy kicsit igen, az a igen, koncepció.
2: Igen. Igen, az a koncepció, ugyanilyen építő, tehát teljes mértékben kompatibilis építőelemek vannak a Legóval, annyi, hogy ez motorizált, tehát minden egyes modell életre is kell, és ez nagyon nagy élményt nyújt a gyerekeknek.
1: Uh-huh. És hogy kell egyébként ezt a gyakorlatban elképzelni? Tehát, hogy van mindig egy koncepciója egy órának, ugye itt mutattad a különböző feladatlapokat, tehát, hogy minden órán különböző dolgokat, célok, amiket mondjuk el kell készíteni, vagy tehát, hogy van, vagy vannak egymásra épülő foglalkozások?
2: Igen, egymásra épülnek a foglalkozások, összesen 32 modell tartozik a programhoz, és itt mutatom közben a matricás albumot, amit a gyerekek kapnak, amennyiben regisztrálnak egy állandó programra, vagyis a BRICS Challenge állandó programra, és akkor minden egyes órának van egy fix modellje, tehát például az első óra ezzel a körhintával kezdődik.
1: De jól néz ki. Tehát ez az alap, ez már rögtön
2: igen,
1: az elején az első, építik.
2: Ez rögtön ez az első órán felépítik, és akkor itt már fel tudják mérni a gyerekek is, illetve a szülők is, hogy mennyire tudják követni az útmutatót, mennyire tetszik nekik a foglalkozás, és akkor utána tudnak állandóra regisztrálni. És akkor egy óra úgy épül fel egy foglalkozás, ugye 75 perces, egy rövid elméleti résszel kezdődik. Például a körhintánál a centrifugális erőről szoktunk beszélni a gyerekekkel, illetve hogy mi történik, amikor elindítjuk a körhintát, ugye emelkednek-e a karok, hogy kezd forogni. Tehát így a gyerekekkel kommunikálunk, feltérképezzük, hogy milyen elméleti tudásuk van egy-egy adott modell esetén, és utána pedig az elméleti rész után felépítik a modellt, ugye az útmutató alapján minden gyerek kap egy útmutatót, illetve egy készletet.
1: Ezt is jó nagy készlet, igen. Igen, így látszik a kamerában is.
2: És akkor felépítik, és miután felépítették a modellt, még van játékidő, amikor kipróbálják, ugye nagy élmény, hogy működik. Ezt én is elindítom most, hogy lehessen látni, hogy működik ez a körhinta. Egy elkezd forogni, és akkor itt meg a stabilitás, instabilitás fogalma is.
1: Tehát akkor mindig van egy elmélet előtte.
2: Igen, igen, mindig van egy elmélet, utána a gyakorlatban kipróbálják ezt, és a végén meg tudnak játszani, illetve tovább tudják fejleszteni az adott modellt. És akkor így már a kreativitás is nagy szerepet játszik, hogy ki hogy fejleszti tovább. Ezt a részt is nagyon imádják a gyerekek. És a végén pedig, miután minden elkészült, szét is kell szedni a modellt, ezt már nem annyira szeretik a gyerekek, de viszont rendre tanítják őket, mert vissza kell rendezni ugye az alkatrészeket.
1: Ja, hogy mindent akkor vissza kell rakniuk.
2: Vissza kell rakni, igen. Tehát így épülnek a foglalkozások, és igen, egymásra épülnek, mert ugye a centrifugális öröm majd a következő modellnél is elő fog fordulni, ahol, vagy elő fog jönni, ahol a mosógépet fogják felépíteni, és ott a mosógépnél például a szíhajtás is jön, mint új fogalom. Rá következő órán a szállítószalag, ahol szintén szíhajtás, és akkor így épülnek egymásra.
1: Hát rengeteg elméleti dolgot is tanulnak mellette.
2: Játékosan jönnek ezek az elméleti fogalmak, és akkor be is rögzülnek a gyerekek.
1: A BRICS Challenge-ről beszélgetünk majd a folytatásban is Popar Ralukával, a Young Engineers területi vezetőjével. Zenélünk egyet, aztán jövünk is vissza. Maradjatok velünk!

0: családban marad. A Laki Hegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatjuk a megkezdett témát, én Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött, mai beszélgető partnerem pedig Poparaluke, a Young Engineers területi vezetője, és a BRICS Challenge-ről beszélgetünk, ami ugye már kiderült, hogy nagyjából 5 és 11 éves kor közötti gyerekeknek szól. A program révén pedig a gyerekek jobban felkészülnek a jövő technológiai kihívásaira, illetve lehetőségeire. Amit ugye fontos megemlíteni, hogy bár ezek a modellek, amiről beszéltünk, a Lego elvén alapulnak, a BRICS Challenge órákon a gyerekek mégis a Young Engineers saját kutatófejlesztő csapata által tervezett, illetve gyártott egyedi építőelemekkel és motorokkal dolgoznak. És nem csapatba rakják ezeket, ha jól gondolom, hanem teljesen egyénileg, egyedül, de biztos van segítség, hogyha valaki elakad azért.
2: Igen, egyénileg rakják, van olyan rész is, ahol párban lehet dolgozni, pont azért, hogy az együttműködést is,
1: közös csapatmunkát is gyakorolják.
2: Igen, közös csapatmunkát is gyakorolják. Természetesen, hogyha segítségre van szükségük, akkor én, vagy éppen az aktuális oktató, aki ott van, akkor tud segíteni nekik. De általában nagyon ügyesek a gyerekek is, fel tudják építeni ezeket a modelleket.
1: És ha jól gondolom, azért ezt a tudást viszik tovább, akár egyébként a felnőtt életükbe is, már olyan szempontból mondom, hogy rengeteg dolgot fejleszt, akár igen, egyébként már a koncentráció képességet is.
2: Igen, igen, igen, pontosan a koncentráció képességet, a konfliktuskezelést is, akár a kreativitást, önállóságot.
1: Igen, egyébként itt olvastam is, hogy életre szóló készségeket kapnak ilyenkor.
2: Igen. Igen, igen, növekszik a türelem, ugye, mert azért kell a türelem, főleg ahogy egyre bonyolultabbak a modellek. A kitartásra tanítjuk őket, ugye, amikor nehezebbek a modellek, akkor előfordul, hogy egy-két gyerek már mondja, hogy hát nem biztos, hogy felépítem, de szoktam mondani nekik, a gyerekeknek, hogy ti kis mérnökök vagytok. Precíz munkát végeztek, pontosat, és sikerülni fog, mert mérnökök vagytok, kis mérnökök, és akkor így az önbizalmuk is megnő, és igen, felépítik, és a végén nagy az öröm, hogy sikerült felépíteni, működik a modell, és ez nagyon fontos.
1: De ezt egyébként akár lányoknak is ajánlott, tehát ez mindegy, hogy fiúk, lányok, csak ugye abból gondolnám, hogy elsősorban inkább a fiúk rajonganak érte, mert hogy alapvetően a Lego is olyan, bár egyébként szerintem teljesen korosztálytól, meg nemtől függetlenül például a Legót is szeretik fiúk, lányok is, de mégis, ha már ilyen építő játékokról beszélünk, az leginkább ugye inkább a fiúkat szokta vonzani.
2: Igen, bár egy picit így sajnálom, mert ugye én is lány vagyok, és mérnök vagyok, és szeretném, hogyha több lány is venne részt a foglalkozásokon, azért mindig szokott egy-két lány lenni, mondjuk 10 fiú mellett, de nagyon örülnék, hogyha több lány is lenne. Tehát a lányok is nagyon-nagyon ügyesek, és úgy gondolom, hogy a mérnöki tevékenység lányokhoz is tartozik, tehát igen, várjuk a lányokat is.
1: Hát meg egyébként, aki szerintem egy kicsit mondjuk humán, azt mondja legalábbis magáról, akár egyébként már így gyerekkorban is, hogy ilyen humán beállítottságú, neki is jó lehet, mert ha még mondjuk lehet, hogy egy matematikát nem is szeret egy iskolában, itt egy picit mégiscsak megismerkedik egy kicsit, hát lehet így mondani, kicsit reálosabb gondolkozással, viszont játékosan.

0: főleg Budapesten ugye kezdődött. Én a tavalyi évben kezdtem foglalkozni ezzel, már a saját gyerekeim is imádnak legozni. Én, ahogy említettem, mérnök vagyok, és így, mivel mérnöki projekteket valósítunk építőkockák segítségével, így úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó foglalkozás a gyerekeknek. Több mint 50 ország, vagy sőt, már szerintem már több mint 90 országban jelen van a Young Engineers, úgyhogy világszerte...
1: Hát meg lehet ismerkedni akkor vele.
0: Igen, világszerte, igen, vannak ezek a foglalkozások, és úgy vannak felépítve, hogy akár az óvis korosztálytól iskolás, illetve tehát vannak ilyen programozós programok is. A BRICS Challenge után jön a Galileo Technik, illetve utána jön a programozós, az Algoplay is.
1: Azt hiszem, még rengeteg dologról fogunk majd beszélni Poppara Lukával, a Young Engineers területi vezetőjével. Maradjatok velünk, mindjárt folytatódik a Családban, marad a Lakihegy Rádió családi magazin műsora.

0: családban marad. A Laki Hegy Rádió családi magazin műsora.
1: Laki Hegy Rádió helyben vagyunk, én továbbra is Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Mai beszélgető partnerem pedig Popa Raluca, a Young & Genius területi vezetője, és a BRICS Challenge-ről beszélgetünk, amely ugye nagyjából 5 és 11 éves kor közötti gyermekeknek szól. A program építő elemek és játékos kihívások révén tanítja meg a gyerekeknek az alapvető műszaki, illetve mérnöki elveket, gyakorlati módon fokozatosan gyarapítja tudományos, illetve technológiai tudásukat. Erről már nagyjából beszéltünk, hogy mi is ez a program. Viszont arról még beszéljünk egy picikét, hogy itt a térségben ez a BRICS Challenge foglalkozás, ez az iskolákban is, illetve az óvodákban is elérhető?
2: Elérhetőek például a bíróba is, itt Szigetszentmiklóson.
1: Ja, itt Szigetszentmiklóson.

0: Szigetsuliba is, illetve Dunaharasztiban is suliban. Tehát azért
1: én... Egyre több helyen.
0: Igen, egyre több helyen. Budapesten is nagyon-nagyon sok iskolában, állami iskolában van jelen. Ahol esetleg az iskola nem nyitott, vagy nincs kiadó termük, ott pedig művelődési házakban szoktuk tartani ezeket a foglalkozásokat.
1: És akkor mondtad, hogy ugye ez 75 perc, délutáni foglalkozások gondolom,
0: igen,
1: tehát javarészt.
0: Igen, általában iskola után, igen. Tehát 4 után, 4-4.30-kor kezdődnek ezek a foglalkozások.
1: És ugye ez a Bricks Challenge, amiről beszéltünk, ez ugye ilyen 6 és 11 évkor között, vagy talán mondtad, lehet, hogy 5 éves kornak, vagy 5 éves korban is, igen, már ajánlod.
0: Igen, az óvis korosztálynak még én ezen az én területemen még nem indítottam az óvis foglalkozást, viszont vannak nagyon ügyes óvisok is. És a tavaly évben ugye volt pár 5 éves gyermek is, aki részt vett a foglalkozásokon, azért is mondtam, hogy akár 5 évesek is jöhetnek, mert ők is nagyon ügyesen tudják ezeket felépíteni.
1: Hát igen, meg sokszor egyébként nem feltétlen az az egy év számít, tehát az 5 vagy 6, mert igen, ugye vannak azért olyan gyerekek, akik már kiemelkedően tényleg, igen, akár óvodáskor, igen, nagy csoportban érdeklődnek. Azt említetted korábban egyébként, hogy lesznek majd szeptemberben ilyen ingyenes bemutatók, akár itt a térségben is. Itt iskolákra kell gondolni, hogy elsősorban intézményekben, vagy mi a terv, hol lehet majd ezzel megismerkedni?
0: Általában úgy szoktuk, tehát ki szoktam hirdetni ezeket az alkalmakat, akár iskolákban, akár művelődési házakban, és ezen a héten, illetve jövő héten és azutáni való héten kezdődnek ezek a ingyenes foglalkozások. Alapvetően úgy kell elképzelni, hogy az a gyerek, aki először jön a foglalkozásra, neki mindig ingyenes lesz az első alkalom.
1: Pont amikor azért megismerkedik vele.
0: Igen, pont azért, hogy ki tudja próbálni, a szülők is lássák, hogy miről van szó, hogy épül fel egy a foglalkozás. De ugye most tervezzük indítani a programot, úgyhogy nagy valószínűséggel a mai nappal is lesz egy ilyen ingyenes bemutató itt Szigetszent Miklóson az egyik iskolában, illetve jövő héten, meg jövő hét utáni héten már több, több helyszínen is.
1: Hát gondolom egyébként a Young Engineers-nek az oldalán, közösségi oldalain ott azért lehet böngészni, meg előbb-utóbb azért minden fontos információ fent lesz ugye, igen, ezzel, igen, kapcsolatosan.
0: Igen, hát a saját oldalunkon is, meg a Facebook oldalunkon is fent vannak, igen, a foglalkozások.
1: És akkor egyébként ezt ugye így kicsit visszakanyarodva még, hogy épülnek fel az órák, ugye mindennek van egy ilyen tematikája, minden órának, és akkor a végén meg már egy ilyen valami óriási nagy, hát nem tudom, építményt, kastélyt kell elképzelni, amit megépítenek, most így képletesen, tehát hogy mindig valami
0: nem is a nagyság lesz, nem is a nagyság szerintem, hanem inkább a sokkal bonyolultabb,
1: hogy
0: lesz,
1: lesz a szerkezetem.
0: Az elején mondjuk egy modell esetén csak egy szíhajtást használnak, a végén pedig már lehet, hogy szíhajtás, fogaskerékhajtás, és még csigahajtás, tehát így három hajtást is egy modell esetén, és az már azért bonyolultabb. De nem a nagysága, mert ugye minden egyes modell ebből az egy készletből épül. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a gyerekek...
1: Ja, hogy akkor az az alapkészlet, igen.
0: Igen, tehát ez hogy... az alapkészlet, és ebből épül a 32 foglalkozás.
1: Ja, mert 32 foglalkozás akkor,
0: igen,
1: az egész.
0: Igen, 32 foglalkozás. És tehát az utolsó modell is, már ott lehet, hogy az összes alkatrészt kell használni, de igen, bonyolultabb lesz jóval.
1: És akkor követni kell ezt a kis füzetet, amit gondolom úgy kell elképzelni, mint mondjuk, ha valaki legózik, akkor ott is lépésenként ott van, hogy hogyan, igen, kell készíteni ezt az adott dolgot.
0: Igen, igen, igen, pontosan.
1: Elmegyünk egyet zenélni, de utána folytatódik a Családban marad a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. Maradjatok velünk!

0: családban marad. A Laki Hegy Rádió családi magazin műsora.
1: Itt vagyunk újra, folytatjuk is a megkezdett témát. Én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Mai beszélgető partnerem pedig Popa Raluca, méghozzá Young Engineers területi vezetője, aki itt a térségben is igyekszik népszerűsíteni ezt a BRICS Challenge-et, illetve ezen kívül még számtalan más foglalkozást is gyerekeknek. Erről beszélgettünk ugye az elmúlt néhány percben, és akkor még arról beszéljünk, ami egyébként szerintem nem is titok, hogy ugye korábban már megbeszéltük, hogy mindegyikhez van ugye egy ilyen füzet, ami teljesen jól átlátható, és hát teljesen kompatibilis egyébként a Legóval. Picit még beszélhetünk arról, hogy ugye ez van 6 és 11 év közötti, vagy 5 és 11 év közötti gyerekeknek, és akkor mit mondtál, hogy mi a következő foglalkozás, ami már gondolom a kicsit nagyobb kor, vagy idősebb korosztálynak szól.
2: Igen, még tervezünk egy foglalkozás az óvisoknak is, 4-6 éveseknek, a Build Up. Ott nem lesz, annyi lesz a különbség, hogy egyszerűbbek lesznek a modellek, és nem lesz motorizálva, hogy nekik is meglegyenek az alapok, de nem feltétlenül a motorizált résszel kellene kezdeni. Utána jön ugye ez a BRICS Challenge. Aki elvégezte a BRICS Challenge-et, ő folytatni fogja ebben az évben a Galileo Technikkel, ahol szintén jóval bonyolultabbak a modellek, tehát ott új fogalmak nem jönnek képbe, viszont jóval bonyolultabbak a modellek, és miután azt is elvégzi valaki, utána jön az AlgoPlay, ahol már párban fognak dolgozni, és felépítik a modellt, tehát mondjuk ugyanezt a körhintát, és utána le tudják programozni egy tablet segítségével, hogy most mikor induljon, merre forogjon, esetleg világítson. Ott már vannak ilyen szenzorok is, hogy ha tapsolunk, akkor mit csináljon a modell. Tehát igen, ilyen programozós.
1: De jó, de egyébként akkor, ha jól veszem ki a szavaidból, ez abszolút egymásra épül, tehát érdemes kiskorban elkezdeni. Akkor lehet egészen akár tinédzserkorig bőven járni, és folyamatosan ezek végül is beépülnek, ezek a készségek, és egymásra épülnek. Milyen visszajelzéseket kaptál eddig egyébként, akár nem tudom, iskolából a tanároktól, hogy mondjuk azok a gyerekek, akik ugye részt vesznek, vagy elvégeztek egy ilyen tanfolyamot, mondjuk teljesen más, hogy teljesítenek, mondjuk akár igen jobban teljesítenek az iskolában bizonyos tantárgyaknál?
2: Tanároktól nem kaptam visszajelzést, mert az előző évben egyetlen egy iskolában volt, ugye a bíróban. Viszont a szülőktől nagyon jó visszajelzéseket kaptam, illetve a gyerekektől is, főleg azoktól a gyerekektől, akik mondjuk részt vettek az állandó foglalkozáson, és nyáron jöttek táborokba, hogy ott az első napon mondjuk felépítettek egy szihajtásos autót, és akkor ott ma mindenki csodálta őket, hogy te ügyesek vagytok. És igen, így az nagyon büszkék voltak, és az önbizalmuk is az egekig ért, és ők magyaráztak a többieknek, hogy hogy működik ez. Tehát ez nekem is nagyon-nagyon jó visszajelzés volt, hogy valóban működik a foglalkozás, és fel tudják építeni a gyerekek ezeket amiket tanulnak a foglalkozás során.
1: Jól sikerült akkor ezek szerint a nyári tábor, mert azt láttam így az oldalatokon, hogy Szigetszentmiklóson is például volt.
2: Igen, Szigetszentmiklóson is volt két tábor, Dunaharasztiban is, Soroksáron is volt, meg Érden is. Nagyon jól sikerültek a táborok, igen.
1: Gondolom, ott is volt akkor egy ugyanilyen tematika, tehát minden nap fel volt építve, hogy akkor mi lesz a program, vagy éppen mit építenek a gyerekek.
2: Igen, ott úgy volt felépítve, hogy délelőtt ugyanúgy útmutató alapján volt egy tematika, és akkor délután volt a kreatívkodás, szabadabb építés. Mind a kettőt nagyon élvezték a gyerekek, és nagyon jó visszajelzések voltak. Igen, mondták is, hogy ma alig várják, hogy kezdődjön a szeptember, hogy jöjjenek az állandó foglalkozásra. A szülők részéről is nagyon jó visszajelzések jöttek, úgyhogy nagyon örülök.
1: Nagyon pozitív volt akkor.
2: Igen, nagyon pozitív volt.
1: Néztem itt egyébként a Young Engineers-nek az oldalán, hogy van esen is programotok is, tehát hogy esen is gyermekek is jelentkezhetnek, illetve különböző fejlesztő foglalkozásokat tartotok nekik is. Erről egy picit még mesélsz, mert szerintem fontos, hogy erről is beszéljünk, hogy lehet jelentkezni.
2: Igen, külön csoport nincs, viszont az állandó csoportokba egy-két esen is gyereket szoktunk beintegrálni, ők is nagyon jól tudnak részt venni a foglalkozásokon. Az előző évben autista, két-három autista gyermek is volt, és ők is nagyon-nagyon ügyesen építettek. nekik én tartottam azokat a foglalkozásokat, és azt találtam ki, hogy egy kicsit más modellt fognak kapni, mert ugye ott már előfordul az, hogy a türelem, vagy a kitartás, inkább a türelem, igen, más, és ezért egy egyszerű modellt szoktam adni nekik, amit szépen fel tudnak építeni, van sikerélményük, uh-huh. és utána pedig tudnak kreatívkodni, mert viszont a kreatívkodásban nagyon-nagyon ügyesek, nagyon szuper ötleteik vannak. Tehát igen, várjuk az esenés gyermekeket is sok szeretettel.
1: És ugye említetted, hogy tavaly csak a Bíró Lajos általános iskolában volt itt Szigetszent Miklóson, de most már akkor ugye lesz több ingyenes bemutató óra, és hát nyilván az a terv, gondolom, hogy még több iskolába eljussatok.
2: Igen.
1: Így, amit ugye felsoroltam, hogy Szigetszent Miklós, Éhed, Ráckeve, Budakeszi, Csepel és Soroksár tartozik ugye alapvetően hozzád. Ezek egyébként, ezek az alkalmak hetente egy alkalommal, vagy több alkalommal vannak így az
2: igen,
1: iskolákban?
2: Heti egy alkalommal vannak, és akkor ugye heti rendszerességgel vannak az iskolai tanév alatt. Uh-huh. Természetesen a szünetekben nincs, de a szünetekben táborok szoktak lenni, tehát...
1: Tehát akkor van lehetőség igen. táborokra igen. is jelentkezni. És a Young Engineersnek akkor a Facebook oldalán, közösségi oldalán, meg egyébként a honlapján is lehet tájékozódni, hogy mikor éppen hova, melyik iskolában, mikor lesz bemutatóra, akár meg egyébként, hogy néz ki a jelentkezés is. Hát igen. nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Popara Lukának, vagyis Lucának, a Young Engineers területi vezetőjének, és amit ugye említettem, de azért még egyszer felsorolom, hogy ugye Szigetszent Miklós, Érd, Ráckeve, Budakeszi, Csepel és Soroksár tartozik gyakorlatilag hozzád, és hát reméljük, hogy tényleg akkor ez a program minél több iskolába eljut. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatók, nektek is köszönjük a figyelmet, ez volt már a Családban marad a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. A mikrofonnál Somogyi Bettit hallottátok, tartsatok velem két hetente csütörtök esténként itt a Lakihegy Rádióban este 8 óra után, és hamarosan ezt a beszélgetést is megtekinthetitek videós formában is teljes egészében a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Családalapítás, gyereknevelés, párkapcsolati kérdések, egészség. Ez a Családban marad, a Lakihegy Rádió magazin műsora.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
7: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Hintóval elszabadult lovak okoztak balesetet Kiskunfélegyházán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Nőtt a lakosság eladósodása Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártya keretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál, idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsenwaldban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélső jobboldali párt nyert meg, de nem szerzett abszolút többséget. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki. Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Hintóval elszabadult lovak sodortak el gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson. Két gyalogos súlyosan, a fogaton utazó három ember pedig könnyebben megsérült. A baleset akkor történt, amikor az egyik fogathajtója és segédje kötőféket akart cserélni a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, a fogattal együtt elszabadultak, a járdára hajtottak, majd egy fának ütközve álltak meg.
0: Időjárás.
8: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Nemesség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondag kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Szigetszentmiklóson indítják el az országos drogprevenciós mentorprogramot. Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeznek szeptember 21-én Szigetszentmiklóson. Az eseménynek a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délután 2 órától. A rendezvényen az Anti-Drug World Federation országos mentorprogramját is bemutatják. Tóth Attila, a szervezet elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezés célja, hogy felkészített mentorok személyes és rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki a fiatalokkal, segítsék őket a problémák felismerésében és szükség esetén a megfelelő szakmai támogatáshoz irányítsák őket. A program a drogprevenció mellett a sportot, az oktatást és a közösségépítést is eszközként használja. Hozzátette, a kerekasztal beszélgetésre minden érdeklődőt várnak, köztük pedagógusokat és a fiatalokkal foglalkozó szakembereket is.
9: Szakembereket várunk, és visszajelzéssel látjuk is, hogy jönnek, tehát egy iskolák, óvodák is részt fognak venni, pontosan ezért, mert egy megelőzés, egy prevenció alapú mentor képzést szeretnénk elindítani. Ugye most ez egy pilot programunk lesz Szigetszentmiklóson, de várnánk szülőket, várnánk bármilyen olyan érdeklődőt, aki a témába csak meg akar hallgatni minket, hogy mit szeretnénk elérni ebbe a témába, és a végén pedig szeretnénk egy vitát indítani ebből, hogyha valakinek van ellenvéleménye, vagy mellettünk áll.
8: Fiatalokat is bevonnának a drogprevenciós mentor programba. Tóth Attila, az Anti-Drug World Federation elnöke szerint fontos, hogy a fiatalok egymás között is könnyebben meg tudjanak nyílni, és őszintébben beszéljenek a problémáikról. A kezdeményezés ezért az idősebb fiatal korosztály tagjaira is számít. Kiemelten a cél, hogy a kortárs mentorok saját tapasztalataik és közvetlenebb kommunikációjuk révén segítsék fiatalabb társaikat, valamint támogassák a drogprevenciós munkát.
9: Gyerek mentorokat is szeretnénk képezni. Nagyon fontos, hogy a mentor az nem terapeuta. Ő nem diagnosztizálhat, ő nem gyógyíthat. Felismer, és ugye a felismerésnek pont ez a lényeg az oktatásunknak, hogy megtanítjuk arra, hogy bizonyos jelek mire utalnak. És azok a jelek alapján, amit ő esetleg észrevesz, azt milyen szakmához kell, milyen szakemberhez kell irányítani, hogy tudjunk segíteni időben. És a mentor hálózatunknak pont ez lenne a lényege, hogy egy nagyon kiterjedt országos hálózatot szeretnénk kialakítani, ami azt jelenti, hogy tényleg minden közösségben legyen egy kvázi mentorunk.
8: Kormányablakbusz érkezik Szigetbecsére. Kihelyezett kormányablak könnyíti meg az ügyintézést Szigetbecsén szeptember 22-én kedden. A kormányablakbuszt a Petőfi Sándor közösségi szintér és könyvtárban fogadják 00:30 és 00:30 között. A lakosok a többi között személyi igazolvánnyal, útlevéllel, jogosítvánnyal, lakcímbejelentéssel és diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyeket intézhetnek. Emellett a DÁP regisztrációhoz is segítséget kérhetnek. Az ügyintézéshez kapcsolódó illetékeket kizárólag bankkártyával lehet befizetni.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A legfinomabb Szigetszent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászlé főzőversenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagosi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható.
0: A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Laki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
4: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Megrepett az Algyői Vasúti Tisza híd egyik szerkezeti eleme. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Nőtt a lakosság eladósodása Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártya keretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás. Egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál. Idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban 2 hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélső jobboldali párt nyert meg, de nem szerzett abszolút többséget. Megrepett az Algyői Vasúti Tisza híd egyik szerkezeti eleme, ezért óránként 100-ról 60 kilométerre csökkentették a megengedett sebességet, írja a Telex a Szegeder hírportál értesülésére hivatkozva. A korlátozás a Szeged és Hódmezővásárhely közötti tramtrént, valamint a Szeged-Békéscsaba között közlekedő vonatokat is érinti. A MÁV szerint a hibát egy ellenőrzés során fedezték fel, okát és a javítás módját még vizsgálják. Festményeket akasztott a Louvre falára 2 német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg.
0: Időjárás.
5: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
0: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu.
0: Sztárportré.
1: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
0: Minden héten
1: ugyanekkor, ugyanitt. Sztárportré Molnár Szabolcsal.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha elkap téged akár egy apró kis betegség is, akkor te milyen beteg vagy? Tehát, hogy beleéled magad és szenvedsz, vagy pedig egyszerűen meg is feledkezel róla, és mész tovább, csinálod a dolgokat, és valaki kérdezi utólag, hogy beteg voltál? Nem. Melyik vagy?
2: Te? Én attól tartok, hogy ez egy ilyen férfi szindróma.
1: Az egyes?
2: Ez jó.
1: Beleéljük magunkat és szenvedünk?
2: Igen, és kutatod, hogy vajon mi ez lehet? Most melyik komoly betegségnek a kezdete.
3: Takács Nikolász, előadó művész.
2: Egy kicsit, egy kis fölénnyel kellene ezt mindig.
1: Ez milyen jó fölénnyel, azt mondod, de jó, hogy felülről ránézni, én így is tudom ezt mondani.
2: Igen.
1: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
2: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, hogy test és lélek az egy az egyben, ezért igen, és úgy mielőtt elkezdtük ugye a forgatást, mondtam, hogy kicsit a nyakam az be van csípődve. Hát tegnap volt egy ilyen kis megoldandó, stresszes feladat, biztos, hogy ez
1: a válladra került egy nagy nyomás?
2: Egy kicsit a hátul a nyakamnál. Igen.
1: És akkor tulajdonképpen szoktál azon is dolgozni, hogy mondjuk, ha van egy testi tünet, akkor a lelki oldalát megoldani?
2: Biztos vagyok benne, hogy ha ma megoldom a tegnapi problémát, akkor estére szépen kilazul és nem lesz gond.
1: Megoldod?
2: Megfogom.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Nem vagyok hipohonder típus, tehát nem keresek magamon szimptomákat, nem tulajdonítok óriási jelentőséget annak, ami egy apróság. De ha valaminek megvan a kúrája, és tudjuk, hogy ez hogy zajlik, akkor ezt betartom.
3: Figyelsz rá?
2: Meg akarok szabadulni tőle, utamban van a betegség.
3: Észre?
2: Nem szeretek belefeledkezni, hogy én most beteg vagyok.
3: De és észreveszed magát a betegséget?
2: Igen, már mielőtt jön. Hát azért...
3: Tényleg már érzed, hogy jönni fog?
2: Persze, persze. Hát ezt azért egy pár évtized után a Földön az ember már megtanulja, hogy mikor fog bedurrani a torka, mikor jön ez vagy az ki. Persze.
3: És olyankor, amikor érzed, akkor a figyelmed hol van? Hogy megfigyeled, hogy na most már tudom, hogy jön, vagy pedig ráteszed a figyelmedet egy feladatra, vagy most ezzel foglalkozom, ezt csinálom, mert ezt meg kell csinálnom, ezt írom, és úgy elfelejted a betegséget, hogy pár napja el is felejtettem, nincs is, nincs.
2: Nem, nincs ilyen nálam.
3: Nincs.
2: Eldöntöm, hogy ez most milyen, erre most egy tea kell, vagy egy diéta kell, vagy egy böjt kell, vagy erre sport kell, vagy erre mi kell.
3: Aha,
2: tehát akkor... hogyha megfájdul a hátam, akkor biztos, hogy olyan jó vagy gyakorlatokat fog végezni, ami inkább arra megy rá, hogyha a lábamnom fájdul meg valami, akkor azt a joga gyakorlatot választom, már hogy ászanákról beszélek természetesen. Ha a torkomnál van, akkor biztos a tea lesz a megoldás, akkor ez biztos, hogy igazi gyömbér, stb. Stb. Nem tudok mindent diagnosztizálni, nem vagyok egy ilyen önjelölt orvos.
3: De akkor figyeled, magyarul mindig, most én próbálom lefordítani, akkor figyeled a tested, és ha valamit érzékelsz, hogy valahol valami mintha lenne, akkor lényegében megszeredgeted azt a területet magadon.
2: Ez kimondottan így van. Megszeredgetem. Uh-huh. Ez meditációban is létezik.
3: Tehát csinálod
2: ezzel,
3: is?
2: Persze, uh-huh. Persze. Tehát ezzel külön foglalkozni érdemes, és mindenkinek ajánlom, aki képes bármilyen típusú meditációs állapotba kerülni, akár vezetett meditáció, akár csak egy relaxációról beszélünk. Uh-huh. Nem kell semmiféle gurúságnak lenni. Lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Uh-huh. Ez abszolút, ez fején találtam a szöget. És ezt én magam is teszem. Nem csak mint jógi, hanem már gyerekkoromtól ugye megtanultam az összes ilyen házi praktikát is, hogy na hát ha köhögés van, akkor a hagymahéjából hagymahajteját kell főzni, és az kimondottan a köhögésre jó. De a lándzsás, útifrus, nem sorolom el, mindenki ismeri ezeket a dolgokat. Nem vagyok annyira gyógyszertárba rohanó típus. Azt gondolom, hogy egy csomó dologban a megelőzés nagyon jót tesz. Tehát a télen biztos, hogy figyelek arra, hogy emelni, vagy legalább megtartani a vitaminszintet, a folyadékháztartás mindig rendben legyen, a vitamin mellett pedig a testmozgás és a légzésnek a rendben tartása abszolút meg tudja őrizni egy egész télen át az egészséget.
3: Vagy egy életen át, aztán tudod képzelni egyébként, hogyha jól működnél lelkileg, teljesen, mindig, nem lenne benned stressz, és a lehető legoptimálisabban működtetnéd magad testileg, lelkileg, hogy akkor gyakorlatilag nem is lennél beteg. El tudod ezt képzelni?
2: Én ezt gondolom a világról.
3: Na, jó.
2: Nekem ez a világképem, de szó szerint az elsőtől az utolsóig nem tudnám más jobban elmondani. Igen.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: good times.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Hajdó Klára, énekesnő.
3: Nyilván tudom, hogyha túlhajtom magam, akkor ezért is kell vigyázni ezzel a túlzással, azzal, hogy dolgozunk sokat, hogy ne legyünk betegek. És én hajlamos vagyok egyébként egy nagyon intenzív időszak után beteg lenni, de tudom, hogy olyankor... Igen, nem. Igen. Volt példa másra is, majd azt is elmondom, de hogy így ez inkább a jellemző, hogy amikor van ideje kijönni rajtam, mondjuk egy ünnepkor, karácsonykor, vagy amikor egy kicsit leteszek egy nagy feladatot, akkor utána szokott olyan lenni, hogy így elfáradok gyakorlatilag.
2: Amikor van rá lehetőség. Uh-huh.
3: De van olyan is, amikor megakadályoz bizonyos dolgokban.
2: Volt már olyan konkrét?
3: Volt.
2: Tényleg?
3: Volt, és az utóbbi évben ez nagy stressz is volt nekem, mert amikor az utolsó, vagy a legújabb lemezünket a kvártettel készítettük, a Fúvom az énekemet, akkor a demózási folyamat közben is, amikor én már a párommal és a Cseke Gábor kollégámmal készítettem a hangszereléseket, már akkor volt olyan, hogy nem nagyon tudtam rendesen jól felénekelni őket, mert nem volt levegőm. Ez valószínűleg egy ilyen visszamaradt dolog volt egy betegségből. Majd amikor a stúdióba mentünk, akkor is beteg lettem, ami baromi ijesztő, hogy már minden le van szervezve, mindenki ráér, a stúdió lefoglalva, és egyszerűen nem tudtam énekelni.
2: Létre is jött az, hogy nem sikerült énekelni akkor?
3: Az volt, hogy tudtam, borzasztó úgy énekelni a stúdióban, hogy tudtam, hogy ez nem lesz hasznos, amit én ott csinálok, mert ugye ott el vagyunk szeparálva egymástól, és tudtam, hogy vissza kell mennem javítani.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
6: Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
0: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
0: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Felújítás miatt ideiglenes helyszínváltozásra kell készülnie a betegeknek. Felújítási munkálatok miatt szeptember 21-től október 21-ig zárva tart a határút 3-as szám alatti felnőtt házi orvosi rendelő Sziget-Szent Miklóson. A munkálatok ideje alatt az épületben működő 4-es számú dr. Bellovics Sándor, valamint a 7-es számú dr. Szilas Jákos által ellátott felnőtt házi orvosi körzet a Remete utca 9-es szám alatti dr. Bakonya Mária egészségházban fogadja a betegeket. A két házi orvosi körzet az ideiglenes helyszínen is a megszokott rendelési időben működik. Újabb játszótéri fejlesztések valósulnak meg Halásztelken. Az önkormányzat a lakossági igényekre és a képviselőtestület egyetértésére alapozva eddig is kiemelt figyelmet fordított az új játszóeszközök beszerzésére, valamint a meglévő játszóterek folyamatos karbantartására és fejlesztésére. Nagy Barnabás polgármester rádiónknak elmondta, a város költségvetése a következő időszakban lehetőséget biztosít arra, hogy 3 játszóteret is felújítsanak. Hozzátette, a fejlesztések célja, hogy a gyermekek számára biztonságosabb és korszerűbb környezetet alakítsanak ki, miközben a játszóterek állapotát is hosszú távon javítják.
10: Most egy komolyabb összeget tudtunk a költségvetésben elkülöníteni játszótéri eszközbeszerzésekre. Itt legfőképpen ez az Ady Endre utcai játszóteret fogja érinteni, de a többi játszóteren is lesznek új eszközök, illetve a képviselőtestület döntött arról, hogy mindkét iskolának pénzösszeget biztosít játszótéri eszközök beszerzésére, úgyhogy remélhetőleg az intézményeinkben is lesz ezzel kapcsolatosan fejlődés.
9: Idén is megrendezik Ráckevén az őszi ászok fesztivált. A Szegedi Kis István sétányon egész nap programok várják az érdeklődőket. A rendezvény a vadászok, halászok, borászok, horgászok és más ászok ünnepe köré épül. A programok az őszi ászok horgász versenyével kezdődnek, majd a testvértelepülések köszöntése és főzőverseny várja a résztvevőket. Lesz állati show, valamint a legszebb balkon, legszebb kert fotókiállítás megnyitója is szerepel a programban. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, mondta. A szervezők egész nap Hungarikum játszótérrel, népi játszóházzal, kézműves sátorral és ételkóstolóval készülnek.
1: Várostörténeti sétával és különböző színpadi programokkal kedveskednek a résztvevőknek. Természetesen az elmaradhatatlan ételkóstolás is lesz, hiszen ugye az ászok nem mások, mint a borászok, horgászok, mindenféle földi jóval készülnek. A gyermekeknek meg idén egy különleges program is lehetséges, gyermekmotoroztatást vállal az egyik civil szervezet, és hát a játszótér és a népi játékok mellett még ezt is ki lehet próbálni.
9: Harmadszor rendezték meg a gondos délelőttöt Pest Erzsébeten. Szeptember 11-én harmadik alkalommal rendezték meg a gondos délelőttöt, amely ezúttal is hasznos programokkal várta az érdeklődőket. Az eseményen bemutatkozott a szeptember 23-án induló 6-7-es Senior Akadémia, amely a többi között az időseket érintő átverésekkel, az időskor szakaszaival és az 50 év felett jelentkező félelmekkel foglalkozik. A résztvevők emellett a délután alapítvány időseknek nyújtott szolgáltatásairól, valamint egy hamarosan induló kerületi felméréstől is tájékoztatást kapnak.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszent hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Star Portré.
12: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
8: Minden héten
12: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portré Molnár Szabolcsal.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Olyat figyeltél meg, hogy olyankor jön ki rajtad jobban bármilyen betegség, amikor van rá lehetőség?
2: Nem, inkább azt figyeltem meg, de nem a lehetőségnél. Nálam nem az van, hogy na most olyan stengben vagyok, hogy nem betegedhetem meg, meg olyan fontos dolgaim vannak, és amikor már vége van ezeknek a megpróbáltatásoknak, akkor végül meglep a betegség.
1: Nem így?
3: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Hát vagy én máshogy fogalmazom meg, ugyanezt már ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy lehet, hogy ez ugyanaz. De én azt tettem észre, hogy hatalmas nagy stressz hatására valami szokott jelentkezni. De valójában nem közben, tehát utána, de ugye ezt tudjuk, hogy a stressz hatására pontosan a harcolj vagy menekülj teljes fiziológiai reakció az erősebbé tesz, és le is fáraszt, és utána meg lezuhan az immunrendszered, vagy éppen az ellenálló képessége. Ilyen értelemben lehet, hogy ez egy ugyanannak a dolgnak egy másik megfogalmazása. De én úgy szoktam mondani, hogyha valami túl nagy stresszt okoz nekem, akkor azt megérzem.
1: A figyelmedet ilyenkor hova teszed, hogy figyelsz a betegségre, hogy jössz, olyan jön, figyelgeted, vagy pedig azokra figyelsz, amiket éppen csinálsz, hogy most ezt megírom, ezt elintézem, őt felhívom, ide elmegyek, és közben meg is feledkezel a betegségről.
4: Azért ennyire jó ebben még nem vagyok, sajnos amikor már ennyire érződik, hogy jön.
3: Hajdó Klára, énekesnő.
4: Akkor sajnos az felhívja rá annyira a figyelmem, hogy azért nem tudok 100%-osan dolgozni. Van olyan helyzet, amikor muszáj, tehát hogy nem tudsz mit csinálni.
1: Hát a koncert, a színpad, az biztos ilyen helyzet, hogy ott nem tudsz mit csinálni, ott vagy.
4: Egyébként az éneklés gyógyít. Tehát, hogy én azért ezeknek eléggé utána néztem, hogy milyen jót tesz az immunrendszerünknek az éneklés. És nem csak az, hogy gyógyulsz, hanem a stresszt csökkenti, és ezáltal gyógyul az ember, hogy nyilván tudjuk, hogy a stressz az egyébként is megbetegít, meg csökkenti az immun állapotát, úgyhogy vagy hát az immunrendszerünk védekező képességét.
1: Olyan, mintha az maga lenne a betegség, nem a stressz.
4: Így van, meg azt, hogyha engedjük gyakorlatilag eluralkodni, mert van stressz mindig lesz. Azt inkább kezelni kell, megtanulni.
1: Éneklés közben van.
4: Hát akkor, hogyha az ember mondjuk nem elég felkészült, ha beugrós munka van, amire nagyon-nagyon gyorsan kellett így felkészülnie, ha túl nehéz az anyag neki, tehát hogy tudatosan kellene nyilván mindig dönteni, amikor az ember elvállal egy munkát. Van olyan sajnos, hogy nagyon stresszes egy munka, vagy egy koncert, vagy egy olyan megkeresés, amitől az ember nagyon tart. Általában akkor tartunk tőle, hogyha nem vagyunk azon a szinten, vagy nem nekünk való az a feladat, vagy nem olyan közeg, nem a mi zenei területünk. Most már ezeket próbálom én például tudatosan elkerülni.
1: Kikerülni?
4: Igen, mert egy olyan elvárás, aminek
1: nem is tudom, kellene megfelelni.
4: Igen, nem is akarok, és nem is kellene nekem ott lennem, nem kellene neki megfelelnem, és nem azért, mert gyáva vagyok, vagy mondjuk nincs elég önbizalmam, hanem most már ennyi idő alatt azért nagyjából tudom, hogy mi az, ami nekem jót fog tenni, és mi az, ami nem. És hát ami stresszt okoz, az egyértelműen rossz.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Olyankor szoktál megbetegedni, amikor van rá lehetőség?
2: Teljes mértékben akkor betegszem meg, amikor tudom, hogy most nincs szükség
1: rád.
2: Rám.
1: De jó. Most lehetsz beteg.
2: Most lehetek beteg.
3: Takács Nikolasz.
2: Nem egy kellemes dolog, de mivel van 2-3-4 napom, amikor kivonhatom magam a forgalomból, ezért most lehetek beteg.
3: Keleti Andrea, táncművész.
4: Nagyon érdekes egyébként, hogy jó néhányszor megtapasztaltam már az életben, hogy a nyaraláskor voltam beteg. Hogy ez azt jelentette, hogy egyszerűen az ember tudja, hogy most nem lehetek, és most van itt a szabadság ideje, ami rólam szólna, akkor gyerünk.
1: Olyankor szabad betegnek lenni.
4: Szabad betegnek
1: lenni. Tehát munka alatt nem lehet, igen. Egyébként ez igen. Gyakran megfigyeled ezt? Tehát tulajdonképpen amikor van rá lehetőség, hogy beteg legyél, akkor leszel beteg.
4: Hát nézd, most is ez van. Tehát, hogy a családom egy része most éppen úgy hozta a sors, hogy kórházban van, a fiam beteg, és én makkegészséges vagyok, vagy legalábbis pont a férjem beszélt anyukámmal, és mondta neki, az Andi még jól van, ő most nem ér rá betegnek lenni, pont tegnap hangzott el otthon.
1: És ez nem vicc, tehát nem ér rá betegnek lenni. Mikor fogsz ráérni legközelebb?
4: Ki szoktam jelölni magamnak ilyen időszakokat, amikor egy kicsit így el lehet elengedni. És mondom, kis használom, tehát hogy tényleg tudom, hogy mikor lehet, és akkor igen. Meg egyébként az van, hogy nyilván vannak dolgok, amik beütnek, tehát hogy nyilván voltam az elmúlt időszakban én is néhányszor kórházban, gyakorlatilag senki nem tudja a szűk családomon kívül, és tánciskolában szinte meg se érezték, tehát hogy mondta az orvos, hogy remélem Andrea még fekszik, hát én már 2 hete is zumbát tartottam.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: 17 éves voltam körülbelül, amikor először 16, amikor lett egy nagy térdsérülésem, mert egy ilyen bagatell dolog, rossz a térdizületem, hirtelen legugoltam, és soha többé nem tudtam kinyújtani a lábamat, és akkor elmentem az orvoshoz, a megfelelő technikával helyre rakta a porcot, ami beakadt, kaptam egy hónapra egy bokától combig tartó gipszet, és akkor miután ez rendbe jött, egy hosszabb rehabilitáció után újból táncoltam természetesen, és akkor ez aztán egy év múlva körülbelül megismételte önmagát, ez az esemény, mert nyilván nem vártam eleget, és akkor én

0: Gondoltam, hogy viszont egy hosszú, vagy egy nagyon fontos táncverseny van a hétvégén, úgyhogy ha én ezt ki tudom otthon nyújtani, és másnap rá tudok lépni, akkor itt hétvégén lesz táncverseny. Úgyhogy én fájdalomcsillapítóval, jegeléssel, akkor volt az, amikor ilyen óriási nagy hó volt januárban, és ilyen nagy jégzsákokat hoztuk a havat nejlon zacskóba, és jegeltük, ekkora volt a térdem. Egyébként az öltözőből nem tudtam lejönni a lépcsőn a táncteremig, de végig versenyeztük a versenyt. Jó, másnap bevittek, és akkora nagy térdműtétem volt, hogy az orvos azt mondta, hogy soha többé nem fogok tudni táncolni. De hát utána még táncoltam, még azóta is táncolok, és minden nap táncolok, úgyhogy az van, hogy az ember nem éli bele magát, nem hisz az orvosnak, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni. És ez így van, ez nálam. Nagyon sokszor voltam én egyébként kórházban, voltak nagy műtéteim, és mindig ilyen gyorsan rehabilitálom magam.
1: Akkor tulajdonképpen nagyon fontos dolog, lehet, hogy soha nem maradt el a te betegséged miatt.
0: Biztos, hogy nem. Ez a táncverseny is ki volt pipálva, úgyhogy biztos nem. Előadás olyan nem lehet, hogy én amiatt hiányzom, hogy én vagyok beteg. Felnőttek vagyunk, gyerekeket nevelünk, és munkahelyünk van. Tehát ez azt jelenti, ha akarjuk, hogy ez így maradjon, akkor jobb, ha az ember a betegségeket fel se veszi, és próbálja valahogyan túlélni, feltűnés nélkül.
2: Takács Nikolasz.
3: Ha azt hiszem, hogy a helyemen vagyok, haladok, van jövőbeni teendőm, fontosnak érzem magam, érzem, hogy haladok az életemmel, ha mindenki rendben van a szeretteim közül, akkor ez egy tökéletes állapot.
1: És olyankor valószínűleg nem is betegszik meg az ember.
3: Nem, mert miért is?
1: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
3: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, ezért igen.
4: Lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Megszeretgetem.
0: Hogyha az ember nem éli bele magát, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni.
5: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tisz voltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
6: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
5: Uramisten!
6: Talán valami baj van.
5: Nincsen.
6: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
5: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
7: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
8: Gyere el a Borbé tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbé tűzév Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbé tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
2: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Ma még nyárias idő lesz, de holnap már lehűlés várható. Újra drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Festményeket akasztottak látogatók a Mona Lisa mellé Párizsban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az eddigi legnagyobb ukrán drón támadás érte Moszkvát. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Nem sérült meg senki, de néhány repülőszerkezet elérte az olajfinomítót, és egy lakóházat is találat ért. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai hajót, a város közelében pedig egy cég logisztikai központját. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipar célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlói és a szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki, Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Megrepett az algyői vasúti Tiszahíd egyik szerkezeti eleme, ezért óránként 100-ról 60 kilométerre csökkentették a megengedett sebességet, írja a Telex a Szegeder hírportál értesülésére hivatkozva. A korlátozás a Szeged és Hódmezővásárhely közötti tramtrént valamint a Szeged-Békés Csaba között közlekedő vonatokat is érinti. A MÁV szerint a hibát egy ellenőrzés során fedezték fel, okát és a javítás módját még vizsgálják. Festményeket akasztott a Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg.
9: Időjárás.
10: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
9: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
11: Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickened, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans for the liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
6: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
5: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
6: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
7: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szigetszent Miklóson indítják el az országos drogprevenciós mentorprogramot. Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeznek szeptember 21-én Szigetszent Miklóson. Az eseménynek a Városi Könyvtár és Közösségi Ház ad otthont délután 2 órától. A rendezvényen az Anti-Drug World Federation országos mentorprogramját is bemutatják. Tóth Attila, a szervezet elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezés célja, hogy felkészített mentorok személyes és rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki a fiatalokkal, segítsék őket a problémák felismerésében és szükség esetén a megfelelő szakmai támogatáshoz irányítsák őket. A program a drogprevenció mellett a sportot, az oktatást és a közösségépítést is eszközként használja. Hozzátette, a kerekasztal beszélgetésre minden érdeklődőt várnak, köztük pedagógusokat és a fiatalokkal foglalkozó szakembereket is.
10: Szakembereket várunk, és visszajelzéssel látjuk is, hogy jönnek. Tehát egy iskolák, óvodák is részt fognak venni pontosan ezért, mert egy megelőzés, egy prevenció alapú mentor képzést szeretnénk elindítani. Ugye most ez egy pilot programunk lesz Szigetszent Miklóson, de várnánk szülők

0: véleményeket, várnánk bármilyen olyan érdeklődőt, aki a témába csak meg akar hallgatni minket, hogy mit szeretnénk elérni ebbe a témába, és a végén pedig szeretnénk egy vitát indítani ebből, hogyha valakinek van ellenvéleménye, vagy mellettünk áll.
1: Megjelent Dunavarsány 1-es és 2-es gyermekorvosi körzetének szeptember végi, október elejé beosztása. A következő két hétben minden hétköznap fogadják a betegeket. Dr. Kárdási Judit hétfőn és pénteken jellemzően délelőttönként tart konzultációkat, a fennmaradó napokon viszont délutánonként. Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Magyar Tibor közös körzetében hétfőn és csütörtökön 11-től 14 óráig tart a betegellátás, kedden és szerdán pedig 7 és 10 óra között. Az 1-es körzetben kedden és csütörtökön, a 2-es körzetben pénteken várják a pácienseket egészséges tanácsadásra. A részletes tájékoztató a település hivatalos Facebook és weboldalain érhető el. Javítják a H6-os év Dunahídjának járdáját. Javítási munkálatokat végeznek szeptember 19-én és 20-án, szombaton és vasárnap a H6-os év Dunaharaszti és Sziget-Szent Miklós közötti Dunahídjának gyalogos kerékpáros járdáján. A munkálatok a H6-os év közlekedését nem érintik, a vonatok menetrend szerint közlekednek. A gyalogosok átjutását lehetőség szerint biztosítják, ugyanakkor a munkaterületen fokozott figyelemmel kell közlekedni. Emellett a kerékpárosok fennakadásokra számíthatnak. Senior angol tanfolyamot indít a Tinglish nyelviskola. A Dunaharasztin található oktatási központ most már nem csak a fiataloknak nyújt segítséget az idegen nyelvek elsajátításában. A kurzus elsősorban azoknak a szépkorú érdeklődőknek szól, akik szeretnének magabiztosabban megszólalni külföldön és egyszerűbben eligazodni az angol nyelvű weboldalak útvesztőjében. Az oktatók hétköznap délelőttönként kislétszámú foglalkozásokra várják az akár teljesen kezdőket is. A jelentkezés az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehetséges. További információk a www.tinglish.hu oldalon érhetők el.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg október 10-én Sziget-Szent Miklóson a Csepel-szigeti halászléfőző versenyt. A megmérettetésre szeptember 20-áig várják a csapatok jelentkezését. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát biztosítanak a szervezők. A fűszerekről, a próhalról és egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. A csapatok Fantázia néven jelentkezhetnek, további információk a rendezvényről a sárgaház.com oldalon olvashatók. A negyedik évadát kezdi október 9-én a Halásztelki Mentál Higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül: a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Nőknek szóló zenei workshop indul Dunaharasztin. Az édesanyák és lányaik minden hónap első, illetve utolsó péntekén énekelhetnek együtt a Laffert kúriában. Az első alkalom szeptember 25-én délután 16:30 lesz, hazai Tímea, Pece Zsófia és Arnóti Szanyi Éva vezetésével. A szervezők nem a zenei képzettségre, hanem a közös éneklés örömére és gyógyító erejére helyezik a hangsúlyt. A foglalkozásokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ami Arnóti Szanyi Éva e-mail címén keresztül lehetséges. További információk a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Over, over, cause it's now over.
1: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehet nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Idős embereket károsított meg egy családi bűnszervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki, Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát, a légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Nem sérült meg senki, de néhány repülőszerkezet elérte az olajfinomítót, és egy lakóházat is találat ért. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai hajót, a város közelében pedig egy cég logisztikai központját. Irán nem fogja újra megnyitni a Hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei, jelentette ki a perzsa állam parlamenti elnöke. Hozzátette, hogy Irán katonai erőt fog alkalmazni ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Idős embereket több százmillió forinttal megkárosító családtagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak, egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahová a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták, a házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le.
5: Időjárás.
6: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
7: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
8: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Lakihegy Rádió. Most egy újabb óra indul a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: olvastál.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Sok ember szenved attól, hogy vagy folyamatosan fenn van a gyomorsava, vagy csak bizonyos ételektől, gyomorégés és savközömbösítők. Mikor alkalmazzunk gyógyszert? Ez lesz most a témánk. A savközömbösítők régebben nagyon fontos gyógyszerek voltak a gyomorfekély kezelésében. Ma már inkább csak a gyomorégés és egyéb emésztési panaszok esetén szedik őket. Legnagyobb előnyük a többi szerhez képest, hogy recept nélkül is kaphatók, a hatásuk pedig egyszerű reakción alapul, vagyis hogy a gyomorsavat a gyenge lukként viselkedő savcsökkentők közömbösítik, sót képeznek, ezáltal kevesebb lesz a sav, és így a gyomor bontó enzimjei is elveszítik működő képességüket. Hatásuk attól függ, hogy az egyes vegyületek milyen mértékben oldódnak vízben, gyomornedvben, és hogy az őket alkotó ionokat milyen élettani hatással ruházták fel. Sok savcsökkentő hatóanyag van ma már forgalomban. A legnépszerűbb a nátrium-hidrogén-karbonát, ami percek alatt csökkenti a gyomorfájást is. A sav közömbösítése során széndioxid keletkezik, ami gyorsítja a gyomor ürülését, másrészt viszont feszítő érzést, büfögést, széltolulást is okozhat. Ha túl sokat veszünk be belőle, túl sok nátrium szívót hat fel, ami szív- és vesebetegeknél és magas vérnyomás betegeknél hát problémát is okozhat. Amennyiben szedése alatt nagy mennyiségű tejet fogyasztunk, akkor a tej alkáli szindróma alakulhat ki, melynek oka a nagy mennyiségű kalcium és nátrium bevitel. Tünetei a fejfájás, gyengesség, hányás, székrekedés, hasi fájdalom, kalciumtartalmú vesekő, vesekövek képződése. Magnézium-oxid és magnézium-hidroxid is alkalmazható savközömbösítőnek, ezek is gyorsan hatnak, viszont hashajtó hatásuk van. Aztán itt van még a magnézium-triszilikát és a magnézium-karbonát savközömbösítő, amelynek hatása lassabban alakul ki, viszont tartósabb. Minden magnézium sóra jellemző, hogy csak kismértékben szívódnak fel, de veselégtelenségben nagyon lelassul a kiürülésük, és ekkor mellékhatásként lelassíthatják a szív működését. Az alumínium-hidroxid bár gyenge savközömbösítő, mégis hasznos lehet savtúltengésben, mert a sósavval reakcióba lépve a képződő alumínium-klorid kocsonyaszerűen bevonja a gyomornyálka hártyát, és védi a sav károsító hatásától. Tovább haladva a bélben megköti a foszfátot, ez terápiásan magas foszfátszint csökkentésére is alkalmazzák, de akinek normál ez az értéke, annál a foszfát hiány tüneteit, vagyis anorexiát, izomgyengességet és csontképzési rendellenességeket okozhat. Ha veselégtelenség miatt nem tud normálisan ürülni az alumínium, akkor idegrendszeri problémák okozója lehet, és székrekedést is okozhat. Tévhit, hogy ezek a szerek korlátlanul szedhetőek bármiféle orvosi ellenőrzés nélkül, ugyanis sok más gyógyszer hatását módosíthatják a savlekötők. Nagyon sok gyógyszernek gátolják a felszívódását, ezáltal a hatása azzal, hogy a bélrendszerben megköti ezeket, módosíthatja ugye a gyógyszereket, tehát csak is orvosi felügyelet mellett szedjük ezeket a savlekötő szereket.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Van, akin azért van éjjel-nappal napszemű meg, mert hogy bántja a szemét a fény, sokan pedig divatból teszik ezt, és ugye elmondható, hogy ma már nem csak nyáron és télen hordunk napszemüveget, hanem az év bármelyik szakaszában ez megtehető. Fontos azonban mérlegelni, hogy ezzel kapcsolatban mi is az etiket. A napszemüveg viselése teljesen hétköznapi, megszokott jelenség. Ennek ellenére kevesen vannak tisztában azzal, hogy milyen alapvető illemszabályok kapcsolódnak hozzá. Miután a legtöbb ember a tekintetből olvas és a szemkontaktus feltételé ehhez elengedhetetlen, hogy a szemünk jól látható legyen, emiatt több mint illetlenség egy beszélgetés során magunkon hagyni a napszemüveget. Ugyanis, ha ez teljesen eltakarja a szemünket, ez már tényleg udvariatlanság. Na de nézzük a protokoll szakértőt. Vannak, akinek a jó látás érdekében folyamatosan szemüveget kell viselnie. Régebben nem sok választás volt annak érdekében, hogy megvédjük a szemet az erős napsugárzástól, vagy a kezünk szolgált napellenzőnként, vagy hunyorogtunk. Aztán jöttek a fényre sötétedő lencsék, de ezek a szemüvegek sem nyújtanak tökéletes megoldást, hiszen zárt térben egyáltalán nem praktikusak. Az utóbbi néhány évben nagy divattá vált, évszaktól függetlenül, hogy rajtunk van a napszemüveg. Nos, Fekete Gábor protokoll tanácsadó azt mondta, ha a napfény hatására sötétedő szemüveg vagy dioptriás szemüveg óvja a szemünket, akkor ebben az esetben el kell fogadni, hogy valaki nem veszi le a napszemüvegét beszélgetés társalgás közben. Ilyenkor illik elnézést kérnie annak, aki olyan szemüveget hord, ami eltakarja a szemét. Még azt is lehet mondani, hogy tudjuk, hogy illendőség lenne levenni a szemüveget, de megromlott látásunk miatt ezt nem tesszük. Amennyiben divatos vagy sport szemüveget hordunk, természetesen nem illik magunkon hagyni egy kommunikációban, mert hogy a szemnek nagy a szerepe. Ha nem beteg a szemünk, ha nem létfontosságú, hogy napszemüveget tartsunk a fejünkön, akkor azt le kell venni. Egyéb esetben magunkon hagyni a napszemüveget ugyanolyan hiba, mint hogyha elfelejtenénk köszönni, vagy nem fogadnánk valakinek a kéznyújtását üdvözléskor. Tehát ez illetlenség. A protokoll szakértő azt javasolja, nyugodtan tegyünk.

80-120 cm között van, semmiképpen nem az a tekintetváltás, amit napszemüvegben kell megejteni. Ha magunkon hagyjuk akár csak a színes lencsés napszemüveget is, mindenképpen azt üzenjük, hogy valamit takargatni valunk van. Úgy tűnhet, hogy szeretnénk valamit elrejteni. Gondoljunk csak azokra a filmjelenetekre, amelyekben a szervezet bűnözők csoportokba tömörülnek, és pedig rosszban sántikáló mafiózókat úgy ábrázolják, hogy azok sosem veszik le a napszemüvegüket. A protokoll szakértő kiemelte, vannak kivételek, akikre nem vonatkozik a napszemüvegviselés szabálya. Ők főként a művészek, akiknek hozzátartozik az imázsához, hogy rajtuk van a napszemüveg.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office, nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csap le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Idén is megrendezik Ráckevén az őszi jászok fesztivált. A Szegedi Kis István sétányon egész nap programok várják az érdeklődőket. A rendezvény a vadászok, halászok, borászok, horgászok és más ászok ünnepe köré épül. A programok az őszi jászok horgász versenyével kezdődnek, majd a testvértelepülések köszöntése és főzőverseny várja a résztvevőket. Lesz állati show, valamint a legszebb balkon, legszebb kert fotókiállítás megnyitója is szerepel a programban. Gyere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta. A szervezők egész nap Hungarikum játszótérrel, népi játszóházzal, kézműves sátorral és ételkóstolóval készülnek.
6: Várostörténeti sétával és különböző színpadi programokkal kedveskednek a résztvevőknek. Természetesen az elmaradhatatlan ételkóstolás is lesz, hiszen ugye az ászok nem mások, mint a borászok, horgászok, mindenféle földi jóval készülnek. A gyermekeknek meg idén egy különleges program is lehetséges, egy gyermekmotoroztatást vállal az egyik civil szervezet, és hát a játszótér és a népi játékok mellett még ezt is ki lehet próbálni.
5: Az Egyesült Államok külpolitikáját is átformálta a terrortámadás. Terror New Yorkban címmel tartottak előadást szeptember 16-án Sziget-Szentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban a Sorsfordító Napok sorozat keretében. A program a 2001. szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulójához kapcsolódott. Dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az eseményekről és azok következményeiről beszélt. Az előadó rádiónknak elmondta, a támadások jelentősen átalakították az Egyesült Államok külpolitikáját, és az európai-amerikai együttműködésre is hatással voltak.
7: Ez azért úgy meg is osztotta egy kicsit a nyugati világ közvéleményét, mert nem mindenki értette, hogy azért, mert egy Afganisztánban lévő terrorcsoport megtámadta az USA-t, miért kellett nekünk megtámadni Irakot. Tehát, hogy itt azért voltak már rések, ami ugye napjainkra Donald Trump elnök második elnökség alatt szakadékra nyíl, de gyakorlatilag az európai-amerikai, mondjuk úgy biztonsági érzetnek és feladatoknak. A kettő közötti különbség azért már gyakorlatilag itt a terrorizmus elleni háború kapcsán is látszott, és már ekkor voltak országok, Németország, Franciaország, melyek kritizálták az amerikaiakat.
5: Szeptember közepén is folyamatosan dolgoznak a szakemberek Dunavarsány közterein. Ezen a héten sem marad el az intézmények és a zöld területek karbantartása a településen. A Városgazdálkodási Kft. Ezúttal a Forráslakóparkban, az olimpiai edzőtábor környékén, valamint a Kossuth-Lajos utcában folytatja a fák gajazását. Sor kerül továbbá a parkolójelek újrafestésére az Elker Ferenc alapfokú művészeti iskola előtt. Az önkormányzat továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu oldalon olvashatók.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. Újabb tárlattal bővül a Laffert kúria. A Dunaharasztin található kulturális központ ezúttal Nógrádi Kis Magdolna festőművész alkotásainak ad otthont. A közönség szeptember 30-án szerda este 6 órától tekintheti meg először a Vízparti hangulatok című kiállítást. Fábián Zoltán képzőművész ünnepi megnyitó beszéde után a látogatók a figurális ábrázolás és az absztrakció világába nyerhetnek bepillantást. A rendezvény ingyenes, így nem szükséges rá előzetesen jelentkezni. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos felületein érhetők el. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szent Miklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilvánítja. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig
3: a mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Folytatjuk az ismerkedést az emberi testtel. Azt hiszem, adásról adásra megállapíthatjuk, hogy egyre jobban megismerjük magunkat, és csodálkozhatunk is azon, hogy mennyire jól ki vagyunk mi találva. Hát ma a körmünk lesz a téma. A napokban voltam manikűr-pedikűrön, és az autóban utaztunk a férjemmel, és így ránéztem a lábúj körmeimre, és megállapítottam, hogy annyira szép lett, nem? Tehát, hogy ezt a Magdika olyan szépen megcsinálta. Erre a férjem nem nagyon reagált, majd mondom, mi van, nem tetszik, hát nem annyira kirívó, hanem olyan tök nőc, és stb. És akkor azt mondta, hogy mekkora hülyeség már, hogy lakkozzuk a körmünket. Tehát, hogy ki találta ezt ki. Na, ugye, tehát innen indult a beszélgetés. Hát mondtam, hogy egy nagyon szép, jól néz ki, úgy jobban esett volna, de mindegy, tehát megállapítottuk, hogy ő nem igazán szereti itt ezeket a köröm lakkozásokat. Pár nappal később pedig mentünk egy szabadtéri strandra, ahol a jegypénztárban egy fiú volt, egy férfi fiú, nem tudom, 20 pár éves lehetett, ki hova apostrofálja, festett fekete körmökkel. Tehát most már itt tartunk tényleg. Tehát vannak külön férfi körömlakók is, csak szólok. Na minden esetre most nem a lakkozásról, a manikűr és a pedikűrről lesz szó, hanem magáról a körömről, amelyek ugye az ujjak végperceinek hátoldalán fekszenek, és hát a középen kissé domborúak ezek a körmök. Egy rugalmas szarulemez a köröm, amely a bőr írha rétegének módosult részéhez rögzül, amit körömágynak is neveznek. Hát egyszer egyébként én valahol megütöttem a körömágyamat, és azóta az egyik körmömön végigmegy egy csík, szóval érdekes, ez sérülékeny ez a rész. A köröm csúcs az ágyon túl szabadon kiáll, hátulsó és oldalsó szélei a bőrredő alakú visszahajlással képzett keretbe jutnak be. És hát a köröm saját szövete két rétegből áll. A felső réteget elszarusodott sejtek alkotják, ez úgy viselkedik, mint tulajdonképpen a bőr szaru rétege. A mélyebb réteg pedig megfelel a bőr malpigi rétegének, ezt a köröm gyökér alatt köröm csírának is nevezik, ez küldi el a hámléceket a körömágy iharlécei közé. A köröm szerepe egyrészt az ujjak végpercének mechanikus védelme, másrészt pedig a tárgyak megragadásához is szükséges, mert hogy megtámasztja az ujjak végpercét. Nekem, hogyha le van vágva teljesen rövidre a körmöm, képtelen vagyok bizonyos dolgokat megfogni, tényleg, tehát nagyon szeretem, hogy hosszú a körmöm, nyilván nem ilyen nagy karmok, hanem olyan nőcisen, egy kicsit úgy meg vannak növesztve, de tényleg, hogyha tövig le vannak vágva, bizonyos dolgokat nem tudok megfogni vele. Nos, a körömnek vannak betegségei, ritka fejlődési rendellenesség, a vele született teljes köröm hiány, mert hogy van, akinek nincs is körme. A köröm károsodhat külső behatás következtében sérülés, fertőzés vagy vegyi anyagokra is, de megváltozhat valamilyen általános betegség vagy bőrbetegség kapcsán is. Általános betegség például a vas, a vitamin, fehérje hiány, keringési zavar, vagy éppen a pikkely sömör kapcsán is változhat a köröm. A köröm redők és a köröm lemez alatt baktériumok, illetve ilyen sarjadzó gombák is elszaporodhatnak, és körömágy gyulladást okoznak. Egyes gombák fehéres sárga, mások zöld, barna vagy feketére színezik el a körmöt, jól hangzik, ugye? A bakteriális eredetű fertőzés gennyesed, bőrpirral, duzzanattal és fájdalommal is jár. A betegségek köröm tünetekkel is rendelkeznek. Például, ha valakinek A-vitamin hiánya van, akkor a köröm elkezd töredezni. A köröm lemeze elvékonyodik, berepedezik, töredezik, keresztben akár ketté is hasadhat, ha valakinek vas hiánya van. Ha szívbetegség is utalhat a körömre, mármint hogy a köröm utalhat a szívbetegségre, a szöveti oxigénellátás zavarának következtében megnagyobbodik a köröm, vastagabb és domborúbb lesz. Hogyha valakinek foltos hajhullása van, autoimmun betegség következtében, ennek az egyik társult tünete az, hogy a körmök is elváltoznak, megbetegednek, kialakulhat rajtuk hosszanti barázdaság, fényvesztesség, emellett pettyessé vagy tarkássá is válhatnak. A köröm lemezen való elváltozásokból a szervek állapotára, a test ásványi anyag és vitaminellátottságára is lehet következtetni. A körmök ápolásához használható hidegen sajtolt extra szűz olívaolaj, avokádóolaj, mandulaolaj, szójaolaj, ott a ricinusolaj is, de használható szőlőmagolajat, argánolajat, kukoricaolajat is. Külön-külön és ezek keverékéből is készíthetőek ma már körömápolók. Egyes körömlakokat gyógyászati céllal is használják, például ha valakinek körömgombája van. De ha már a körmöknél tartunk, akkor hagyd mondjam el, hogy egy korszak nem is olyan régen, 2021-ben véget ért, mert hogy levágták a világ leghosszabb körmét. A houstoni Ayanna Williams a körmei hosszúságával még a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, amikor 2017-ben a körömhosszúságával hossza elérte az 5,8 méternyi hosszúságot. Na most konkrétan szerintem ez a nő más se csinál, csak ült. Tehát azért majdnem 6 méteres körmökkel szerintem nulla, amit lehet csinálni. Bocsánat, hogy kimondom, de azt sem tudom, hogy a mellékhelyiségben hogyan boldogult ekkora körmökkel, ugye? Williams körmét egy texasi bőrgyógyászaton vágták le. A vágás előtt a körmeinek a hossza elérte már a 7,3 méter hosszúságot. A nő 1990-től növesztette a körmét, aztán úgy határozott, hogy most már megválik tőle. Elmondása szerint a körmeivel vagy anélkül is királynő lesz, nem a körmei határozzák meg, és határozza meg ő a körmeit. Bármennyire is hosszúak voltak Ayanna Williams körmei, akkor sem övé volt minden idők leghosszabbika, hiszen őt megelőzve Lee Redmondé volt minden idők leghosszabb körme, aki 1979-ben kezdte el növeszteni őket, és egészen 8,5 méteres hosszúságig sikerült is neki, de egy 2009-es autóbalesetben elvesztette őket, hát reméljük, hogy a 8,5 méteres körmével nem ő vezetett. Tehát képzeljünk el mondjuk egy kormányzást egy ekkora körömmel. Hát hogy fér be egyáltalán a kocsiba, ugye? Tehát már ez is kérdőjel. A körmöknek egyébként egy flexel estek neki a megszokott olló vagy egyéb vágóeszkezek helyett. Williams a CNN-nek adott interjúban azt mondta, hogy ezután már csak 15 cm-es körmöket növeszt, így megkönnyíti az életét, hiszen akkor már tud majd például fogat mosni. Kimosta éveken keresztül, évtizedeken keresztül a fogát. Most azért ez komoly személyzet kellett, a körmök miatt döbbenet, nem? A levágott körmöket persze nem dobták a kukába, hanem kiállítják, és egy múzeumban lehet ezeket megtekinteni. Egyébként a körmök szépen voltak díszítve, festve, mindenféle cikcakkal, meg ilyen, nem is tudom, milyen motivumokkal. Hát hogy annyit azért hagyd mondjak, hogy szerintem ritka gusztustalan volt, még így kifestve is.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Van egy ilyen reklám, vagy volt egy ilyen reklám, nem, hogyha fáj a fejem, elbánok vele, na mindegy, a fejfájás ez mondjuk egy kellemetlen dolog, de nyilván az sem jó, ha egyéb dolgunk fáj. Minden esetre, ha fájdalmaink vannak, sok esetben veszünk be fájdalomcsillapító gyógyszert. Most a Femcafé egy olyan módszert osztott meg, ami állítólag segíthet abban, hogy a gyógyszer hamarabb hasson. Nos, szinte azonnal búcsút inthetünk a fájdalomnak, állítólag, hogyha ezt a trükköt vetjük be. A testünk bármely pontja fájhat, de talán a fej és a fogfájás az, ahol a legtürelmetlenebbek vagyunk. Azt akarjuk, hogy ahogy bevettük a gyógyszert, vágja is ketté ezt a borzalmas érzést. Rengeteg rapid, azaz gyorsan ható fájdalomcsillapító érhető el ma már a gyógyszerpiacon, de azzal is meggyorsíthatjuk a hatást, hogyha figyelünk arra, hogy miként nyeljük le ezt a gyógyszert. Én annyira kilódok minden gyógyszerbevevésnél, komolyan mondom, tehát, hogy ellen attól félek, hogy majd megakad a torkomon, elkezdek ott küzdeni, addig forgatom a szembe a gyógyszert, amíg már tulajdonképpen már semmiféle folyadék nincsen hozzá, és utána általában lenyelem szárazon, tehát hogy mindig úgy kilódom, hogy valahogy vízzel akarom lenyelni, de hogy lemegy szárazon, és utána számban lévő folyadék. Totálisan gáz vagyok tényleg, ráadásul meg egy ilyen előre guvasztott ilyen kacsanyakat is csinálok hozzá, tehát teljesen mindent elkövetek ösztönszerűen azzal kapcsolatban, hogy a lehető legnehezebben menjen le a gyógyszer, úgy, hogy közben pont azt szeretném, hogy ez ne így történjen. Na minden esetre nagyon fontos, hogy egy átlagos tabletta 15 és 60 perc közötti intervallumban kezdi el kifejteni a hatását, de ezt nyilván befolyásolhatjuk, ugyanis nem mindegy, hogy milyen testtartást veszünk fel, amikor lenyeljük a gyógyszert. Szerintem a kacsanyakos megoldás nem lesz benne. A John Hopkins Egyetem kutatói szerint, ha körülbelül 45 fokos szögben jobbra dőlünk, akkor ez meggyorsítja a tabletta útját a testünkben, így gyorsabban fog felszívódni a nyombélben, ahol általában a szájon át bevehető gyógyszerek ugye felszoktak szívódni. A jobbra dőlt testtartásban a tablettának mindössze 10 perc kell ahhoz, hogy lejusson és oldódni kezdjen a nyombélben, míg hogyha egyenesen állunk, akkor ez az idő 23 perc. Ha balra dőlünk, akkor pedig másfél óra, hogy odaérjen. Ez természetesen nagyon nem mindegy, főleg akkor, hogyha gyorsan szeretnénk megszabadulni a fejfájástól vagy egyéb fájdalmunktól. Kutatók már korábban is tanulmányozták, hogy a testtartásunk miként hat az emésztésre és a gyógyszerek felszívódására, azonban ez az első olyan tanulmány, amely szimulálta és részletesen kifejtette, mi történik a testünkben, hogyha különböző testhelyzetekben nyeljük le a tablettát. Itt egyébként nem a lenyelésről van szó egészen pontosan, azért így kiegészíteném ezt a cikket, hanem arról, hogy miután bevettük a tablettát, akkor mondjuk célszerű a jobb oldalunkra ledőlni egy kicsit, ugye, és akkor úgy szépen a gyógyszer az útjába megy. Tehát szerintem az, hogy mondjuk a jobb oldalunkon fekszünk, és így vesszük be a tablettát, az pont erre alig, hogy mondjuk félrenyeljük. Tehát vegyük be, ahogy szoktuk, aztán, hogyha gyors fájdalomcsillapítást vagy egyéb hatást szeretnénk elérni, akkor gyorsan feküdjünk le egy pár percre a jobb oldalunkra.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondach kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Engedj a csábításnak.
6: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
5: Wow! Aqualand!
2: Gyere el a Borbé tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbé tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbé tüzép. Elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Idős embereket károsított meg egy családi bűnszervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Az eddigi legnagyobb ukrán drón támadás érte Moszkvát. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Nem sérült meg senki, de néhány repülőszerkezet elérte az olajfinomítót, és egy lakóházat is találat ért. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai hajót, a város közelében pedig egy cég logisztikai központját. Irán nem fogja újra megnyitni a Hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei, jelentette ki a perzsa állam parlamenti elnöke. Hozzátette, hogy Irán katonai erőt fog alkalmazni ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Idős embereket több százmillió forinttal megkárosító családtagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahová a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták, A házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le. A biztonságos kerékpározás feltételeit minél több embernek, minél nagyobb területen szeretné biztosítani a főváros. Karácsony Gergely főpolgármester erről a Biciklivel Kortalanul program rendezvényén beszélt, amelyen Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A mozgalom önkéntesei riksával visznek biciklizni olyan időseket, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt önállóan már nem tudnak kerékpározni. A Koppenhágából indult kezdeményezés idei világtalálkozóját a napokban Budapesten tartották.
0: Időjárás.
7: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: FM 107.
1: Lakihegy Rádió.
2: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író. Gyere, kopi!

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Az agyunkat támogatjuk meg a folytatásban, ugye nyilván vannak olyan tevékenységek, élelmiszerek, amelyek köztudottan ártanak az agynak, és hát minden bizonnyal nem szorul különösebb magyarázatra, hogy súlyos lerészegedések, a gyors ételek, a finomított szénhidrát, vagy éppen a mozgásszegény életmód és az ingerszegény környezet mind-mind negatív hatással van, ráírja a Dívány. De vajon mik vannak még ezeken kívül, amelyek nem tesznek jót az agyunknak? A tudósok nem álltak meg a nyilvánvaló tényeknél, néhány olyan dolognak is kiderítették már az agykárosító tulajdonságát, amelyekről elsőre nem is sejteni az ember. Bár amiket most fogok mondani, azok közül némelyikről szerintem nem is gondoltuk volna soha, hogy ezek ártanak az agyunknak, de meglepően logikus bizonyítékokkal azért alátámasztották. Na akkor jöjjön 8 meglepő szokás, amely károsítja az agy egészségét. Az első, hogyha egész nap ülünk, az egésznapos ülés káros az általános egészségi állapotra, és ez alól az agyunk sem kivétel. Az ülés inaktivitás, az inaktivitás pedig rossz az agynak. Nos, ennek az ülő dolognak az a baja, hogy a mozgás az, ami nyitva tartja az agy artériákat lehetővé téve, hogy a kényes neuronok tápláló vérrel öntözve megmaradjanak. Más szóval a fizikai aktivitás fokozza a véráramlást, az oxigént és alapvetően tápanyagokat szállít az agyba. Ha ülünk, akkor ez nem történik meg. Ezen kívül javítja a hangulatot, csökkenti a stresszt, a mozgás. Ezek egyaránt jótékony hatással vannak az agy egészségére, tehát ha valaki sokat ül a fenekén, az agya nem élvezi a lehetőség előnyeit. Megoldásképpen egyszerűen mozogjunk többet, üljünk kevesebbet. Az aktuális irányelvek szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 percet kell ennek közepes intenzitású, vagy heti 75 percet erős intenzitású aerob fizikai aktivitással tölteniük. Ha ez soknak hangzik, akkor tartsuk szem előtt, bármennyi fizikai tevékenység jobb, mint a semmi, még a kis mozgással töltött szünetek is összeadódnak a nap folyamán. A másik, ami szintén negatívan hat az agyra, hogyha antiszociálisak vagyunk, még egyesek boldogak a magányban, a legtöbben azért nem. A magány pedig összefügg a depresszióval, tehát legyünk minél többet közösségben, találkozzunk a szeretteinkkel, jelentkezzünk önkéntesnek, vegyünk részt egy tanfolyamon, bármi jobb, mint egyedül lenni. A kutatók megjegyezték, hogy a zaj által kiváltott halláskárosodás befolyásolhatja a beszédhangok agyáltali felismerését, tehát ha hangos zenét hallgatunk, sem tesz jót az agyunknak. Bár ezt a kutatást állatokon végezték, fontos következményei lehetnek az emberekre nézve is. Ennek az az oka, hogy az idő múlásával kialakuló halláscsökkenés összefüggésbe hozható a demenciával. Ha 70 decibelig terjedő hangok vesznek minket körül, akkor azok még biztonságosnak tekinthetőek. 85-öt meghaladó hangok idővel azonban nagyobb valószínűséggel károsítják a hallást. Szintén nem tesz jót az agyunknak, ha nem alszunk eleget, ha nem pihenünk eleget. Egy 2018. szeptemberi kutatás arra következtetéssel jutott, hogy a kognitív teljesítmény, beleértve a memóriát, az érvelést, a probléma megoldó és a kommunikációs készséget, károsodik azoknál az embereknél, akik általában 7 óránál kevesebbet vagy 8 óránál többet alszanak éjszakánként. Tehát az alvást tegyük prioritássá. Nos, tartsuk be következetesen a lefekvési időt, és hagyjuk figyelmen kívül a zavaró tényezőket. A rendszeres testmozgás, a mély légzés, a meditáció javíthatja az alvás minőségét. Ha valaki cigizik, nem tesz jót az agyának. A ráktól a szív- és tüdőbetegségig a dohányzás gyakorlatilag a test minden szervét tönkre teszi, tehát az agyat is. Ha túl sok cukrot fogyasztunk, ez sem jó az agynak. A Harvard Medical School szerint az állatokon végzett kutatások összefüggést mutattak ki a cukorfogyasztás és a sejtek öregedése, valamint a memória és a kogníció hiányosságai között. Az embereknél pedig jól látható a túlzott cukor következménye a cukorbetegek agyában. A Harvard Medical School szerint a magas vércukorszint befolyásolhatja az agy funkcionális kapcsolatait, összehúzhatja az agyat, vagy kísér betegségeket okozhat, ami gátolja az agy véráramlását, ami pedig nyilván kognitív nehézségekhez vezet. Ha valaki túl sok nátriumot visz be, ezzel sem segíti az agyát. A túlzott nátrium fogyasztás olyan egészségügyi problémákat hozhat magával, mint a magas vérnyomás. Tehát fogjuk vissza a magas nátrium tartalmú ételek fogyasztását, és figyeljünk egy kicsit jobban az élelmiszerek címkéire. A 14 év felettiek számára egyébként a napi 1500 mg megfelelő nátrium bevitelnek számít. Ha valaki túl sok alkoholt fogyaszt, hát azzal is hát negatívan befolyásolja az agyán, a gyakori happy hour-ök szokása hátráltathatja az agy egészségét. Az olyan átmeneti hatások mellett, mint a homályos látás, a beszédzavar és a lelassult reakcióidő, a bőséges alkoholfogyasztás növelheti a súlyosabb, tartósabb agyi elváltozások kialakulásának kockázatát. Valójában a hosszú távú alkoholfogyasztás zsugoríthatja az agyat, és hiányosságokat okozhat az agy fehér állományában, azokban a rostokban, amelyek fontos információkat szállíthatnak. Nos, az elmúlt percekben olyan szokásokról, tevékenységekről esett szó, amelyek gátolják az agy jó működését, és hát egy idő után károsítják is azt. Ide tartozik az, hogyha egész nap ülünk, aztán beszéltem az antiszociális viselkedésről, tehát a magányról, szó volt arról, hogyha hangos zenét hallgatunk, az sem tesz jót az agyunknak, illetve ha nem alszunk eleget, ha dohányzunk, ha túl sok cukrot vagy nátriumot fogyasztunk, vagy túl sok alkoholt.

0: Hét.
1: Tudástár.
2: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
1: Ez a Tudástár.
3: Ha kenyeret vásárolok, én abszolút nem veszem azt, ami fehér lisztből van, már több mint szerintem 10 éve. Mindig teljes kiörlésű kenyeret szoktam vásárolni, abból is szerencsére ma már többféle van, tehát nem lehet ráúni. Ráadásul anyukám is nagyszerű teljes kiörlésű kenyeret tud készíteni, imádom, amikor kisül és még meleg. Nyelnem is kellett egyet, szólok is anyunak, hogy régen sütött már kenyeret, szóval hajrá. Na minden esetre egyre többet hallunk manapság a kovászos kenyérről, amely tele van tápanyagokkal, és állítólag tovább tart a hatása is, tehát tovább laktat. A kovászos kenyér tele van értékes tápanyagokkal, amik még a teljes kiörlésű búzakenyérnél is egészségesebbé teszik. A ropogós héjú, lyukacsos és puha belsejű kovászos kenyér sokak nagy kedvence, ám mégis a legtöbben helyette a teljes kiörlésű búzakenyeret választják. A kenyérnek ezen fajtája a régmúlt időkben nyúlik vissza. Már időszámításunk előtt 3000 évvel az ősi Egyiptomban is így készítették. Az élelmiszer mindössze 4 összetevőből, sóból, lisztből, vízből és a kovászból épül fel. Gyakorlatilag bárki el tudja otthon is készíteni, kikísérletezni azt, ami neki a tökéletes. Az élesztő a lisztből származó szénhidrátokat etanol és széndioxid előállítására használja fel. A széndioxid megreked a kenyértésztában, ami ettől megemelkedik, így repedezik meg a ropogós külseje és válik lyukacsossá belseje. Abban különbözik a kereskedelmi élesztővel készült kenyértől a kovászos, hogy sokkal tovább tart a teljes erjesztés. Emellett a tészta karakteresebb ízű lesz a természetes erjedés melléktermékeként, létrejövő szerves savaknak köszönhetően. Ez az eljárás adja azt a jellegzetes savanykás ízt, amit a kovászt jelenti, és hát a kovász is innen kapta a nevét. A kovászos kenyér egészségesebb a hagyományosnál, épp az erjedési folyamatok miatt, ami felruházza értékes tápanyagokkal, jelentősen megnő az anyagcsere folyamathoz nélkülözhetetlen B-vitamin szintje benne. Bármilyen kenyérről is legyen szó, kalciumot, magnéziumot, vasat tartalmaznak. A kovászos fajtából ezek sokkal jobban hasznosulnak a tejsavtartalom miatt. Emellett akár 62%-kal kevesebb fiténsavat tartalmaz, mint a hagyományos kenyerek, amik csak gátolnák az ásványi anyagok felszívódását. Mindezek mellett könnyen emészthető, nem okoz puffadást, prebiotikus hatásának köszönhetően megőrzi a gyomor egészségét, támogatja a jótékony

él baktériumokat és jól lakottságérzetet okoz. Egyetlen szeletben 84 kalória van, így könnyen beilleszthető az étrendbe. Ideális esetben érdemes a teljes kiörlésű lisztből készült verzióját választani, mert az még egészségesebb és nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet sem. Lehet kenyeret tenni a diéta alatt is, viszont nem mindegy, hogy milyen. Ma már ezerféle változatból lehet válogatni, amiknek eltérő pozitív tulajdonságaik vannak. Figyeljünk ezekre oda!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nyárhoz képest most jóval több páciens fordul meg a helyi praxisokban. Sokakat megvisel az évszakváltozás és az alzarjáró jelenségek. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, a gyermekek esetében a közösségben való visszatérés, illetve az elmúlt hetekben tapasztalható változékony időjárás nagyban befolyásolja a megbetegedések számát. A Dunavarsányi házi orvos emellett hangsúlyozta, hogy továbbra is érdemes odafigyelnünk a vírusok tudatos megelőzésére.
3: Nagy mértékben ilyenkor mindig van egy észrevehető változás a helyi praxisok szintjén a helyi populációkban, ami ugye alapvetően két okra vezethető vissza, egyrészt, hogy a lakosság térben és időben koncentrálódik jobban, mint a nyári időszakban. Ez ugye nyilván az oktatás beindulásával hozhat összefüggésbe. Másrészt maga az évszakváltozás, amit hoz magával, természetéből adódóan az idő hűvösödik, csapadékosabbá válik, nyírkosabbá válik, és hát ezekben az időszakokban a felső légúti fertőzések nyilván sokkal könnyebben terjednek.
2: Felújítás miatt ideiglenes helyszínváltozásra kell készülnie a betegeknek. Felújítási munkálatok miatt szeptember 21-től október 21-ig zárva tart a határút 3-as szám alatti felnőtt házi orvosi rendelő Szigetszent Miklóson. A munkálatok ideje alatt az épületben működő 4-es számú dr. Bellovics Sándor, valamint a 7-es számú dr. Szilasi Ákos által ellátott felnőtt házi orvosi körzet a Remete utca 9-es szám alatti dr. Bakonya Mária egészségházban fogadja a betegeket. A két házi orvosi körzet az ideiglenes helyszínen is a megszokott rendelési időben működik. Javítják a H6-os év Dunahídjának járdáját. Javítási munkálatokat végeznek szeptember 19-én és 20-án, szombaton és vasárnap a H6-os év Dunaharaszt és Szigetszent Miklós közötti Dunahídjának gyalogos kerékpáros járdáján. A munkálatok a H6-os év közlekedését nem érintik, a vonatok menetrend szerint közlekednek. A gyalogosok átjutását lehetőség szerint biztosítják, ugyanakkor a munkaterületen fokozott figyelemmel kell közlekedni, emellett a kerékpárosok fennakadásokra számíthatnak. Természetvédelmi díjat nyert a Szigetszent Miklósi Gimnázium úszóláb rehabilitációs projektje. Első alkalommal adták át a természetbajnokai díjat, amelyet olyan természetvédelmi kezdeményezések elismerésére hoztak létre, amelyek helyi összefogással érnek el kézzelfogható eredményeket. Az első díjat a Szigetszent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük újra című úszóláb rehabilitációs projektje kapta. A programot Sete Krisztina Beáta és Cita Zoltán pedagógusok vezetik. A kezdeményezés a Ráckevei Duna ágat érintő 2020-as olajszennyezés után indult, amely jelentős károkat okozott a védett úszóláb élőhelyen. A pedagógusok diákjaik bevonásával természetvédelmi szakemberek segítségével kezdték meg az élőhely helyreállítását. Az elmúlt években több mint 100 négyzetméternyi úszóláb kezdeményt hoztak létre őshonos növényfajok felhasználásával, hozzájárulva a sérült élőhely és a vízi ökoszisztéma rehabilitációjához.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 2-án tartják az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Szigetszent Miklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. 22. alkalommal rendezik meg október 10-én Szigetszent Miklóson a Csepel-szigeti halászléfőzőversenyt. A megmérettetésre szeptember 20-áig várják a csapatok jelentkezését. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát biztosítanak a szervezők. A fűszerekről, apró halról és egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. A csapatok Fantázia néven jelentkezhetnek, további információk a rendezvényről a sárgaház.com oldalon olvashatók. A legfinomabb Szigetszent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig
0: a mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Szendi Hajni vagyok, és most egy olyan férfit fogok bemutatni, aki két atombomba támadást is túlélt, egy japán férfiről van szó. Egyébként 1938-ban két német tudós eredményeinek köszönhetően elindult a német atomprogram. Néhány éven belül az USA vezetése elkezdett tartani attól, hogy az ellenség pusztító erejű fegyvert készít, és megkezdődött az atomverseny. 1945-re az amerikai hadsereg elkészült a saját fegyverével, amit erődemonstrációként kétszer is bevetett a japánok ellen. Ez kapitulációra kényszerítette az utolsó hadviselő tengely hatalmat, és bár többi tízezren meghaltak, tudunk egy olyan szeméről is, aki mind a két csapást túlélte. Még 1939 előtt német tudósoknak sikerült bizonyítani a maghasadást, amivel elméletben lehetővé tettek egy ilyen elven működő fegyver kifejlesztését. Amikor kitört a háború, több nyugati ország vezetőségét is aggasztotta, hogy a harmadik birodalom egy maghasadáson alapuló fegyver kifejlesztésén dolgozik. 1941. október 9-ére az Egyesült Államokba megérett az igény egy saját atomprojekttel indítására. Ezen a napon Franklin Delano Roosevelt elnök utasítást adott a hadseregnek, hogy kezdjék meg az ez irányú kutatásokat és fejlesztéseket. 1943 elejére két elgondolás is született, az egyik szerint tüzér eszközként, a másik szerint pedig bombaként vetették volna be ezt a nem mindennapi fegyvert. A vitát végül a vezető kutató, sokaknak ismert, Robert Oppenheimer döntött el, aki az utóbbi elkészítésére koncentrált. 1945 nyarára el is készült az első bomba, amivel aztán július 16-án sikeres tesztrobbantást hajtottak végre. Az USA néhány befolyásos embere, hogy bizonyítsa az új fegyver pusztító erejét, el akarta hívni a japán vezetőket a tesztrobbantásra, ám ez végül nem valósult meg. Milyen jó lett volna szerintem, hogyha elmennek, mert hogy akkor talán az atomháború ugye nem történt volna meg itt a atomtámadás, na mindegy, ez már így történt. 1945. augusztusára a világ nagyobb részén már elhallgattak a fegyverek, de Japán ellen még javában folytak a harcok. A bevetést, amelynek jogosságáról nyilván ma is nagyon heves viták zajlanak, komoly tanácskozás előzte meg. Az amerikai elnök az alkalmazás mellett döntött, három célpontot jelöltek meg, Hiroshimát, Kokurát és Nagasakit. A feladatra az Enola Gay nevű repülőgépet jelölték ki, aminek a legénység 1945. augusztus 6-án kioldotta rakományát Hiroshima felett. A bomba 1,2 kilométeres körzetben teljesen letarolta a várost. A detonációban rengeteg kórház és orvos is megsérült, ami tovább súlyosbította a helyzetet. Érdekes, hogy a gyárak, illetve az üzemek viszonylag épségben megmaradtak a támadás után. Az események ellenére a japán vezetés a harcok folytatása mellett döntött, ezért az amerikaiak úgy határoztak, hogy megismétlik az erődemonstrációt. Három nappal később Nagasakira is atomtámadást mértek, ami Hiroshimához hasonlóan szinte teljesen elpusztult. A halálos áldozatok száma az első támadás után 40 és 80 ezer közé, a másodikat követően 35 és 45 ezer körülire becsülik. A halottak zöme mindkét esetben civil, illetve az is elmondható, hogy a csapásokat követő hónapokban még tízezrek haltak meg az égési, illetve sugárfertőzés okozta sérülésekben. Látva a rombolást, hosszas hezitálás után augusztus 14-én a császár rádión bejelentette, elvesztették a háborút, és feltétel nélkül megadják magukat. Volt azonban egy férfi, aki csodával határos módon mindkét atomtámadást túlélte. Az akkor 29 éves Yamaguchi Tsutomu üzleti útra ment Hiroshimába. Elmondásai szerint, amikor meglátta a robbanást, azonnal egy árokba vetette magát. Ugyan szerzett égési sérüléseket és egy enyhe sugárfertőzést, túlélte a támadást, és mivel a vasutak még közlekedtek, hazatért Nagasakiba. Itt augusztus 9-én épp a cég épületében mesélte az élményeit, amikor ismét találkozott a pusztító eszközzel. Yamaguchit ezúttal az épület vastag betonfalai mentették meg, idézőjelben csak az otthona pusztult el. Feleséges gyermeke szintén túlélték a támadást. Nekik az volt a szerencséjük, hogy nem voltak otthon, ugyanis épp a férfi gyógyszereit váltották ki a patikában. Bár Yamaguchi szenvedett a sugárzástól egy darabig, de az egészsége helyreállt, és 93 éves koráig élt. Ettől függetlenül a támadásnak máig ható súlyos következményei vannak. Manapság is születnek a sugárfertőzés okozta szövődményekben szenvedő gyerekek.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Fú, én eléggé ilyen kétbalkezes vagyok, rengeteget török zúzok, nem azért, mert agresszív vagyok, hanem simán csak béna vagy figyelmetlen. Egyébként meg elkezdtem erre odafigyelni, és akkor mostanában már kevesebb pohár törik a környezetemben. Van olyan család ismerősöm, családtagom, akinél nincsen törhető dolog, mert azt mondja, minek, tehát úgyis összetörik minden poharat, lejt és sorolhatnám. Szóval amióta egyébként nem kapkodok annyira, hanem odanézek, amit éppen meg akarok fogni, azóta nem ejtek el annyi poharat, és nem töröm szanaszét, de a napokban a bátyám, aki egyébként egyáltalán nem béna ilyen szempontból, ő tört szét a vasárnapi ebédnél egy komplett edénynek a tetejét, ilyen üvegedény. Azt mondja, még át is gondolta, hogy lehet, hogy nem ide teszi a gázra, oda tette, lecsúszott, szanaszét robbant az egész, fú, nagyon sokáig takarítottunk, hát meg ilyenkor a kutya megy ezerrel, hogy mi történt. Na hát nem győztük kipaterolni őt nyilvánvalóan abból a helyiségből, mindenhol volt valami szilánk, szóval az a tető tulajdonképpen robban. Én általában azt szoktam ilyen esetben csinálni, hogy összeseprem, aztán pedig összeporszívózom ezeket a dolgokat, megy bele a kukába, viszont nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy a zsákban, a szemetes zsákban üveg van, mert én egyszer elfelejtettem, és nagy lazán elkezdtem kivinni a kinti kukába, nekiütöttem a zsákot a lábszáramnak, amit szanaszét vágott az üveg, és akkor menni kellett a baleseti sebészetre. Egyébként akkor egyedül voltam otthon, így úgy gondoltam, hogy így letakarom ezt a kis vágást, ha nem látom, nem fáj címmel. Aztán, amikor hazajött a férjem, akkor mondtam, hogy szétvágtam a lábam, azt mondja, mutasd meg, levettük róla a kötést, majdnem elájultam, mert addigra már ott bedagadtak a szövetek, kifordult mindent, hát csodálatos látvány volt, és akkor na, gyorsan leragasztottuk, irány a baleseti sebészet, ahol a parkolóban jegyet szedtek, és akkor megkérdezte a jegyszedő, hogy mit gondolunk, meddig maradunk, és akkor már eléggé nem voltam jó állapotban, és akkor így levettem a ragacsot a lábamról, és megkérdeztem, hogy szerinted, mire azt mondta, hogy elege van ebből a munkából, ő ezt itt fejezte be. A múltkor jött egy nő, akinek le volt vágva az ujja, és azt mutatta meg neki a zsebkendőben, most meg én ezt csinálom, ő felmondott, befejezte. Hát egyébként meg is értem valahol. Na, minden esetre most a folytatás jöjjenek a jó tanácsok, hogy hogyan is lehet összeszedni minden apró üvegszilánkot a földről, hogyha mondjuk eltörtünk egy poharat vagy egy edényt, mert ha a pohár vagy a villanykörte eltörik, akkor nagyon sok apró üvegdarab pillanatok alatt ezer felé futnak a padlón. Nos, akkor jöjjenek itt a praktikus tanácsok. Kell seprű, lapát, elemlámpa, krumpli vagy egy szelet kenyér és szösz szedő henger bizony. Az első lépés a védőfelszerelés, a takarítás csak védőfelszerelésben kezdjük meg, tehát zártorú vastag talpú cipővel, amin nem tudnak áthatolni az üvegszilánkok, tehát a kis mamusz nem jó erre a célra. Emellett egy kesztyűt sem árt felvennünk. Második lépés, hogy összeszedjük a látható üvegdarabokat, a nagy szabad szemmel is látható üvegszilánkokat, kezdjük el összesöpörni egy lapátra, és azonnal gyűjtsük őket bele a vödörbe vagy a szemetesbe. Ahhoz, hogy minden üvegcsillanást láthassunk, kapcsoljuk fel az összes lámpát a szobában. A legjobb, hogyha a ledes zseblámpát vagy a telefonunk vakuját használjuk, hogy átvilágítsuk a szobát. Ne csak azt a részt nézzük át, ahol széttört az üveg, mert hogy az apró szilánkok méterekkel arrébb is ott lehetnek még. Aztán jöhet a krumpli vagy a kenyér. Az apró parkettán lévő üvegszilánkok összeszedésére egy félbevágott krumpli vagy egy szelet kenyér a legalkalmasabb. Akármennyire is furcsa módszernek tűnik ez, ha ezzel végig simogatjuk a padlót, akkor nagyon-nagyon sok cuccot föl tudunk még szedni. A szösszedő henger pedig azért jó, mert hogy a szőnyegekből ez képes összegyűjteni az üvegszilánkokat. Ehhez görgessük többször is végig a szőnyegen, lassan, de erősen rányomva. És a takarítószereket is takarítsuk ki, ne felejtkezzünk el arról, hogy mossuk el a söprőt, annak a szálait tisztítsuk meg, minden eszközt, amit használtunk, hogy biztosan nem maradjon egy kósza üvegdarab sem, ami később sérülést okozhat.

0: 1 Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624-739-499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Töltődj fel ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Te teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
2: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Köszöntöm a hallgatóinkat, én Bredák Szandi vagyok. Ez a Mozaik, a Lakihegy Rádió közéleti magazin műsora. 2026. szeptember 20-a vasárnap 14 óra van, az ismétléskor pedig szeptember 21-e hétfő, este 8 óra. Mondom már is, miért lesz érdemes a következő nagyjából egy órában velem és a műsorral tartani. Olyan témákat hozok, melyekről a térségben élőknek tudniuk érdemes. 40 éve város Sziget Szent Miklós. Mondanám, hogy ennek apropóján idén először szervezi meg a Városi Könyvtár és Közösségi Ház a városnapokat, de ez nem lenne igaz. A negyedik X ugyanis csak egy szerencsés egybeesés. Lázár Gergő igazgatóval beszélgetek arról, október 8-a és 11-e között mennyi színes és több generációnak is izgalmas programokat álmodtak és valósítanak meg. Érdemes maradni, hogy első kézből értesüljetek a programokról. Arról már esett szó rádiónkban, hogy mit akar a hárombetűs rövidítés TDM. A Kisdunamente TDM, vagyis turisztikai desztináció menedzsment azon tevékenységek összessége, amely egy turisztikai fogadó térség számára ahhoz szükséges, hogy látogatókat vonzon, és számukra az ottani tartózkodás során tökéletes utazási élményt nyújtson úgy, hogy a látogatóforgalom gazdasági és környezeti hatásai a desztináció közössége számára előnyösek legyenek, ma és persze hosszú távon egyaránt. De hogy a napi munkálatok hogyan működnek a gyakorlatban, arról még nem esett szó. Mostanáig. Vendégem Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM szervezet vezetője lesz. Évszakváltás, óvodába, iskolába való visszatérés, mind olyan tényezők, melyek hatással lehetnek a gyermekek és a felnőttek immunrendszerére is. De hogyan? És miként tudunk felkészülni, hogy lehetőség szerint ne betegedjünk le már az első hetekben? Ennek járt utána Flaneke Mese kolléganőm, aki dr. Kun Lászlóval, dunavarsányi házi orvossal járja körbe a témát. Bízom benne, hogy felkeltettem az érdeklődéseteket, és maradtok a Mozaikkal és velem ebben az órában. Én Bredák Szandi vagyok, már is kezdünk.

0: Mozaik. Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
1: Idén lesz először az első Miklósi Városnapok rendezvény sorozat. Több napon keresztül elképesztően izgalmas és sokrétű programmal készülnek a Sziget-Szent Miklósiaknak, illetve természetesen bárkinek, aki érdeklődik a programok iránt. Lesz itt képzőművészet, DJ, koncert, főzőverseny, adománygyűjtés, rengeteg-rengeteg program. És hogy melyek ezek? Ezekről beszélgetek egy picit Lázár Gergővel, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával, ugyanis ez az intézmény szervezi az első Miklósi Városnapokat.
2: 9-én pénteken egy városjáró vetélkedő lesz itt napközben. Nyilvános program is hirdetünk, de alapvetően itt előzetes jelentkezés alapján a város általános iskoláiban tanuló 7.-8. osztályosokból várunk jelentkezőket, 4 fős csapatok jelentkezését várjuk. Számukra reggel 8 és 8 között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban lesz majd egy eligazítás, és utána pedig el kell indulniuk város szerte több pontot érintve részt venni egy vetélkedőben. Ennek vannak sportos részei is, illetve nagyon sok helyen nagyon sokféle várostörténeti, illetve kulturális értéket felvonultató feladványt kell megoldaniuk, meg nagyon-nagyon sok hasznos feladványt kell teljesíteniük, ezekkel ők pontokat fognak gyűjteni, ez tulajdonképpen egy, ahogy a nevéből is adódik, egy vetélkedő, városi könyvtárból indul és több helyszínt fog érinteni, és hát délután pedig, pénteken délután pedig lesz az úgynevezett dísztestületi ülés, amelynek a helyszíne pedig az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI hangversenyterme lesz. Szintén egy nyilvános program lesz pénteken délután. 2 momentumot szeretnék mindenképpen kiemelni. Az egyik az egy mindenképp egy állandó eleme lesz ennek a testületi ülésnek. A képviselőtestület döntése okán az idei évtől kezdve már a városi kitüntető díjakat, azok nem különféle városi események alkalmával szétszórva fogjuk átadni, hanem egy központi eseményen, az pedig ez az az esemény, ez a dísztestületi ülés. Tudomásom szerint az önkormányzat már, a képviselőtestület már döntött az idei évi városi díjakról, megtörtént a szavazás, ez alapján itt megtörténhet ezeknek a díjaknak az átadása. Ez egy állandó elem lesz. Az idei évben lesz még egy különleges része ennek a dísztestületi ülésnek, hiszen nagyon nagy örömünkre a városnapok szűk időtartamát, ezt a 4 napot meg fogják tisztelni testvérvárosi vendégek is. 3 helyről, ha jól tudom, érkeznek majd testvérvárosi delegációk, protokoll küldöttségek, köztük lesz majd Gyergyószent Miklós küldöttsége is, akikkel itt ezen program keretében a dísztestületi ülés alatt egy ünnepélyes díszoklevelet fog a város két vezetője aláírni, városunk, illetve Gyergyószent Miklós város vezetője, hiszen az alap testvérvárosi együttműködés idén 30 éve köttetett meg, és ebből az alkalomból lesz majd egy ünnepélyes újra aláírás, ennek megerősítése, egy díszoklevél készül majd erre az alkalomra. Ez nyilván nem fog minden évben megtörténni. Ez így idei évre tekintettel szintén egy ilyen szerencsés véletlen, hogy ez így alakult, és így jött ki, de ennek nagyon-nagyon örülünk. Ez a dísztestület ülés is egyébként egy nyilvános program lesz, tehát ha valaki szeretne ezzel részt venni, akkor van lehetősége, és hát még a péntek ezzel nem ért véget, mert pénteken este viszont a Kéktó Szabadidőparkba várunk mindenkit nagy szeretettel, szintén egy ingyenes programra, de ezt nem fogom minden alkalommal elmondani, hiszen ahogy mondtam, a 4 napnak a programjai végig ingyenesek. Itt gyakorlatilag az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI fúvószenekara fog majd egy kis koncerttel, térzenével kezdeni 6 órakor, őket követi majd polgármester úr köszöntője, ez lesz tulajdonképpen a városnapi programunk hivatalos köszöntője. Ugyanitt szintén átadásra kerülnek a délelőtti városjáró vetélkedőnek a díjai, itt lesz tehát az eredményhirdetés, ez körülbelül 6:30 és 7 között lesz. 7 órakor ezek után a program elemek után átadjuk a színpadot az Oravoár zenekarnak, ők lesznek a sztár fellépőink ezen a napon, pénteki napon, viszont amikor őnekik vége van a koncertjük, egy másfél órás koncertet adnak, akkor még velünk maradnak, hiszen őket 2 DJ fogja követni. Azt gondolom, hogy mindkét DJ-t jól ismerhetik itt Sziget-Szent Miklóson többféle szempontból is. Az első DJ-nk DJ Moha lesz, Veres Attila, a Lakihegy Rádió korábbi munkatársa, kedves barát, őt pedig DJ Wilcox fogja követni, aki egyébként egy Sziget-Szent Miklósi származású fiatalember, országosan ismert DJ, ő fogja majd a pénteki programot zárni.
1: Nézzük meg a szombatot, halászléfőző verseny?
2: Igen, hát ez egy olyan olyan programelem, ami visszatér, hiszen ezt nagyon sokan fájlalták, hogy elmaradt ez a program. Most itt lehetőségünk volt, és akarat is volt rá természetesen, hogy visszahozzuk, visszatérjen. Pár kisebb technikai elemet módosítottunk benne, illetve vannak újdonságok is. Az egyik újdonság az az, hogy hirdettünk egy sütemény-sütő versenyt is, ez abszolút magánszemélyek számára, tehát nem cukrászdákat versenyeztetünk, hanem magánembereket. Süteményen lehet nevezni, egy pár szem süteményt kell elhozni aznap a Kéktó Szabadidő Parkba, és a halászlé főző versenynek a zsűrije a süteményt is fogja értékelni. Mondhatom ezt is úgy viccesen, hogy a zsűri a halászlé után kap egy kis desszertet is.
1: Megédesítitek a napjukat.
2: Így. Ami nagyon fontos és nagyon lényeges kiemelni, hogy egyik sem következménye a másiknak, tehát nem kell a süteménysütő versenyre benevezni annak, aki halászlét szeretne főzni, és fordítva sem, tehát a kettő az nem függ így össze, de természetesen lehet mind a kettőre is nevezni. A lebonyolítása megszokott módon fog zajlani, tehát kora reggeltől hajnaltól várjuk ott a főzőcsapatokat, 12 órától begyűjtjük a mintákat, a zsűri értékel, és 1 és 2 óra között kerül sor az eredmény hirdetésre a Kéktó Szabadidőparkban, és ugyanezen a napon lesz ismét szüreti lovas felvonulás is, úgy tűnik, hogy már szépen sikerül összeállítani a fogatokat és a lovasokat sikerül megszólítani. Ebben az időszakban ugye tudni kell, hogy gyakorlatilag mindenhol az országban szüreti lovas felvonulások vannak szeptember közepétől október közepéig, úgyhogy nyilván nem tud annyi lovas és lovaskocsi itt lenni, mint ahány létezik, akár csak a környékben is, de igyekszünk azért egy nagyon szép programot összeállítani. A lovas felvonulás 9 órakor fog majd a Városháza elől indulni, érinteni fog majd több helyszínt, erről egy részletes plakátot már hamarosan el tudnak majd érni az internetes felületeinken. Természetesen az összes megállópontra is nagy szeretettel várunk mindenkit, és várunk mindenkit majd a Kéktó Szabadidőparkba is, akkorra is, amikor megérkeznek a lovasok. És ha valaki nem szeretne főzni, vagy süteményt sütni, de a finom halászlét szereti, őket pedig arra buzdítom, hogy mindenképpen jöjjenek ki majd délelőtt, illetve olyan 11-12 óra magasságára a Kéktó Szabadidőparkba, hiszen a gazdák Szigetszentmiklósi Vadásztársasága, a dolgozók Szigetszentmiklósi Horgász Egyesülete az idei évben is vállalta, hogy nagy adag halászlét fog készíteni számunkra. Minden igaz, akkor érkezik majd akasztóról nagyon finom halászlé, illetve meg lehet majd ismét kóstolni a bajai halászlét is itt a Kéktó Szabadidőpark területén, tehát ha valakinek nincs ismerős csapata, akihez jöhetne halászlét kóstolni, de szeretne finom, friss halászlét enni, ők jöjjenek ide le. Talán még nem biztos, de talán még sült halra is lesz vásárlási lehetőség, úgyhogy igyekszünk egy ilyen nagyon széles hal repertoárt itt összeállítani a Kéktó Szabadidőparkba, úgyhogy szombaton kötelező a Kéktón ebédelni mindenkinek.
1: Ami után akár a festészet napjára is be lehet csatlakozni, ez is, ha jól tudom, akkor egy olyan program, ami már egyébként is volt, és igen, akkor így beépült a Városnapok keretében.
2: Igen, így van, és itt is megjelentek újdonságok. Az alapprogram az az, hogy lesznek Szigetszentmiklós, illetve a városhoz kötődő olyan hivatásos képzőművészek, akik itt helyben alkotnak, és ezt az alkotási folyamatot engedik végignézni és megtekinteni. Általában ugye ezek a festés képzőművészeti alkotások azért nagyon személyes dolgok, és leginkább a képzőművészek nem feltétlenül szeretik, ha közben őket varják, nézik, hozzájuk szólnak. Ez a program viszont kifejezetten arról szól, hogy már arra várjuk a nézőket, amikor a festőművész felrakja az üres vásznat a tartóra, az asztalra, vagy a képtartóra, és ott kezébe veszi az ecsetet, és innen kezdődik az egész folyamat, és kifejezetten itt várják a képzőművészek, hogy nézzék őket, hogy kérdezzenek tőlük, hogy beszélgessenek velük. Talán nem mindenki tudja, de ezek az alkotások, amelyek a festészet napján készülnek az úgynevezett akciófestészet keretében, ezekre, amikor elkészülnek, akkor utána városi intézmények, cégek jelentkezhetnek, és úgymond nem örökbeadással, hanem egy kihelyezési szerződéssel megállapodva mi ezeket a festményeket igény szerint kihelyezzük oda hozzájuk, vagy átadjuk számukra, hogy kihelyezhessék. Jelen pillanatban is közel 100 képzőművészeti alkotás festmény van kihelyezve különféle intézményekbe. Ezek száma fog most szaporodni részben, hiszen az idei év különlegessége, hogy a testvérvárosi küldöttségek meg fognak jelenni délután folyamán a festészet napján, és a szigetszentmiklósi alkotók festményeiből választhatnak. Így nagyon-nagyon bízunk benne, hogy majd természetesen, ha mi később ezt száradás után eljuttattuk hozzájuk ezeket a festményeket, akkor például Gyergyószentmiklós város tanácstermében majd megtalálható lesz egy szigetszentmiklósi képzőművésznek a festménye a következő 100 évben. Ebben bízunk, és ezt szeretnénk nagyon. A festészet napja csatlakozni fog az adománygyűjtő akcióhoz is, mert hamarosan már hírt fognak kapni róla a kedves érdeklődők. Több szigetszentmiklósi képzőművész ajánlott fel különféle képzőművészeti alkotásokat, amelyeket ők ingyen a rendelkezésünkre bocsájtanak. Ezeket a képzőművészeti alkotásokat egy aukciós oldalra fogjuk elhelyezni, ahol ezekre az alkotásokra lehet licitálni. Az aukciós oldal volt olyan kedves és együttműködő, mikor megértette a programunknak a célját, hogy ez díjmentesen biztosítja ezt a lehetőséget számunkra, tehát az aukcióból befolyó összegek 100%-ban a Bíró Lajos iskola Petőfi utcai épületének felújítására fognak fordítódni. Ez egy online aukció, ami el fog indulni, és egészen október 18-áig tart szintén, tehát erre is nagyon biztatok mindenkit, hogy aki esetleg úgy szeretne pénzt adományozni az iskola felújítására, hogy tárgyasult formában valamit kap is érte, hát arra is van lehetőség. Ez is egy újdonság a festészet napi programunknak a keretében. Ezen kívül lesznek olyan programok, élményfestések, élményalkotások, ahol egy képzőművész, aki ezzel foglalkozik, 20-30 fős csapatot tud egyszerre instruálni, akikre majd, ami lehetőségre majd előzetesen kell egyébként jelentkezni, hogy ott helyben az ő instrukciói alapján lehet majd alkotni. Mondjuk, hogy a speciális verziója az akció festészetnek, tehát ide abszolút nem hivatásos képzőművészeket várunk. Ugyancsak lesz majd lehetőség megtekinteni egy hivatásos graffiti művészt alkotás közben. Ugye a graffitiről is nagyon sok esetben esetleg negatív gondolatot jutnak eszünkbe, de van hivatásos graffiti művész, őt is meg lehet majd tekinteni. Egyébként lesznek majd nem hivatásos graffiti művészek is, akiknek a munkájába be lehet tekinteni, és még nagyon sok minden más képzőművészeti alkotási folyamatot lehet majd megtekinteni, illetve folyamatokban lehet majd részt venni, akik eljönnek ide a festészet napjára. Ez szombaton délután 2 órakor kezdődik, és körülbelül 5 óráig tart. Ez a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt szabadtéren lesz az a program, élő zenére. A parkolóban fölállított kis színpadon fognak majd a zenészeink megfelelő háttérzenét biztosítani az alkotásokhoz. Egy nagyon kellemes hangulatú programról beszélünk. Nagyon-nagyon buzdítok mindenkit, hogy aki egy esetleg a halászté fergetege után, illetve az esti koncert bulija előtt szeretne egy picit nyugodtabb környezetű programban részt venni, őket nagyon buzdítom, hogy jöjjenek ide erre a programra. Higgyék el, hogy nagyon-nagyon jó program lesz.
1: Október 8-a, 9-e, 10-e és 11-e, tehát természetesen 2026-ban ezt kell beírni a naptárba, de ugye még nem értünk a végére. Folytatjuk Lázár Gergővel pillanatokon belül a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával a program kavalkád átbeszélését. Ugye az október 8-ai programról nem beszéltünk külön, akkor 18 órakor a Nádasdi Filmszínházban egy dokumentumfilm vetítés lesz, melyet a Szigetszentmiklósi Dunamédia Televízió forgat. 40 év, 40 történet, 40 megszólalója lesz majd ennek a filmnek, mindenki valamilyen formában kötődik Szigetszentmiklóshoz, úgyhogy ezzel kezdődik majd a program sorozat. Egyébként ez egy nyilvános vetítés, bárki részt vehet, és ugye utána már a 9-ét átbeszéltük Gergővel, mindjárt jönnek a további programok is.
3: Nace con el cirgo sería, traigo cine presente, yeah, yeah.

0: Mozaik.
1: Minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
0: FM 107.
2: Beszélgető társam továbbra is Lázár Gergő, a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója, az első Miklósi Városnapok szervezője. Ott hagytuk abba, hogy október 10-én szombaton, természetesen este sem érnek véget a programok, akkor jönnek igazán a jó kis koncertek, ugye?
3: Szintén az esti időszakban 6 órakor kezdődik a Kéktó Szabadidőparkban, vagy folytatódik a program, ahogy tetszik, ki mennyin tud részt venni. 6 órakor a Foglalt zenekar kis koncertjével kezdünk, ők a Rocksziget Fesztiválon ezt a külön díjat nyerték el, zenekar előtt előzenekarként játszhatnak itt a Sziget-Szentmiklósi Városnapok keretében. És őket követi majd az a zenekar, aki elé nyertek, ez most kicsit furcsa megfogalmazás volt, de a Gyergyó-Szentmiklósi 4 Street zenekar lesz majd a vendégünk, akik már egy alkalommal léptek fel itt Sziget-Szentmiklóson, egy nagyon jó koncertet adtak. Annak apropóján kértük fel őket, hogy kiderült Gyergyó-Szentmiklóssal ez az évfordulós testvérvárosi együttműködés. Ennek keretében direkt őket szerettük volna megszólítani, és hál' Istennek rá is értek ebben az időszakban, és el tudnak jönni. Ők fogják a szombatesti koncertet adni. Az ő koncertjük után szintén nem ér véget azonnal az este, hiszen őket két DJ fogja itt is követni. Az egyikük DJ Derik, akit szintén azt gondolom, hogy itt Sziget-Szentmiklóson jól ismernek, nagyon

0: autópályakar fellépése, illetve egy városjáró kisvonat fogja majd itt várni a közönséget délután 5 óráig, és hát tulajdonképpen a 4 napnak a hivatalos záró programja délután 5 órakor kerül majd sor az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI hangversenytermében. Ez a program pedig az Ádám Jenő 130 nevet viseli. Erről a programról azt kell tudni, hogy Ádám Jenő szigetszentmiklósi születésű karmester zeneszerző a születésének van a 130. évfordulója ebben az évben, és ezt több minden más mellett azzal szerettük volna megünnepelni, hogy a Miklósi Városnapoknak is a része lesz Ádám Jenő és az ő munkássága. Egy nagyon-nagyon szép, mondhatom, hogy eddig még soha Szigetszentmiklóson fel nem lépő zenekarokból, kórusokból álló program állt össze. Nagyon szép műveket hallhatunk, nem csak Ádám Jenő műveket, hanem kortársainak a műveit, különféle előadók tolmácsolásában. Lesznek majd köszöntők és előadások is, tehát van ennek kifejezetten célzottan egy ismeretterjesztő jellege, és szeretnénk Ádám Jenőt jobban a köztudatban helyezni, nem csak országosan, az is nyilván feladatunk, de akár helyben is, hiszen itt a településen is biztosan vannak, akik sokan nem ismerik az ő munkásságát. Egy nagyon jó hangulatú program lesz itt a hangversenyteremben, egy körülbelül másfél órás koncertre kell majd számítani, ami, ahogy mondtam, 5 órakor kezdődik, és ezzel tulajdonképpen a szűk városnapi program sorozatunk az véget is ér majd.
1: Azt gondolom, hogy mindent elmondtunk, de ha nem, akkor mondd kérlek, hogy valamit kihagytunk.
0: A nagyon-nagyon fontos ennek a programnak az esetében, hogy egészen biztos, hogy sok mindent nem mondtam. Nagyon sok minden még alakul, még fejlődik, főleg az együttműködő partnereink tekintetében még tényleg nagyon sok információ várható, de ezeket mind-mind felrakosgatjuk, mind a közösségi oldalunkra, a közösségi ház néven vagyunk megtalálhatók, mind a sárgaház.com oldalra, és egyébként a legfontosabb információk a város hivatalos oldalán is fönt vannak, láthatnak már kedves hallgatók információt a Duna Média Televízió oldalán vagy oldalain is, illetve a Lakihegy Rádió is számos alkalommal beszélt már különféle formában a városnapi programokról és akciókról, úgyhogy azt kérek, arra kérek mindenkit, hogy tájékozódjanak a programokról, mert ez tényleg nagyon sok ahhoz, hogy egyszerre meg lehessen egyezni, de hál' Istennek azt gondolom, mert igyekeztünk valami szépet és valami jót és valami nagyot trehozni itt az első Miklósi Városnapok alkalmából.
1: Most itt nem megyünk bele, de bizonyára majd a közlekedésbe is valamennyire bele fognak szólni a programok, de erről majd adásban, rádióadásban természetesen mi is időben tájékoztatjuk a hallgatóinkat. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Lázár Gergőnek, a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház az első Miklósi Városnapok szervezőjének, az intézményének, a vezetőjének. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
1: Köszöntöm a hallgatókat. A Kisduna Mente TDM a turisztikai destináció menedzsmentet jelenti, azon tevékenységek összességét, amely egy turisztikai fogadó térség számára ahhoz szükséges, hogy látogatókat vonzon és számukra az ottani tartózkodás során tökéletes utazási élményt nyújtson, mindezt úgy, hogy a látogató forgalom gazdasági és környezeti hatásai a desztináció közössége számára előnyösek legyenek ma és hosszú távon egyaránt. A desztináció menedzsment célja a fenntartható és versenyképes turizmus rendszerének kialakítása és működtetése egy turistákat fogadó térségben. Ezt a kisdunamente.hu oldalon olvasom. A KFT tevékenységével egyébként szintén ugyanerre törekszenek, mert partnereikkel együtt úgy gondolják, hogy a ráckevei Dunaág és környéke az értékes szabadidő eltöltés számtalan variációját kínálja a változatos kulturális programoktól, az aktív vízi és szárazföldi kikapcsolódási lehetőségeken át egészen a gasztronómiai élményekig. Gere Ágival, a Kisdunamente TDM szervezet vezetőjével beszélgetünk egy picit a Kisdunamente TDM-ről, a turisztikai desztináció menedzsmentről. Azt jól látom, de ha nem, akkor nyugodtan javíts ki, hogy tulajdonképpen a Kisdunamente TDM egy olyan jellegű háttértevékenységet végez, amit jó esetben egyébként az ideérkező turista szinte észre sem vesz, de azt észrevenni, ha ez nem működne, tehát a hiányát.
2: Ezt nagyon jól megfogalmaztad. Igen, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos pontja, viszont a legtöbb TDM szervezet, akinek a működését volt alkalmam egy picit is megismerni, felvállaltak olyan feladatot is, amely nem feltétlenül kötelező feladata egy TDM szervezetnek, azonban az adott helyszín, illetve maga a szolgáltatás hiánya generálta azt, hogy akkor legyen egy olyan szervezet, ki ezzel foglalkozik. Ez a mi esetünkben a Szigetszentmiklósról induló sétahajó és egyéb hajókirándulások szervezése. Ez az, amiben a lakosság talán, és hát a vendégek direkt módon látják a tevékenységünket. Illetve még talán az, hogy rengeteg féle kiadványt terveztünk, amelyek korábban nem voltak, vagy a már meglévőeket egy picit ráncfelvartuk, és adott esetben egy idegen nyelvi mutációja is elkészült, hiszen fontos azért az, hogy azzal, hogy kinyílt a világ, és ez már egy kicsit ilyen hosszabb távú stratégiai gondolkodásmód, ugye sok az elvándorlás országszerte, azoknak, akiknek külföldön lesz családjuk, később azért hazajárnak, hiszen az itteniekkel tartják a kapcsolatot. Ők viszont már egy más kultúrát is adott esetben, bár a gyermekeknek lehet, hogy megtanítják a magyar nyelvet is, úgy használják, de fel kell készülnünk arra, hogy a helyi lakosságban is egyre több a külföldiekkel történő vegyes házasság, és ezáltal egy picit szélesedik az a kör, aki a környéken, mint vagy a férjnek, vagy a feleségnek a lakóhelye egy kicsit jobban megismerni.
1: Ha már itt tartunk, meg ugye a turistákról, ugye beszéltünk arról, hogy mondtad, hogy akár valaki üzleti célja jön, valaki szabadidős tevékenység miatt, ti ezt egyébként tudjátok valahogy mérni, hogy hányan fordulnak meg, ki milyen céllal, vagy kell-e egyáltalán, tehát hogy van-e ilyen kötelezettségetek, hogy ezzel így elszámoljatok akár a városvezetés felé?
2: Maga a tevékenység indokolja az adatkezelést, illetve az adatok feldolgozását, hiszen a marketingben is ugye ez is egy vállalt feladatunk, hiszen maga a terület indokolja azt, hogy a marketing tevékenységet is ez a szervezet vállalja fel magára. Egyszerűen muszáj, tehát ahhoz, hogy lássuk a vendégmozgásokat, ahhoz, hogy lássuk, hogy kik érkeznek hozzánk, a hirdetéseinket célozni kell, hiszen nem a vakvilágba lövöldözünk, hanem kifejezetten. Tehát tudjuk, hogy nagyon fontos a szenior korosztály, hiszen van olyan szálláshely, ahol kifejezetten felnőtt barát, állás és vendéglátóhelynek vallja magát, tehát oda kifejezetten vannak szenior csomagjaik is, tehát a hajókirándulásaink iránt is ez a korosztály is érdeklődik. Nagyon fontos megszólítanunk ugyanakkor az alfa és zé generációt is, hiszen az ő esetükben a természet viszonyával való edukálás, a természet szeretete, maga a szabadban levés, az aktív szabadidő eltöltés szintén nagyon fontos. Tehát tudnunk kell, ismernünk kell adatokat ahhoz, látogatószámokat az egyes főbb, akár látnivalóknál, múzeumoknál, szabadidőparkoknál, stb.-nél. Ez jelen pillanatban még nyilván minden fejlesztésre szorul. Ugye van egy ENTAK nevezetű nagy adatbázis, hát ebből viszonylag kevés adat tud lecsapódni hozzánk, ennek különböző jogi akadályai vannak, de most jelen pillanatban azért dolgozik azon az országos turisztikai vezetés, hogy ez az anomália azért feloldódjon. És a szolgáltatóinktól pedig direkt kell adatokat bekérnünk. Erősen változó ugye az adatszolgáltatási hajlandóság. Ezt is értjük, mert az utóbbi pár évben rengeteg kötelezettséget róttak a szolgáltatókra mindenféle vonatkozásban, és az, hogy adott esetben még egy helyre kell nekik adatot szolgáltatni. Azért, mert igen, tehát ez egy kicsit nehézség, ez egy kicsit több rábeszélést igényel, de általában azért vannak adatok, amikből tudunk dolgozni szerencsére.
1: Milyen formában tudjátok népszerűsíteni? 11 település tartozik a Kisdunamente TDM-hez? 21 település, legalábbis ezt olvasom itt a kisdunamente.hu.
2: Igen, itt már azért a Budapest, Soroksár, Pesterzsébet, tehát itt ez a rész is úgymond beletartozik a természeténél fogva, de az egy örök dilemma lesz, hogy ugye Budapest természetesen egy teljesen különálló desztináció. Az, hogy a déli kerületek, akik érintettek a Kisdunában, majd milyen profillal tudnak kapcsolódni pontosan, az majd a jövő zenéje, de így van, nevezzük inkább ilyen 15 plusz.
1: Jó, oké. Szóval, hogy hogyan tudja a Kisdunamente TDM népszerűsíteni? Gondolok itt arra, hogyha jól emlékszem, korábban beszéltünk akár egy applikációról is, ami segíti az ideérkező kikapcsolódni vágyó turistákat például, de ugye ott a kisdunamente.hu mint a weboldal. Szoktatok-e akár így a lakókhoz valahogy közvetlenül kapcsolódni?
2: Az applikáció, amit említettél, az egy speciális applikáció, a digitális vándorra gondoltál. Igen. Ugye ott az ország séta és tanösvényeit gyűjti össze ez a rendszer. Ennek már része a Szigetszentmiklósi tanösvény is. Ez is egy eszköz tulajdonképpen felhasználható marketing lehetőségeink közül. Az online média az, ami tapasztalatunk szerint a legtöbb pozitív visszaigazolást hozza. A szolgáltatókat is szoktuk időnként monitorozni, hiszen nagyon fontos, hogy az ő visszajelzésük is megerősítsen abban, hogy valóban hasznos az oldal, az a felület, amit használunk. Költséghatékonyságra törekszünk, ebből kifolyólag például a középiskolás, általános iskolás korosztályt. Van olyan újság és online is elérhető, lapozható magazin, ami kifejezetten az osztálykirándulásra alkalmas helyszíneket gyűjti össze, és ezeket egy évben kétszer állítják össze, az összes középiskolának kiküldik, tehát ez egy országos kiadvány, ha úgy tetszik, és ott kezdetektől fogva jelen vagyunk. Kifejezetten osztálykirándulásos ajánlatunk is található a honlapon. Inkább ilyen salátabár jelleggel, ha fogalmazhatok így, hiszen adott esetben az idő és a pénzösszeg az, ami meghatározza, hogy ki mennyit tud áldozni egy-egy osztálykirándulásra. A legtöbb egyébként az egynapos kirándulás, de vannak ajánlataink azoknak is, akik legalább egy éjszakát itt szeretnének tölteni. Az utazási döntéseket jellemzően még mindig a nők hozzák. Tehát érdemes olyan felületeket használunk, amelyeket nagyrészt a nők olvassák, és abból is megvan, hogy melyik korcsoport, milyen érettségi, edukációs, jövedelmi szinttel.
1: Ezt jól tudom, hogy 2023-ban az év turisztikai szervezete szakmai díjat megkaptátok?
2: Igen, igen.
1: Gratulálok. Köszönjük. Ez egyébként szépen. Így mit jelent ez? Ugye szakmai díj, tehát ez inkább a szakmának az elismerése, és nyilván ezzel az is jár, hogy akkor a helyiek, akik ide jönnek valahol, azért ez nyilván nekik is egy nagyon fontos információ.
2: Ez egy szakmai díj, valóban egy neves panel állította össze az évi díjazottakat. Rettentően büszkék vagyunk rá, bár igazából azt tudom mondani, hogy a legjobb tudásunk szerint végezzük a dolgunkat, és nagyon örülünk, hogy ezt 2023-ban egy ilyen szakmai elismeréssel a szakma is elismerte.
1: Tudnál mondani esetleg, és most tudom, hogy most ez nem egy hasacsapásszerűen csak, hogy mondjuk vannak-e ilyen kis ékszerdobozok, biztos vannak itt a térségben, hogy mondjuk hova érdemes így az ősszel hallgatóinknak mindenképpen ellátogatni, ha még nem voltak?
2: Szerintem mindenképpen érdemes vízre szállni. Tehát ez egy olyan nagyon kikapcsoló, megnyugtató élmény tud lenni, egyet evezni, vagy akár egy motorcsónakázni, akik ugye esetleg az evezéssel talán kicsit hadilábon állnak, de egy motoros csónakot még el tudnak irányítani. Mindenképpen a természetben való létet ajánlanám. Ezek mellé kiváló kiegészítő lehet akár egy technikatörténeti gyűjtemény, mondjuk a Csepel Autógyártmány Múzeumban, vagy a nagy kedvenc a hajómalom, és szerintem az országban egy olyan egyedülálló élő múzeum, vagy olyan, amit az ember nem a vitrinek mögül néz, hanem meg tud fogni, meg tud tapasztalni. Arról nem is beszélve, hogy hát a lisztet meg lehet vásárolni, haza lehet vinni, és isteni pogácsát lehet belőle sütni. Nagyon, nagyon szeretem a templomok történeteit, tehát szenzációs előadásokat tudnak tartani a templomi tárlatvezetők, akár egy katolikus, egy református, vagy a szerb templom vonatkozásában, és nem csak Ráckevére gondolok, hanem rengeteg ilyen minden településnek megvan a maga története nyilvánvalóan. A Lórévi kápolna egy unikum szintén, tehát egy kellemes biciklitúrával, vagy egészen lebiciklizni a töltésen keresztül, most már egészen jól járható ott az út biciklivel, a Tasi Zsilipig, tehát maga kint lenni a természetben, és erre nagyon-nagyon sokrétű és kiváló lehetőségek vannak itt a Kisduna mentén.
1: Mindenről egyébként a kisdunamente.hu oldalon belül a Kisdunamente ajánlóban is lehet bővebben olvasni, és tényleg érdemes is. Ugye itt tulajdonképpen mindig frissül, az éppen aktuális programok mindig felkerülnek. Aktuális is, meg ilyen általános információkat is lehet találni. Hát én nagyon szépen köszönöm. Én ezt már régóta terveztem, ezt a beszélgetést. Ugye hétről hétre vendégünk vagy a reggeli műsorban, de igazán még sosem fejtettük ki, legalábbis mi, hogy mi is valójában a Kisdunamente TDM, a turisztikai desztinációs menedzsment, úgyhogy Gere Áginak, a Kisdunamente TDM szervezet vezetőjének nagyon szépen köszönöm, hogy beavattál.

0: Közérdekű szolgáltató magazin.
1: Sokan bizonyára örülnek, hogy már véget ért az a kánikula, amit az idei nyár hozott. Viszont a hirtelen időjárás változás sokaknál okozhat esetleg némi tünetet, legyen szó akár torokfájásról, akár például a vérnyomásukat illetően, vagy mondjuk a hangulatukat. Az időjárás változás okozta különböző tünetekről beszélgetett dr. Kun László Károllyal, dunavarsányi házi orvossal, Flanek Emese kolléganőnk. Mutatom ezt a beszélgetést.
2: Nagy mértékben ilyenkor mindig van egy észrevehető változás a helyi praxisok szintjén, a helyi populációkban, ami ugye alapvetően két okra vezethető vissza, egyrészt, hogy a lakosság térben és időben koncentrálódik jobban, mint a nyári időszakban. Ez ugye nyilván az oktatás beindulásával hozható összefüggésbe. Másrészt maga az évszakváltozás, amit hoz magával természetéből adódóan. Az idő hűvösödik, csapadékosabbá válik, nyírkosabbá válik, és hát ezekben az időszakokban a felső légúti fertőzések nyilván sokkal könnyebben terjednek, és ezt ilyenkor már lehet is érezni akár a szeptemberi első hetek folyamán.
3: Ha már beszéltünk az időjárásról, azért az elmúlt időszakban eléggé változékony volt, mert volt olyan, amikor 30 fok volt olyan, amikor szakadt az eső. Ilyenkor a frontérzékeny emberek, vagy azok, akiknek rendszeresen van migrénje, mit tehetnek?
2: Ez így van, valóban nagyon nagy különbségek voltak időjárás tekintetében. Az az igazság, hogy erre leginkább felkészülni sokkal mindenben nehezen lehetne, hiszen aki frontérzékeny, az nem fogja tudni befolyásolni nyilván az időjárás, inkább csak lelkiekben tudunk rákészülni, és természetesen odafigyelni ilyenkor az alapvető problémákra, amik ilyenkor kialakulnak, vérnyomás különbségek, tehát hogy legyen otthon gyorshatású vérnyomás csökkentőnk, fejfájósaknál érdemes, hogy legyen mindig otthon olyan típusú fájdalomcsillapító, ami akár az akut rohamok oldásában sokat tud segíteni. És hát próbáljunk meg olyan környezetben tartózkodni, ahol ha bármi probléma, akkor minél könnyebben és hamarabb tudunk segítséghez jutni.
3: Neked ugyan felnőtt pácienseid vannak, de mi a helyzet a gyerekekkel? Őket például hogyan érinti az évszakváltás, illetve az óvodába és az iskolába való visszatérés?
2: Gyerekeknél nagyon fontos ilyenkor, hogy megfelelő immunitás kialakítására törekedjünk. Tehát érdemes trenírozni, és lehet is trenírozni az immunrendszert, megfelelő folyadékbevitellel, megfelelő vitaminpótlással, zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával, és ami hát nagyon-nagyon fontos, és annyira alapvető, de sokszor mégis elfelejtjük, hogy a szabadban töltött idő töltéssel, tehát mozgással, sportolással, a szülőknek érdemes odafigyelni, hogy javasolják a gyermekek részére, hogy ne otthon üljenek, ne csak a telefont használják, vagy a számítógépet, hanem ami időt csak tudnak, azt töltsenek a szabadban.
3: Mi a helyzet akkor, amikor rossz idő van, és a gyerekek nem akarnak kimenni a szabadba? Mert például ilyenkor ősszel azért elég gyakran esik az eső, hideg van, így néha lehet, hogy többet ártanak azzal maguknak, hogyha kint vannak a szakadó esőben, és úgy játszanak, vagy sportolnak.
2: Igen, szélsőséges időjárás esetén nyilván azért figyelni kell arra, hogy tartósan ne töltsenek időt mondjuk szakadó esőben, mert valóban ezzel többet árthatunk. De hogyha egy picit hűvösebb az időjárás, attól nem kell megijedni. Nagyon fontos, hogy figyeljünk a megfelelő öltözködésre. Sajnos évek óta tapasztalom és figyelgetem a lakosságon, főképp a fiatalokon veszem észre, hogy sohasem az időjárások megfelelően öltözködnek. Tehát nem szeretnek sapkát felvenni, nem szeretnek begombolkozni, nem szeretnek rétegesen öltözni. Inkább ez a divat motivált, a laza öltözködési stílus a jellemző rájuk, ami lehet, hogy számukra dekoratív vagy trendi, de mégis azért az egészségügyi szempontjából ez nem biztos, hogy előnyös, és érdemes a szülőknek erre is felhívni a figyelmet, hogy mindig fel kell öltözni rendesen, és próbálják védeni magukat az ilyen időjárásbeli változásoktól.
3: Még a beszélgetésünk elején említetted, hogy ilyenkor, amikor az egyik évszakból átmegyünk a másikba, elég gyakoriak a légúti megbetegedések. Milyen vírusok jellemzőek még ezen kívül az őszi időszakban?
2: Alapvetően most azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok a gyomorbélrendszeri hurutos megbetegedés, tehát ugye ez leginkább hányás, hányinger és hígszékletegítéssel járó problémákat okoznak. Ezek is könnyebben terjednek ilyen időszakban, bár ez annyira változékony, hogy nem egyértelműen az időszakhoz köthető, de itt leginkább tényleg a felső légútiakra kell odafigyelnünk, és hát mindenképpen javasolt ugye a megfelelő higiéniai szempontokat figyelembe venni, tehát gyakori kézmosás, közös használati tárgyaknak a használatának a minimalizálása, és itt is a megfelelő immunitás kialakítása az nagyon lényeges szempont.
3: Milyen óvintézkedéseket tehetünk ősszel az egészségünk és a testi épségünk megőrzése érdekében?
2: Hát mindenképpen figyeljünk arra, hogy kipihentek legyünk. Ez egy nagyon fontos dolog, és sajnos kevesen tudnak rá sort keríteni. Tehát az, hogy az alvás megfelelő mennyiségű és megfelelő minőségű legyen, az egy alapvető tényező abban, hogy az immunrendszerünk előképpen készen álljon és megmaradjon a fittségünk. Emellett természetesen a folyadék és a vitaminbevitel, amit már említettem, ez nagyon fontos, és hát ugyanaz, amit már említettem szintén korábban, hogy a megfelelő mozgásra, a kiegyensúlyozott mozgásformákra próbáljunk minél jobban odafigyelni.
3: Mik a legfontosabb egészségügyi tanácsok és javaslatok, amiket a pácienseknek mindenképp érdemes lenne megfogadnia?
2: Én azt tudom tanácsolni, hogy mindenki szerelkezzen fel, és a házi patikáját töltse fel. Ez azt jelenti, hogy legyen otthon mindig fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, lázcsillapító, ezekből az alapszereket bárki vény nélkül megkaphatja. Legyen otthon mindig torokfertőtlenítő, legyen otthon C-vitamin, D-vitamin, és ha bármilyen felső légúti panasz veszi kezdetét, nem kell rögtön orvoshoz szaladni. Ezeknek a betegségeknek a 90%-a vírus eredetű, vírusa nincs specifikus gyógyszerünk továbbra sem, tehát ezeket tüneti terápiával tudjuk javítani. Egy kis citromos tea, egy kis lázcsillapítás, C-vitamin, D-vitamin pótlás, megfelelő folyadékbevitel. Ha 2-3 napon belül nem enyhülnek a panaszok, vagy rosszabbodnak, akkor természetesen érdemes felkeresni a házi orvost, és egy orvosi vizsgálatot nem szabad ilyenkor mellőznünk, és ilyenkor az orvos pedig eldönti, hogy van-e szükség egyéb teendőre, ír-e fel plusz gyógyszert, ami segít a gyógyulásban, vagy folytatható a megkezdett terápia.
3: Ezt mindig meg szoktam tőled kérdezni, de úgy gondolom, hogy ez időszaktól függetlenül fontos, hogy van-e bármilyen egészségügyi aktualitás vagy közelgő változás, amire szeretnéd felhívni a magyar vagy akár a dunavarsányi lakosság figyelmét?
2: Sok változás várható az egészségügyben, most itt a közeljövőben. Én el pillanatban nem tudnék olyanról beszámolni, ami most mondjuk a lakosságot érinteni. Érdemes figyelni a híreket, és érdemes tájékozódni a háziorvosoknál. Inkább itt a háziorvosi rendszer átalakítása van most napi rendi ponton, ami bízunk benne, hogy pozitív irányba fog történni várhatóan, és reméljük, hogy a beteg megelégedettséget is nevelni fogja majd idővel.
3: És mennyiben fog változni a háziorvosi rendszer?
2: Egyelőre csak előrevetítések, tehát fix javaslatok még nincsenek, de én úgy tudom, hogy akkor az új kormányzat mindenképpen szeretné megerősíteni a háziorvosi praxisokat, plusz szakdolgozók bevonásával. Hát itt várható, hogy akár plusz munkaerőt, humán erőforrást tudunk majd bevonni idővel a háziorvosi praxisokba, akár dietetikus, gyógytornász, plusz nővérek segítségével, ami mindenképpen egy nagy előrelépés lenne. Ha jól tudom, terben van a háziorvosi informatikai rendszer megújítása, az adminisztratív terhek csökkentése, tehát ilyen irányban is vannak lépések, ami azért lenne előnyös, mert egy háziorvos munkájának a jelentős részét leginkább az adminisztráció teszi ki, és nyilván jobb volna, hogyha maga a háziorvos az ideje java részében inkább a páciensre tudna koncentrálni. Ezek a fő irányvonalak, és ezek jó irányba mutatnak, én bízom benne, hogy ezek megvalósulnak, és remélhetőleg ezáltal a lakosság is egy biztosabb rendszer tudhat majd a segítségére.
1: Dr. Kun László Károllyal, dunavarsányi háziorvossal, Franek Emese kolléganőnk beszélgetett az évszakváltás okozta egészségügyi kockázatokról. Bízom benne, hogy számotokra is volt hasznos információ, ahogy számomra is ebben a beszélgetésben.

0: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a Lakihegy Rádió közéleti magazin műsora, a Mozaik eheti adása. Ha lemaradtatok volna róla, vagy csak szeretnétek visszahallgatni, esetleg másnak is lejátszani a beszélgetéseket, megtehetitek, hogyha a lakihegyradio.hu oldalon a hangos archívumot megnyitjátok. Én Bredák Szandi vagyok, köszönöm, hogy velem tartottatok, további szép napot kívánok magam és kollégáim nevében.
0: Mozaik, Mozaik, minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. FM 107.
0: Lakihegy Rádió.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Napos, száraz idő lesz. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Moszkvai beszámolók szerint ketten meghaltak és 20-an megsebesültek. Egy lezuhant drón tüzet okozott egy lakóház tetején. Az épületből 400 embert kimenekítettek. Néhány repülőszerkezet eltalálta a moszkvai olajfinomítót. Az orosz főváros polgármestere szerint a támadásokkal a választásokat akarták megzavarni. Közben Oroszország is folytatta a légicsapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónraktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal érkezett hajót, a város közelében pedig egy szállítmányozási cég logisztikai központját. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztetett az önkormányzatokkal arról, hogy miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Az 50.000 forint értékű utalványokat 10 munkanapon át vehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztő játékokra költhetik az összeget. Aranyminősítést és két külön díjat is kapott Kecskemét az Európai Virágos Városok és Falvak idei nemzetközi versenyén. A délalföldi város a zöld felületekkel, a közösségi faültetésekkel, az esőkertekkel és a hidrogénbusz programmal érdemelte ki a zsűri elismerését. Magyarországot Kecskemét mellett Ecsek képviselte. A község ezüst minősítést szerzett. A megmérettetésen 6 ország 9 települése vett részt. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben. Egy apa meghalt, 7 éves gyermeke pedig súlyosan megsérült. A gyerek a Bohin közelében lévő Szávica vízesésnél egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant. A 44 éves férfi pedig utána indult, de ő is lezuhant. Az apa a helyszínen belehalt sérüléseibe. A gyermeket helikopterrel vitték kórházba. A rendőrség annyit közölt, hogy a család külföldi. A baleset körülményeit vizsgálják. Festményeket akasztott a Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásokon azt mondták, hogy szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg.
1: Időjárás.
5: Napos, száraz időre számíthatunk, északon, északkeleten megélénkül a szél. Napközben 25-30, késő este 20-23 fok valószínű.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper program ajánlatot.
3: Lucky Egy Rádió, FM 107.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
6: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
5: Uramisten!
6: Talán valami baj van?
5: Nincsen.
6: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
5: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcsy Zsilinszky utca 43/B.
7: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál, Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe, Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Néhány fokkal hűvösebb lesz. Irán egyebek közt azt követeli az Egyesült Államoktól, hogy ne avatkozzon a belügyeibe. Itthon több 100 millió forintot csaltak ki idős emberektől. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán nem nyitja meg a hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei. A perzsa állam parlamenti elnöke hangsúlyozta, hogy hazája katonai erőt alkalmaz ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Irán egyebek közt azt követeli az Egyesült Államoktól, hogy oldja fel Teherán befagyasztott vagyontárgyait, minden fronton állítsa le a háborút, oldja fel az iráni kikötők blokkádját, és ne avatkozzon Irán belügyeibe. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztetett az önkormányzatokkal arról, hogy miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Az 50 ezer forint értékű utalványokat 10 munkanapon át vehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztőjátékokra költhetik az összeget. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Idős embereket több 100 millió forinttal megkárosító család tagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahol a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki, a gyanúsítottakat letartóztatták. A házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben. Egy apa meghalt, 7 éves gyermeke pedig súlyosan megsérült. A gyerek a Bohiny közelében lévő Szávica vízesésnél egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant. A 44 éves férfi pedig utána indult, de ő is lezuhant. Az apa a helyszínen belehalt sérüléseibe. A gyermeket helikopterrel vitték kórházba. A rendőrség annyit közölt, hogy a család külföldi. A baleset körülményeit vizsgálják.
8: Időjárás.
9: Folytatódik a napos, száraz idő, de néhány fokkal hűvösebb lesz. Beborul az ég és megerősödik a szél, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
8: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság. Vicing.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra,

0: foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499-es számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
2: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
1: Szaladok is, főnök úr.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Újabb játszótéri fejlesztések valósulnak meg Halásztelken. Az önkormányzat a lakossági igényekre és a képviselőtestület egyetértésére alapozva eddig is kiemelt figyelmet fordított az új játszóeszközök beszerzésére, valamint a meglévő játszóterek folyamatos karbantartására és fejlesztésére. Nagy Barnabás polgármester rádiónknak elmondta, a város költségvetése a következő időszakban lehetőséget biztosít arra, hogy 3 játszóteret is felújítsanak. Hozzátette, a fejlesztések célja, hogy a gyermekek számára biztonságosabb és korszerűbb környezetet alakítsanak ki, miközben a játszóterek állapotát is hosszú távon javítják.
7: Most egy komolyabb összeget tudtunk a költségvetésben elkülöníteni játszótéri eszközbeszerzésekre. Itt legfőképpen ez az Ady Endre utcai játszóteret fogja érinteni, de a többi játszóteren is lesznek új eszközök, illetve a képviselőtestület döntött arról, hogy mindkét iskolának pénzösszeget biztosít játszótéri eszközök beszerzésére, úgyhogy remélhetőleg az intézményeinkben is lesz ezzel kapcsolatosan fejlődés.
6: Szigetszentmiklóson indítják el az országos drogprevenciós mentorprogramot. Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeznek szeptember 21-én Szigetszentmiklóson. Az eseménynek a Városi Könyvtár és Közösségi Ház ad otthont délután 2 órától. A rendezvényen az Anti-Drug World Federation országos mentorprogramját is bemutatják. Tóth Attila, a szervezet elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezés célja, hogy felkészített mentorok személyes és rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki a fiatalokkal, segítsék őket a problémák felismerésében és szükség esetén a megfelelő szakmai támogatáshoz irányítsák őket. A program a drogprevenció mellett a sportot, az oktatást és a közösségépítést is eszközként használja. Hozzátette, a kerekasztal beszélgetésre minden érdeklődőt várnak, köztük pedagógusokat és a fiatalokkal foglalkozó szakembereket is.
8: Szakembereket várunk, és visszajelzéssel látjuk is, hogy jönnek. Tehát egy iskolák, óvodák is részt fognak venni pontosan ezért, mert egy megelőzés, egy prevenció alapú mentor képzést szeretnénk elindítani. Ugye most ez egy pilot programunk lesz Szigetszentmiklóson, de várnánk szülőket, várnánk bármilyen olyan érdeklődőt, aki a témába csak meg akar hallgatni minket, hogy mit szeretnénk elérni ebbe a témába, és a végén pedig szeretnénk egy vitát indítani ebből, hogyha valakinek van ellenvéleménye, vagy mellettünk áll.
6: Fiatalokat is bevonnának a drogprevenciós mentor programba. Tóth Attila, az Anti-Drug World Federation elnöke szerint fontos, hogy a fiatalok egymás között is könnyebben meg tudjanak nyílni, és őszintébben beszéljenek a problémáikról. A kezdeményezés ezért az idősebb fiatal korosztály tagjaira is számít. Kiemelten a cél, hogy a kortárs mentorok saját tapasztalataik és közvetlenebb kommunikációjuk révén segítsék fiatalabb társaikat, valamint támogassák a drogprevenciós munkát.
8: Gyerek mentorokat is szeretnénk képezni. Nagyon fontos, hogy a mentor az nem terapeuta. Ő nem diagnosztizálhat, ő nem gyógyíthat. Felismer, és ugye a felismerésnek pont ez a lényeg az oktatásunknak, hogy megtanítjuk arra, hogy bizonyos jelek mire utalnak. És azok a jelek alapján, amit ő esetleg észrevesz, azt milyen szakmához kell, milyen szakemberhez kell irányítani, hogy tudjunk segíteni időben. És a mentor hálózatunknak pont ez lenne a lényege, hogy egy nagyon kiterjedt országos hálózatot szeretnénk kialakítani, ami azt jelenti, hogy tényleg minden közösségben legyen egy kvázi mentorunk.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Szigetszentmiklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilvánítja. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. Újabb tárlattal bővül a Laffert kúria. A Dunaharasztin található kulturális központ ezúttal Nógrádi Kis Magdolna festőművész alkotásainak ad otthont. A közönség szeptember 30-án szerda este 6 órától tekintheti meg először a Vízparti hangulatok című kiállítást. Fábián Zoltán képzőművész ünnepi megnyitó beszéde után a látogatók a figurális ábrázolás és az absztrakció világába nyerhetnek bepillantást. A rendezvény ingyenes, így nem szükséges rá előzetesen jelentkezni. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos felületein érhetők el. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Néhány fokkal hűvösebb lesz. Irán egyelőre nem nyitja meg a Hormuzi szorost. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán nem nyitja meg a Hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei. A perzsa állam parlamenti elnöke hangsúlyozta, hogy hazája katonai erőt alkalmaz ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Irán egyebek közt azt követeli az Egyesült Államoktól, hogy oldja fel Teherán befagyasztott vagyontárgyait, minden fronton állítsa le a háborút, oldja fel az iráni kikötők blokkádját, és ne avatkozzon Irán belügyeibe. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztetett az önkormányzatokkal arról, hogy miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Az 50 ezer forint értékű utalványokat 10 munkanapon át vehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztőjátékokra költhetik az összeget. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Idős embereket több száz millió forinttal megkárosító család tagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahol a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki, a gyanúsítottakat letartóztatták. A házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben, egy apa meghalt, 7 éves gyermeke pedig súlyosan megsérült. A gyerek a Bohiny közelében lévő Szávica vízesésnél egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant, a 44 éves férfi pedig utána indult, de ő is lezuhant. Az apa a helyszínen belehalt sérüléseibe, a gyermeket helikopterrel vitték kórházba. A rendőrség annyit közölt, hogy a család külföldi, a baleset körülményeit vizsgálják.
5: Időjárás.
6: Folytatódik a napos, száraz idő, de néhány fokkal hűvösebb lesz. Beborul az ég és megerősödik a szél, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckere. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ám hogy nagyot. Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A+ energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika.

0: Lásd többet a világból!
1: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nyárhoz képest most jóval több páciens fordul meg a helyi praxisokban. Sokakat megvisel az évszakváltozás és az alzarjáró jelenségek. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, a gyermekek esetében a közösségben való visszatérés, illetve az elmúlt hetekben tapasztalható változékony időjárás nagyban befolyásolja a megbetegedések számát. A Dunavarsányi házi orvos emellett hangsúlyozta, hogy továbbra is érdemes odafigyelnünk a vírusok tudatos megelőzésére.
4: Nagy mértékben ilyenkor mindig van egy észrevehető változás a helyi praxisok szintjén a helyi populációkban, ami ugye alapvetően két okra vezethető vissza, egyrészt, hogy a lakosság térben és időben koncentrálódik jobban, mint a nyári időszakban. Ez ugye nyilván az oktatás beindulásával hozható összefüggésben. Másrészt maga az évszakváltozás, amit hoz magával a természetéből adódóan. Az idő hűvösödik, csapadékosabbá válik, nyírkosabbá válik, és hát ezekben az időszakokban a felső légúti fertőzések nyilván sokkal könnyebben terjednek.
3: Felújítás miatt ideiglenes helyszínváltozásra kell készülnie a betegeknek. Felújítási munkálatok miatt szeptember 21-től október 21-ig zárva tart a határút 3-as szám alatti felnőtt házi orvosi rendelő Sziget-Szent Miklóson. A munkálatok ideje alatt az épületben működő 4-es számú dr. Bellovics Sándor, valamint a 7-es számú dr. Szilas Jákos által ellátott felnőtt házi orvosi körzet a Remete utca 9-es szám alatti dr. Bakonya Mária egészségházban fogadja a betegeket. A két házi orvosi körzet az ideiglenes helyszínen is a megszokott rendelési időben működik. Idén is megrendezik Ráckevén az őszi ászok fesztivált. A szegedi Kis István sétányon egész nap programok várják az érdeklődőket. A rendezvény a vadászok, halászok, borászok, horgászok és más ászok ünnepe köré épül. A programok az őszi ászok horgász versenyével kezdődnek, majd a testvértelepülések köszöntése és főzőverseny várja a résztvevőket. Lesz állati show, valamint a legszebb balkon, legszebb kert fotókiállítás megnyitója is szerepel a programban. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a szervezők egész nap Hungarikum játszótérrel, népi játszóházzal, kézműves sátorral és ételkóstolóval készülnek.
5: Várostörténeti sétával és különböző színpadi programokkal kedveskednek a résztvevőknek. Természetesen az elmaradhatatlan ételkóstolás is lesz, hiszen ugye az ászok nem mások, mint a borászok, horgászok, mindenféle földi jóval készülnek. A gyermekeknek meg idén egy különleges program is lehetséges, gyermekmotoroztatást vállal az egyik civil szervezet, és hát a játszótér és a népi játékok mellett még ezt is ki lehet próbálni.
3: Harmadszor rendezték meg a Gondos délelőttöt Pest Erzsébeten. Szeptember 11-én harmadik alkalommal rendezték meg a Gondos délelőttöt, amely ezúttal is hasznos programokkal várta az érdeklődőket. Az eseményen bemutatkozott a szeptember 23-án induló 6-7-es Senior Akadémia, amely a többi között az időseket érintő átverésekkel, az időskor szakaszaival és az 50 év felett jelentkező félelmekkel foglalkozik. A résztvevők emellett a délután alapítvány időseknek nyújtott szolgáltatásairól, valamint egy hamarosan induló kerületi felméréstől is tájékoztatást kapnak.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ősszel is várja az érdeklődőket Sziget-Szent Miklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. Egy életmódváltást segítő foglalkozáson vehetnek részt a Dunaharasztira látogatók. Szeptember 23-án, szerdán, este 6:30-tól fermentálás workshop lesz a Laffert kúriában. A résztvevők a zöldségek tartósításának egy ősi módját sajátíthatják el, amit a mindennapjaikba is beépíthetnek. Kecske Zsuzsanna a fermentálás egészségügyi előnyeiről és történelmi hátteréről tart előadást, ezután gyakorlatban is bemutatja az eljárást. A szervező emellett kóstolóval és gyakorlati tippekkel készül. A program maximum 12 fő befogadására képes, ezért érdemes a Laffert Kúria hivatalos felületein előzetesen regisztrálni. Nőknek szóló zenei workshop indul Dunaharasztin. Az édesanyák és lányaik minden hónap első, illetve utolsó péntekén énekelhetnek együtt a Laffert Kúriában. Az első alkalom szeptember 25-én délután 5:30-tól lesz hazai Tímea, Pece Zsófia és Arnóti Szanyi Éva vezetésével. A szervezők nem a zenei képzettségre, hanem a közös éneklés örömére és gyógyító erejére helyezik a hangsúlyt. A foglalkozásokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ami Arnóti Szanyi Éva e-mail címén keresztül lehetséges. További információk a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvasható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
6: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Erős széllel hideg front érkezik és visszaesik a hőmérséklet. Több milliárddal növelte az autópálya koncesszió a költségvetést. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása ellen tüntettek Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncessziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid közölte, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti több többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntettek Budapesten. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Menczer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek is hozzájussanak a könyvekhez. Erről írt az oktatási miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával, Bereg Judittal egyeztetett. Megbeszélésük témája volt, hogy miként juthat el a könyvek világa és a minőségi kortárs irodalom minél több gyerekhez, fiatalhoz és felnőtthöz, függetlenül attól, hogy Budapesten, kisebb településen vagy hátrányos helyzetű közösségben élnek. Irán úgy értesült, hogy az Egyesült Államok egyes térségbeli országok támogatásával újabb hadműveletet készít elő ellene. Teherán forrásai szerint a művelethez egyes közel-keleti arab országok is hozzájárulásukat adták. Irán katonai parancsnoksága közölte. Támadás esetén

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és a szükséges kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
3: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Kormányablakbusz érkezik Szigetbecsére. Kihelyezett kormányablak könnyíti meg az ügyintézést Szigetbecsén szeptember 22-én kedden. A kormányablakbuszt a Petőfi Sándor közösségi szintér és könyvtárban fogadják 9:30 és 11:30 között. A lakosok a többi között személyi igazolvánnyal, útlevéllel, jogosítvánnyal, lakcímbejelentéssel és diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyeket intézhetnek. Emellett a DÁP regisztrációhoz is segítséget kérhetnek. Az ügyintézéshez kapcsolódó illetékeket kizárólag

0: bankkártyával lehet befizetni. Javítják a H6-os év Dunahídjának járdáját. Javítási munkálatokat végeznek szeptember 19-én és 20-án szombaton és vasárnap a H6-os év Dunaharaszti és Sziget-Szent Miklós közötti Dunahídjának gyalogos kerékpáros járdáján. A munkálatok a H6-os év közlekedését nem érintik, a vonatok menetrend szerint közlekednek. A gyalogosok átjutását lehetőség szerint biztosítják, ugyanakkor a munkaterületen fokozott figyelemmel kell közlekedni, emellett a kerékpárosok fennakadásokra számíthatnak. Sziget-Szent Miklóson indítják el az országos drogprevenciós mentorprogramot. Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeznek szeptember 21-én Sziget-Szent Miklóson. Az eseménynek a Városi Könyvtár és Közösségi Ház ad otthont délután 2 órától. A rendezvényen az Anti-Drug World Federation országos mentorprogramját is bemutatják. Tóth Attila, a szervezet elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezés célja, hogy felkészített mentorok személyes és rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki a fiatalokkal, segítsék őket a problémák felismerésében és szükség esetén a megfelelő szakmai támogatáshoz irányítsák őket. A program a drogprevenció mellett a sportot, az oktatást és a közösségépítést is eszközként használja. Hozzátette, a kerekasztal beszélgetésre minden érdeklődőt várnak, köztük pedagógusokat és a fiatalokkal foglalkozó szakembereket is.
1: Szakembereket várunk, és visszajelzéssel látjuk is, hogy jönnek. Tehát egy iskolák, óvodák is részt fognak venni pontosan ezért, mert egy megelőzés, egy prevenció alapú mentor képzést szeretnénk elindítani, ugye most ez egy pilot programunk lesz Sziget-Szent Miklóson, de várnánk szülőket, várnánk bármilyen olyan érdeklődőt, aki a témába csak meg akar hallgatni minket, hogy mit szeretnénk elérni ebbe a témába, és a végén pedig szeretnénk egy vitát indítani ebből, hogyha valakinek van ellenvéleménye, vagy mellettünk áll.
0: Senior angol tanfolyamot indít a Tinglish nyelviskola. A Dunaharasztin található oktatási központ most már nem csak a fiataloknak nyújt segítséget az idegen nyelvek elsajátításában. A kurzus elsősorban azoknak a szépkorú érdeklődőknek szól, akik szeretnének magabiztosabban megszólalni külföldön és egyszerűbben eligazodni az angol nyelvű weboldalak útvesztőjében. Az oktatók hétköznap délelőttönként kislétszámú foglalkozásokra várják az akár teljesen kezdőket is. A jelentkezés az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehetséges. További információk a www.tinglish.hu oldalon érhetők el.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 4. évadát kezdi, október 9-én a Halásztelki Mentál Higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Balatonfüggöny Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Szigetszentmiklóson indítják el az országos drogprevenciós mentorprogramot. Idén is megrendezik Ráckevén az Őszi Ászok Fesztivált. Felújítás miatt ideiglenes helyszínváltozásra kell készülnie a betegeknek. 2026. szeptember 20-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Felújítás miatt ideiglenes helyszínváltozásra kell készülnie a betegeknek. Felújítási munkálatok miatt szeptember 21-től október 21-ig zárva tart a határút 3-as szám alatti felnőtt házi orvosi rendelő Szigetszentmiklóson. A munkálatok ideje alatt az épületben működő 4-es számú dr. Bellovics Sándor, valamint a 7-es számú dr. Szilasi Ákos által ellátott felnőtt házi orvosi körzet a Remete utca 9-es szám alatti dr. Bakonya Mária egészségházban fogadja a betegeket. A két házi orvosi körzet az ideiglenes helyszínen is a megszokott rendelési időben működik. Szigetszentmiklóson indítják el az országos drogprevenciós mentorprogramot. Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeznek szeptember 21-én Szigetszentmiklóson. Az eseménynek a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délután 2 órától. A rendezvényen az Anti-Drug World Federation országos mentorprogramját is bemutatják. Tóth Attila, a szervezet elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezés célja, hogy felkészített mentorok személyes és rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki a fiatalokkal, segítsék őket a problémák felismerésében és szükség esetén a megfelelő szakmai támogatáshoz irányítsák őket. A program a drogprevenció mellett a sportot, az oktatást és a közösségépítést is eszközként használja. Hozzátette, a kerekasztal beszélgetésre minden érdeklődőt várnak, köztük pedagógusokat és a fiatalokkal foglalkozó szakembereket is.
7: Szakembereket várunk, és visszajelzéssel látjuk is, hogy jönnek, tehát hogy itt iskolák, óvodák is részt fognak venni, pontosan ezért, mert egy megelőzés, egy prevenció alapú mentor képzést szeretnénk elindítani, ugye most ez egy pilot programunk lesz Szigetszentmiklóson, de várnánk szülőket, várnánk bármilyen olyan érdeklődőt, aki a témába csak meg akar hallgatni minket, hogy mit szeretnénk elérni ebbe a témába, és a végén pedig szeretnénk egy vitát indítani ebből, hogyha valakinek van ellenvéleménye, vagy mellettünk áll.
6: Fiatalokat is bevonnának a drogprevenciós mentor programba. Tóth Attila, az Anti-Drug World Federation elnöke szerint fontos, hogy a fiatalok egymás között is könnyebben meg tudjanak nyílni, és őszintébben beszéljenek a problémáikról. A kezdeményezés ezért az idősebb fiatal korosztály tagjaira is számít. Kiemelten a cél, hogy a kortárs mentorok saját tapasztalataik és közvetlenebb kommunikációjuk révén segítsék fiatalabb társaikat, valamint támogassák a drogprevenciós munkát.
7: Gyerek mentorokat is szeretnénk képezni. Nagyon fontos, hogy a mentor az nem terapeuta. Ő nem diagnosztizálhat, ő nem gyógyíthat. Felismer, és ugye a felismerésnek pont ez a lényeg az oktatásunknak, hogy megtanítjuk arra, hogy bizonyos jelek mire utalnak. És azok a jelek alapján, amit ő esetleg észrevesz, azt milyen szakmához kell, milyen szakemberhez kell irányítani, hogy tudjunk segíteni időben. És a mentor hálózatunknak pont ez lenne a lényege, hogy egy nagyon kiterjedt országos hálózatot szeretnénk kialakítani, ami azt jelenti, hogy tényleg minden közösségben legyen egy kvázi mentorunk.
6: Idén is megrendezik Ráckevén az Őszi Ászok Fesztivált. A Szegedi Kis István sétányon egész nap programok várják az érdeklődőket. A rendezvény a vadászok, halászok, borászok, horgászok és más ászok ünnepe köré épül. A programok az Őszi Ászok Horgász versenyével kezdődnek, majd a testvértelepülések köszöntése és főzőverseny várja a résztvevőket. Lesz állati show, valamint a legszebb balkon, legszebb kert fotókiállítás megnyitója is szerepel a programban. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a szervezők egész nap Hungarikum játszótérrel, népi játszóházzal, kézműves sátorral és ételkóstolóval készülnek.
8: Várostörténeti sétával és különböző színpadi programokkal kedveskednek a résztvevőknek, természetesen az elmaradhatatlan ételkóstolás is lesz, hiszen ugye az ászok nem mások, mint a borászok, horgászok, mindenféle földi jóval készülnek. A gyermekeknek meg idén egy különleges program is lehetséges, egy gyermekmotoroztatást vállal az egyik civil szervezet, és hát a játszótér és a népi játékok mellett még ezt is ki lehet próbálni.
5: Sziget Krónika.
4: A térségre hangolva.
6: Ingyenes esővízgyűjtő tartályokat osztanak Dunavarsányban. A városvezetés a környezettudatosság jegyében Dunaharaszti példáját követve indította el legújabb programját. Keresztesi Balázs polgármester Facebook oldalán arról számolt be, hogy a kezdeményezés célja, hogy elősegítse a lakosság felelősségteljes vízgazdálkodását. Ennek érdekében a jelentkezők háztartásonként egy legalább 350 literes gyűjtőedényt igényelhetnek a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási osztályán. A kedvezményre kizárólag azok jogosultak, akinek az ingatlan a kerített magánterületen helyezkedik el, és külső ERESZ csatornával rendelkezik. A kérelmek benyújtására szeptember 30-áig van lehetőség. Az elszükséges dokumentum a település hivatalos weboldalán érhető el. Hamarosan megkezdődnek az őszi faápolási munkálatok Dunaharasztin. Már javában zajlanak az előkészületek a településen. Az önkormányzat a Hősök terén található idős fák vizsgálatát rendelt el, amelynek célja a veszélyes növények kiszűrése. A felmérés kimutatta, hogy az olyan védett fajok, mint a nyár és a platánfa karbantartás után változatlanul fejlődhet eddig helyükön. A térsarkán található jegenye nyár állapota azonban az utóbbi időben jelentősen leromlott, emiatt kivágása elengedhetetlen. A városvezetés arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a parkfáinak épségét a továbbiakban koronakönnyítéssel, szárazgajazással és ritkító metszéssel igyekeznek megőrizni. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportágválasztót tartottak Dunaharasztin. Szeptember 12-én a Dunaharaszti munkástestedző kör vezetésével mozoghattak együtt a településre látogatók. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, a rendezvény célja az volt, hogy minél többen kedvet kapjanak ahhoz, hogy rendszeresen edzenek és csatlakozzanak a helyi sportegyesületekhez. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arról is beszámolt, hogy a résztvevők többek között a küzdősportok, az asztali tenisz és a labdarúgás világába nyerhetek bepillantást.
9: A DMTK most már évek óta megszervezi a sportág választó napot, aminek az a neve, hogy mozdulj ki, próbáld meg. A Dunaharaszti munkástestedző kör, ami egy 100 éves hagyományokkal rendelkező sport egyesület. Jelenleg is több mint 10 szakosztálya van, a küzdősportok, a kézilabda, a kosárlabda, a vízisportok, a tenisz. Elképesztő színes a választék, amiben egyesületi keretek között lehet sportolni Dunaharasztin.
5: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: A Magyar Dárt Super League következő fordulójában vesz részt Sziget Szent Miklós két korábbi magyar bajnok dárc játékosa, Jehirszky György és Székely Penge Pál. Az évvégi PDC világbajnokságra való kijutásról döntő sorozatban előbbi a negyedik, utóbbi a hatodik helyen áll az összetetben. A Super League végén a legjobb 8 játszhat majd egy szuper döntőt, ahol eldől ki képviseli hazánkat idén a szupersztárok között. Jehirszky György elmondta, a minimum cél, hogy megtartsa a mostani 4 versenyből álló hétvégén a negyedik helyét, de ha lehet, egy kicsit akár előrébb is jönne a tabellán, hogy minél jobban bebiztosítsa helyét a legjobb 8 között.
10: Hát igen, a Super League az már egy olyan verseny, ami nem egy felkészülési verseny, úgyhogy itt most már nincs mese, itt győzelőre tolni kell, nem is férnek bele a kisebb hibák, úgyhogy szeretném is megtartani minimum a negyedik helyet, hanem kicsit föntebb ugrani a listán, és várom, de hogy itt már tényleg ez nem felkészülés, ez már egy fontos hétvége.
6: A felső pakonyt fogadja a Fémag Dunavarsány a Pest megyei labdarúgó első osztály 5. fordulójában. Az összecsapás esélyese egyértelműen a hazai pályán játszó varsányi csapat lesz. Hollik András, a térségek sport sportigazgatója elmondta, az ilyen találkozók nehezek, mert egy korrekt csapat ellen kell megszerezni azt a bizonyos kötelező győzelmet. Hozzátette, ha ismét a dobogón szeretnének állni a bajnokság végén, akkor nem kereshetnek kifogásokat, így győzelmet vár a csapatától.
5: Időjárás.
6: Hétfőn egy hidegfront érkezik, többfelé megerősödő, néhol viharossá fokozódó északi-északnyugati széllel. A front gyorsan átrobog felettünk, átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb esőzápor alakulhat ki. Napközben 19 és 25 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
5: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Valakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagosi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-éig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és könyv hivatalos elérhetőségeink keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvasható.

0: mozgásfejlesztő foglalkozást tart Dunavarsányban Sallai Orsolya, rehabilitációs szakember. Az érdeklődőket hétfőnként 7.-8. órában 14 óra 10 és 15 óra 50 között várják az Árpád Fejedelem Általános Iskola sportcsarnokában. Az órák elsősorban gyermekeknek szólnak, akik nem csak a Medibol nevű eszközzel ismerkedhetnek meg, hanem figyelem és egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat is kipróbálhatnak. Az első foglalkozás ingyenes, utána lehetséges alkalmi jegyek és bérletek vásárlása. További információk a sorsimasszázs.hu oldalon olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Szigetszentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Szigetszentmiklóson indítják el az országos drogprevenciós mentorprogramot. Idén is megrendezik Ráckevén az Ősziászok Fesztivált. Felújítás miatt ideiglenes helyszínváltozásra kell készülnie a betegeknek. 2026. szeptember 20-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Felújítás miatt ideiglenes helyszínváltozásra kell készülnie a betegeknek. Felújítási munkálatok miatt szeptember 21-től október 21-ig zárva tart a határút 3-as szám alatti felnőtt házi orvosi rendelő Szigetszentmiklóson. A munkálatok ideje alatt az épületben működő 4-es számú dr. Bellovics Sándor, valamint a 7-es számú dr. Szilas Jákos által ellátott felnőtt házi orvosi körzet a Remete utca 9-es szám alatti dr. Bakonya Mária egészségházban fogadja a betegeket. A két házi orvosi körzet az ideiglenes helyszínen is a megszokott rendelési időben működik. Szigetszentmiklóson indítják el az országos drogprevenciós mentorprogramot. Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeznek szeptember 21-én Sziget Szentmiklóson. Az eseménynek a Városi Könyvtár és Közösségi Ház ad otthont délután 2 órától. A rendezvényen az Anti-Drug World Federation országos mentor programját is bemutatják. Tóth Attila, a szervezet elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezés célja, hogy felkészített mentorok személyes és rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki a fiatalokkal, segítsék őket a problémák felismerésében és szükség esetén a megfelelő szakmai támogatáshoz irányítsák őket. A program a drogprevenció mellett a sportot, az oktatást és a közösségépítést is eszközként használja. Hozzátette, a kerekasztal beszélgetésre minden érdeklődőt várnak, köztük pedagógusokat és a fiatalokkal foglalkozó szakembereket is.
4: Szakembereket várunk, és visszajelzéssel látjuk is, hogy jönnek, tehát hogy itt iskolák, óvodák is részt fognak venni, pontosan ezért, mert egy megelőzés, egy prevenció alapú mentor képzést szeretnénk elindítani, ugye most ez egy pilot programunk lesz Szigetszentmiklóson, de várnánk szülőket, várnánk bármilyen olyan érdeklődőt, aki a témába csak meg akar hallgatni minket, hogy mit szeretnénk elérni ebbe a témába, és a végén pedig szeretnénk egy vitát indítani ebből, hogyha valakinek van ellenvéleménye, vagy mellettünk áll.
3: Fiatalokat is bevonnának a drogprevenciós mentor programba. Tóth Attila, az Anti-Drug World Federation elnöke szerint fontos, hogy a fiatalok egymás között is könnyebben meg tudjanak nyílni, és őszintébben beszéljenek a problémáikról. A kezdeményezés ezért az idősebb fiatal korosztály tagjaira is számít. Kiemelten a cél, hogy a kortárs mentorok saját tapasztalataik és közvetlenebb kommunikációjuk révén segítsék fiatalabb társaikat, valamint támogassák a drogprevenciós munkát.
4: Gyerek mentorokat is szeretnénk képezni. Nagyon fontos, hogy a mentor az nem terapeuta. Ő nem diagnosztizálhat, ő nem gyógyíthat. Felismer, és ugye a felismerésnek pont ez a lényeg az oktatásunknak, hogy megtanítjuk arra, hogy bizonyos jelek mire utalnak. És azok a jelek alapján, amit ő esetleg észrevesz, azt milyen szakmához kell, milyen szakemberhez kell irányítani, hogy tudjunk segíteni időben. És a mentor hálózatunknak pont ez lenne a lényege, hogy egy nagyon kiterjedt országos hálózatot szeretnénk kialakítani, ami azt jelenti, hogy tényleg minden közösségben legyen egy kvázi mentorunk.
3: Idén is megrendezik Ráckevén az Ősziászok Fesztivált. A Szegedi Kis István sétányon egész nap programok várják az érdeklődőket. A rendezvény a vadászok, halászok, borászok, horgászok és más ászok ünnepe köré épül. A programok az őszi ászok horgász versenyével kezdődnek, majd a testvértelepülések köszöntése és főzőverseny várja a résztvevőket. Lesz állati show, valamint a legszebb balkon, legszebb kert fotókiállítás megnyitója is szerepel a programban. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a szervezők egész nap Hungarikum játszótérrel, népi játszóházzal, kézműves sátorral és ételkóstolóval készülnek.
5: Várostörténeti sétával és különböző színpadi programokkal kedveskednek a résztvevőknek, természetesen az elmaradhatatlan ételkóstolás is lesz, hiszen ugye az ászok nem mások, mint a borászok, horgászok, mindenféle földi jóval készülnek. A gyermekeknek meg idén egy különleges program is lehetséges, gyermekmotoroztatást vállal az egyik civil szervezet, és hát a játszótér és a népi játékok mellett még ezt is ki lehet próbálni.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Ingyenes esővízgyűjtő tartály osztályokat osztanak Dunavarsányban. A városvezetés a környezettudatosság jegyében Dunaharaszti példáját követve indította el legújabb programját. Keresztesi Balázs polgármester Facebook oldalán arról számolt be, hogy a kezdeményezés célja, hogy elősegítse a lakosság felelősségteljes vízgazdálkodását. Ennek érdekében a jelentkezők háztartásonként egy legalább 350 literes gyűjtőedényt igényelhetnek a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási osztályán. A kedvezményre kizárólag azok jogosultak, akinek az ingatlan a bekerített magánterületen helyezkedik el, és külső ERESZ csatornával rendelkezik. A kérelmek benyújtására szeptember 30-áig van lehetőség, az elszükséges dokumentum a település hivatalos weboldalán érhető el. Hamarosan megkezdődnek az őszi faápolási munkálatok Dunaharasztin, már javában zajlanak az előkészületek a településen. Az önkormányzat a Hősök terén található idős fák vizsgálatát rendelt el, amelynek célja a veszélyes növények kiszűrése. A felmérés kimutatta, hogy az olyan védett fajok, mint a nyár és a platánfa karbantartás után változatlanul fejlődhetnek eddig helyükön. A térsarkán található jegenye nyár állapota azonban az utóbbi időben jelentősen leromlott, emiatt kivágása elengedhetetlen. A városvezetés arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a parkfáinak épségét a továbbiakban koronakönnyítéssel, szárazgaljazással és ritkító metszéssel igyekeznek megőrizni. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportágválasztót tartottak Dunaharasztin. Szeptember 12-én a Dunaharaszti munkástestedző kör vezetésével mozoghattak együtt a településre látogatók. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, a rendezvény célja az volt, hogy minél többen kedvet kapjanak ahhoz, hogy rendszeresen edzenek és csatlakozzanak a helyi sportegyesületekhez. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arról is beszámolt, hogy a résztvevők többek között a küzdősportok, az asztali tenisz és a labdarúgás világában nyerhetek bepillantást.
6: A DMTK most már évek óta megszervezi a sportág választónapot, aminek az a neve, hogy mozdulj ki, próbáld meg. A Dunaharaszti munkástestedző kör, ami egy 100 éves hagyományokkal rendelkező sportegyesület, jelenleg is több mint 10 szakosztálya van, a küzdősportok, a kézilabda, a kosárlabda, a vízisportok, a tenisz, elképesztő színes a választék, amiben egyesületi keretek között lehet sportolni Dunaharasztin.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: A Magyar Dárt Super League következő fordulójában vesz részt Sziget-Szent Miklós két korábbi magyar bajnok dárc játékosa, Jehirszky György és Székely Penge Pál. Az évvégi PDC világbajnokságra való kijutástól döntő sorozatban előbbi a negyedik, utóbbi a hatodik helyen áll az összetetben. A Super League végén a legjobb 8 játszhat majd egy szuper döntőt, ahol eldől ki képviseli hazánkat idén a szupersztárok között. Jehirszky György elmondta, a minimum cél, hogy megtartsa a mostani 4 versenyből álló hétvégén a negyedik helyét, de ha lehet, egy kicsit akár előrébb is jönne a tabellán, hogy minél jobban bebiztosítsa helyét a legjobb 8 között.
7: Hát igen, a Super League az már egy olyan verseny, ami nem egy felkészülési verseny, úgyhogy itt most már nincs mese, itt időzelőre tolni kell, nem is érnek bele a kisebb hibák, úgyhogy szeretném is megtartani minimum a negyedik helyet, hanem kicsit föntebb ugrani a listán, és várom, de hogy itt már tényleg ez nem felkészülés, ez már egy fontos hétvégele.
3: A felső pakonyt fogadja a Fémag Dunavarsány a Pest megyei labdarúgó első osztály 5. fordulójában. Az összecsapás esélyese egyértelműen a hazai pályán játszó varsányi csapat lesz. Hollik András a térségek sportigazgatója elmondta, az ilyen találkozók nehezek, mert egy korrekt csapat ellen kell megszerezni azt a bizonyos kötelező győzelmet. Hozzátette, ha ismét a dobogón szeretnének állni a bajnokság végén, akkor nem kereshetnek kifogásokat, így győzelmet vár a csapatától.
2: Időjárás.
3: Hétfőn egy hidegfront érkezik, többfelé megerősödő, néhol viharossá fokozódó északi-északnyugati széllel. A front gyorsan átrobog felettünk, átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb eső, zápor alakulhat ki. Napközben 19 és 25 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Itt élünk.
0: Térségi riport műsor a Lakihegy Rádióban.
2: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezetet. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
0: FM 107.
8: Köszöntöm a hallgatóinkat, én Patek Edina vagyok, ez pedig az Itt élünk című műsor a Lakihegy Rádióban. Mai adásunkban halásztelekre látogatunk, és egy olyan egyesület munkájával ismerkedünk meg, amely egész évben a mozgás, a sport és az aktív életmód életmód megszerettetésén dolgozik. Vendégem Papp László, a Halásztelki Sport for Kids Egyesület vezetője. Beszélgetünk a mögöttünk hagyott nyári táborokról, amelyek során a gyerekek kerékpározhattak, úzhattak, teniszezhettek, végbordozhattak, kenuszhattak és kajakozhattak is. A műsor második felében pedig már a közelgő síidény kerül a középpontba, szó lesz a halásztelki gyakorlópályáról, a nyílt napokról, a síoktatásról, valamint azokról a külföldi utakról is, ahol a résztvevők a gyakorlatban is kipróbálhatják a megszerzett tudásukat. Maradjatok velünk, hamarosan kezdjük a beszélgetést!

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: A Sport for Kids nevét sokan elsősorban a halásztelki sípájával köthetik össze. Ugyanakkor az egyesület tevékenysége ennél jóval szerteágazóbb. Mielőtt azonban rátérnénk a közelgő síidényre, nézzünk egy kicsit vissza a nyárra, hiszen nemrég zárult le a táborok időszaka is. Először is kérlek, mutasd be röviden a Sport for Kids egyesületet, milyen célokkal működtök, illetve milyen szerepet tölt be az egyesület a halásztelki és a környékbéli gyermekek, és most már mondhatjuk azt, hogy a felnőttek sportolásában is. Vendégem pedig Papp László, a halásztelki Sport for Kids egyesület vezetője, aki most mindezekről beszél majd.
3: Hát akkor kezdjük először is a nyárral és a nyári programokkal. Szerencsére nagyon sikeres nyarunk volt, és rengeteg gyereket meg tudtunk mozgatni idén nyáron is. Nálunk általában biciklitábor, tenisztábor, úszótábor, evezőstábor, egy ottalvós táborunk is van, és végbortábor a nyári programoknak a fő profilja. E köré szerveződnek a táborok, ezek a fő szakágak, és azt gondolom, hogy az már egy jó dolog és egy siker, hogy az idei szezont sérülés nélkül megúsztuk, mert ez lenne mindig általában a fő szempont, hogy amellett, hogy újabb és újabb élményeket gyűjtünk, azért a biztonság az mindig elsődleges, és hogy sérülés ne legyen, úgyhogy ezt le is kopogom, ezt most idén már megúsztuk. Ezen kívül pedig mindegyik táborunkban rengeteg gyerek juthatott most újabb és újabb élményekhez. Ugye tematikájában megoszlanak ezek a táborok, tehát eléggé széles a paletta, de én úgy gondolom, hogy mindegyik gyerek nagyon élvezte mindegyiket, és rengeteget tanult, tehát hogy nagyon jó érzés azt látni, hogy ennyire rövid idő alatt is azok, akik egyébként nem űzik rendszeresen ezeket a sportokat, milyen óriási fejlődésen mennek keresztül, és egy-egy hét alatt is mennyit lehet nekik adni, és közben természetesen ott van a tábori élmény, az együttmozgás élménye, a közös szórakozás élménye, ugye itt azért főleg gyerekekről, hasonló korú gyerekekről beszélünk, és ez mindig a csapat kohéziója, egy plusz húzó erőt ad ennek az egésznek, és egy nagyon jó hangulatot.
2: Ahogy most említetted, és egyébként a Facebook oldalatokon is olvastam, hogy konkrétan a kerékpáros táborotokat azt úgy alakítottátok ki, hogy terepen mentetek, és akkor gyakorolhatták a gyerekek, amit említettél is, hogy elkerüljék a baleseteket, és ez össze is jött. De ez a gyakorlatban hogy néz ki nálatok ilyenkor, mikre hívjátok fel a figyelmét a gyerekeknek?
3: Mindegyik táborban és a kerékpár táborban is figyelünk a biztonságra, ami egyrésztől vonatkozik a felszerelésekre, tehát például abban a táborban bukós is használtak kötelező, tehát annélkül föl se lehet ülni a biciklire. Természetesen átvizsgáljuk mindig a felszereléseket is, tehát a bringákat is, hogy kellő műszaki állapotban legyenek, mert valóban nem csak úgy gurulgatunk, vagy rossz kifejezéssel élve gyerekmegőrzőként működünk itt, hanem igen, kimegyünk terepre, megyünk, ugratunk, pumpapályázunk, és lejtőzünk, és emelkedünk, és komoly távolságokat teszünk meg, komoly szintekkel. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy azért mondjuk több 10 kilométert megteszünk egy nap, és több 100 méter szintkülönbséggel. Akik bringáznak, azoknak ez lehet, hogy többet mond. Akik nem, azért azt képzeljék el úgy mondjuk, mintha egy velencei tavat megkerülnének egy nap, csak nem síkterepen teszik, hanem közben mennek mondjuk 3-400-500 méter szintkülönbséget. Így talán a laikusokhoz is közelebb lehet ezt hozni, hogy azért ez kisgyermekként, tehát itt 8-10-12 éves gyerekként, azért ez egy igen komoly fizikális megterhelés, és közben itt változó terepviszonyok között megyünk, tehát megyünk az erdőben, szikladarabokon, köveken, fáknak a gyökerein keresztül, mindenféle kacskaringós útvonalakon, de közben ez adja meg az egésznek a szépségét is, mert hogy sokkal változatosabb az egész táj, ugye, a gyerekek baromira élvezik, és nem válik nekik unalmassá, és közben meg ami nagy szerencse ebben, hogy nagyon sokat vagyunk erdős terepen, és például a mostani időjárási körülmények között, ami nyáron volt, az egy nagyon nagy segítség, hogy azért a legnagyobb rekkenő hőségekben is mi egy erdős területen azért ott 10-15 fokkal is enyhébb hőmérsékletben tudtunk tekerni, tehát hogy azért ez is egy fontos része ennek, hogy olyan körülményeket tudjunk teremteni, ahol a biztonságon túl azért tudjunk működni, hogy ez tényleg egy élvezetes tábor legyen, vagy egy mozgás legyen mindenkinek.
2: És engem különösen megfogott a Zero Kütyű nevű táborotok. Azt gondolom, hogy manapság ennek igen fontos szerepe van, hogy ne csak mindig a kezünkben a telefonnal járjunk bárhova, akár táborba, vagy akár az utcán, és hogy le tudjuk tenni a telefont. Ha jól gondolom, akkor a gyerkőcöknek is ezt próbáljátok átadni. Egyébként alapvetően ebben a táborban milyen programok mutatkoztak meg, és hogy sikerült? Gondolom, sikerült letenniük a telefont, mert nem volt más lehetőségük.
3: Igen, nagyon jól látott. Kezdeném onnan, hogy maga a Sport for Kidsnek és nekem is az egyik alapvető hivatástudatom vagy hitvallásom az az, hogy a mozgással és a mozgáson keresztül közvetítsünk rengeteg olyan értéket, ami sajnos köszönhetően ezeknek a kütyüknek is be kell valljuk, hogy már eltűnőben vannak és kimúlóban vannak, és ez a tábor kimondottan arról szól, hogy igenis térjünk egy kicsit vissza a természethez, térjünk egy kicsit vissza az emberi mi voltunkhoz, és lássuk azokat a helyzeteket és dolgokat, hogy egyébként, ha nincs a kezünkbe a telefon, akkor is tök jó tudjuk érezni magunkat, és feltaláljuk magunkat. És igen, ez a tábor kimondottan arról szól, hogy semmiféle elektronikus eszköz nem hozhat magával, tehát se egy fülest, se egy GBL hangfalat, se egy telefont, se tabletet, se semmit, mert hogy alapvetően nincs rá szükségünk. Tehát ez egy ottalvós tábor, ahol egy ilyen ökoparkban vagyunk, elszigetelten, van vizes programokra lehetőség, tehát kajakozni, kenúzni tudunk, bringatúrázni tudunk, eleve a táborhelyszín olyan, hogy focizni, strandröpizni, különböző kézműves foglalkozásokat csinálni, tehát hogy annyira színes a program, és annyira sokrétű, hogy tulajdonképpen amikor ott vagyunk egy hétig, az összeset végig se lehet csinálni, de nem is akarjuk, mert nekem az is egy fontos dolog, pont emiatt, hogy zéró kütyű, hogy hagyjam egy kicsit a gyerekeket gyereknek lenni. És én az irányított cselekvés híve vagyok, tehát adok nekik alternatívákat, és meg is mutatom, hogy mit csináljunk, és hogyan csináljuk ezt, de adok nekik szabad foglalkozásra és lehetőséget, amikor ők föltalálhatják magukat. És mindig mondom nekik, hogy teljesen mindegy, ha akartok, menjetek focizni, kergessetek lepkét, építsetek magatoknak egy bunkert, vagy bármi mással játszatok, legyetek gyerekek, és valóban működik. Tehát látszik, hogy utána, ahogy átkapcsol a fejük arra, és szembesülnek azzal, hogy tényleg nincs ott náluk semmi ilyen kütyű, amivel egyébként most már teljesen szokványos, hogy minden másodpercben a képernyő villog a fejükbe, akkor átkapcsol a gondolkodásmód, átkapcsol a gyerek is, és teljesen kisimulnak, és tudnak alkalmazkodni ezekhez a körülményekhez is. Nagyon jól, és igen, mondhatom, hogy ez is egy olyan tradicionális tábor, ami már hosszú évek óta megy, és hát azt büszkén mondhatom, hogy több olyan tanítványom vagy gyerkőcöm van, akik nem is tudom, már 6-8 éve visszajárok, és folyamatosan jönnek, szinte ott cseperednek föl a kezünk alatt, és valószínű, hogy ez is egy olyan visszajelzés, hogy azért van erre igény, és nagyon jól működik, még ebben a mai társadalomban is, amikor mondom már, minden erről szól, hogy a telefon állandóan ott van a gyerekek kezébe. Nekem ez egy nagyon nagy ilyen küldetés, tudatom vagy harcom, hogy minél kevesebb képernyőidőt töltsenek a gyerekek, és aztán minél többet próbáljanak meg valami olyan más alternatív mozgással vagy foglalkozással eltölteni, ami szerintem ugyanúgy lehet fejlesztő hatású, tehát mint a kognitív, mint a fizikális mi voltjukra. Csak mivel én a sportban dolgozom, ezért alapvetően én mindig ezt a sporthoz kötöm, mert azt gondolom, hogy ezen túl még egy nagyon jó nevelési eszköz is.
2: Maradjatok velünk, a következő részben folytatjuk beszélgetésünket.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Folytatjuk beszélgetésünket Papp Lászlóval, a Halásztelki Sport4Kids Egyesület vezetőjével. Az előző részben már beszéltünk a nyári táborokról, most pedig fordítsuk a figyelmünket arra a sportágra, amelyet már említettem korábban, a síelésre. Mit lehet tudni nálatok, hogyan mutatkozik meg a síelés, mert hogy ez egy gyakorlópálya. Mit lehet erről a gyakorlópályáról tudni, milyen burkolata van például, hogyha valaki ellátogat hozzátok, akkor hogyan kezdi majd mindezt meg?
3: Így van, ez egy műanyag pálya, ami műanyag is gumikeverékéből tevődik össze, és tulajdonképpen mi időjárástól függetlenül egész szezonban ezen tudnánk síelni, de azért meghagyjuk a nyári élményeknek, ahogy említettük, is a terepet, úgyhogy ezt szeptember végétől áprilisig használjuk ezt a műanyag pályát. Idestova 5 éve van itt Halásztelken. Ez a sípálya, ahol egyéni és csoportos foglalkozásokra várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt. Ez azt jelenti, hogy 2,5-3 éves kortól már egész a szépkorúakig mindenkit várunk, aki úgy érzi, hogy fizikálisan alkalmas erre a kihívásra, és tulajdonképpen itt a sízésnek a teljes repertoárját tudjuk reprodukálni ezeken a pályákon, tehát hogy a kezdőtől a haladóig vagy a legmagasabb szintekig tudunk mindent gyakorolni velük, a mélyhós hízést kivéve, azt az egyet még itt nem tudjuk megcsinálni, de ezen kívül mindent tudunk, illetve hát felszerelést is tudunk biztosítani természetesen, akinek nincs, vagy főleg a tanulóknak, hogy ne kelljen egyből egyikkorra befektetést itt eszközölniük, hanem tőlünk tudnak bérelni mindent. Aztán majd, hogyha megtetszett nekik, akkor érdemes lesz utána saját felszerelést vásárolni.
2: Na hát most rengeteg információval elláttuk a hallgatóinkat, de egy picit részletezzük mindezeket. Ugye említetted, hogy mindenféle korosztályt vártok. Sokan lehet, hogy azt gondolják, hogy mondjuk érdemes akár, mint bármilyen másik sportot fiatalkorban elkezdeni, de ha jól gondolom, nektek azért más a tapasztalatotok, tehát akár jönnek 30-as, 40-es, 50-es, 60 pluszos korosztályból is hozzátok, teljesen kezdőként. Tehát mivel bíztatnád azokat, akik mondjuk még nem kezdték el, de már régóta gondolkodnak rajta, és nem a tizenpár éves gyerkőcökre gondolok most elsősorban.
3: Hát mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön, és kezdje el már idén, minél hamarabb, és jelentkezzen nálunk, és név nélkül, de a tavalyi szezonban is volt olyan, aki 70 pluszos volt, és úgy kezdte el, és rövid időn belül megtanult,

0: és el lehet vele kerülni, vagy nagyon sok olyan kellemetlen következményt, ami miatt mondjuk elmegy valakinek a kedve. Erre is nagyon sok a példa, hogy úgy jönnek hozzánk olyan újrakezdők, akik egyszer elmentek barátokkal, fele barátokkal egy ilyen haveri csúszásra, vagy gyerekként belekóstoltak, aztán estek egy nagyot, vagy ne adj Isten jött egy olyan sérülés, ami kedvüket szegte akár évekre is, és utána mások unszolására újra visszatértek ebbe a körforgásra, és akkor a mi segítségünk már egy teljesen más perspektívába került ez az egész sport, és láss csodát, sikerült megszeretniük is, és sérülésmentesen úgy megtanulni, hogy utána marad belőle egy életre szóló hobbi, és egy nagyon jó szórakozási lehetőség.
1: Egyébként mi a bevett nálatok nagyjából, hogyha így, ahogy említetted, ez nyilván egyénfüggő, hogy kinél mennyi az az idő, amennyi idő alatt meg tud tanulni, siálni, hogy mindenki megtanul. Kérdés az, hogy mennyi idő alatt, de mégis mi az a bevett körülbelül, tehát hetekben, hónapokban mérhető inkább. Meg ugye most, hogy említetted ezt, hogy itt is nagyon kell figyelni a sérülésekre, ezt még a nyári táboroknál is ugye elmondtad, hogy ott is elsősorban megtanítjátok a gyerekeket arra, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni. Itt milyen apró trükkök vannak, amiket beszoktatok vetni? Tehát most, ha így valaki hallgatja, és mondjuk amúgy síjel, és ő is esetleg szeretne így tanulni, akkor mit tudnál nekik mondani?
0: Aki már gyakorlott síző, annak mindenképpen azt javaslom, hogy azért sose sajnálja arra az időt, hogy néhány bemelegítő mozdulatot elvégezzen, mielőtt nekiesik a pályának, illetve mindig a tudás szintjének megfelelő pályát és sebességet válasszon meg. Ha most így hirtelen kikéne, aztán erről is lehetne még nagyon sokat beszélni, de talán ezek a legfontosabb alapvető dolgok, és használjanak védőfelszerelést. Tehát a bukósisok vagy egy gerincvédő már akár életeket menthet, ugye ezt tudjuk jól, és nagyon komoly sérülésektől óvhatja meg őket. Abszolút egyéni függő, hogy ki mennyi idő alatt tanul meg síelni. Nálunk ilyen 12 alkalmas etapokra vannak osztva a szezonok, ez 3 hónapot fed le, tehát 3 hónap alatt van ez a 12 alkalom vagy 24 alkalom, így ez heti egy alkalmas vagy két alkalmas csoportos foglalkozás, és tulajdonképpen itt mondhatom azért egy elég széles közönségre, hogy ez a kisgyermekkortól, tehát 3-4-5 éves kortól a szépkorú vendégeinkig mindenki megtanul egy olyan alapvető mozgást, amivel már nyugodt szívvel el tudjuk engedni hóra, tehát már ilyen egyszerűbb kék pályákon ő már ott biztonsággal elcsúszkál, és azt szoktam mondani, hogy az fog történni azért a döntő többségében a síléccel, amit ő szeretne. Tehát tud vele kanyarodni, meg tud majd állni ott, ahol szeretné, és a többi, de visszautalnék az első mondatomra, hogy azért az fontos, hogy ott is olyan pályát és olyan sebességeket válasszunk, ami a tudásunknak megfelelő. Tehát tudom, hogy az ember türelmetlen, és mindent nagyon hamar szeretne, de hogy ezzel türelemmel kell lenni, hogy megmaradjon az élmény is, meg biztonságban érezze magát.
1: A zene után folytatjuk beszélgetésünket, ne menjetek sehova.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Vendégem továbbra is Papp László, a Sport for Kids Egyesület vezetője. Az előző részben már azért jó néhány dolgot megtudtunk a síelésről, annak részleteiről, a kötelező, de inkább azt mondanám, hogy szükséges felszerelésekről. Viszont arról még nem beszéltünk, hogy hol vagytok ti. Egészen pontosan Halásztelken az Ősz utcában, a sportpálya mellett. Ez egy nagyon fontos információ, amit kihagytunk. És még egy nagyon fontos, illetve kettő olyan infót is hoztunk a hallgatóinknak, ami szerintem örömteli, hogy szeptember 12-én volt már egy nyílt napotok, beszéljünk először majd erről, és lesz még. Tehát, hogyha valaki esetleg lemaradt erről a szeptember 12-éről, akkor 19-én szintén szeptemberben tudja pótolni. No, de akkor térjünk is rá, kérlek, erre a szeptember 12-i alkalomra. Ez hogy sikerült, illetve mivel készültetek az odaérkezőknek?
3: Hát először is köszönjük szépen mindenki, aki már volt nálunk és megjelent. Ugye a 12-i is és a 19-e is egy ingyenes nyílt nap, amiről beszélünk, tehát ez azt jelenti, hogy mindenki eljöhetett, és majd eljöhet még, és kipróbálhatja ingyen a sízést. Mi biztosítunk hozzá felszerelést, természetesen ott van a pálya, ott vannak az edzők, a jó hangulatról pedig gondoskodunk, és kipróbálhatja egy rövidebb óra vagy alkalom keretében, ahol segítünk a felszerelés kiválasztásnál, segítünk felöltözni, beöltözni, és utána pedig oktatók segítségével egy röpke kis bemelegítő, rávezető gyakorlatok után, ahol megismerkedünk a felszereléssel, utána ki is lehet próbálni a pályán a csúszást, tehát konkrétan csúszhatnak a pályánkon egy párszor, és akkor ott azonnal egyébként már jönnek azok az érzések és azok az élmények, ami szerintem sikerül ilyenkor bevonzani ezeket az embereket. Most a szeptember 12-i tapasztalatok azt mutatják, hogy azért van érdeklődés a térségben, szerencsére, mert nagyon szép számmal jelentkeztek és részt vettek nálunk ezen az ingyenes próbanapon, illetve nagyon sokan már be is iratkoztak, tehát volt, akinek annyira megtetszett, hogy ott már helyben beiratkozott. Egyébként érdemes kihasználni ezeket az alkalmakat, mert most ilyenkor mindig kedvezményes a csoportos beiratkozás is, és rengeteg olyan még plusz információhoz juthatnak, amit ott személyesen mi átadunk nekik.
2: Időpontot említettünk már, viszont azt nem, hogy hány órától hány óráig várjátok az érdeklődőket majd szeptember 19-én, és kell esetleg előzetesen regisztrálni.
3: 12-én is reggel 8 órától délután 4 óráig voltunk, és 19-én is reggel 8-9 órától már várjuk a leglelkesebbeket, és délután 4-ig szintén ott leszünk ezen az ingyenes nyílt napon. Regisztráció az nem fontos alapvetően, tehát bárki bármikor jöhet és kipróbálhatja, viszont annyiból érdemes, akár telefonon, akár e-mailen, vagy bármilyen formában, ugye Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, ránk üzenni és megkeresni minket, mert ha azt látjuk, hogy az adott időszakra már nagyon sok a jelentkező, akkor mi lehet, hogy tudunk abban segíteni, hogy akár egy fél órával előbb vagy később érkezve mondjuk ne legyen olyan tumultus a pályán. Mert eleve vannak olyan családok, akik már együtt jönnek, családbarátok, gyerekismerősök, és akkor lehet, hogy van, hogy egy időben 10-15 ember is ott egyszerre mozog a pályán, és egy másik időszakban pedig lehet, hogy egy kicsit kevesebben. Alapvetően egyébként a pálya is elbír ennél sokkal több embert, és szerencsére edzőkkel is úgy állunk, hogy fel tudjuk dolgozni ezeket a létszámokat, még ennek a többszörösét is, de hogy minél kényelmesebb legyen, és ugye mint kezdőknek, hogy minden inger, minden információ új, ezért sokkal jobb, hogyha szinte egy az egybe, vagy sokkal kevesebb emberrel kell ott foglalkozzunk, ha csak egy cipőt kell a lábára adni, vagy ott az első gyakorlatokkal, ahogy elindulunk, úgyhogy 19-én is várunk mindenkit szeretettel már a kora reggeli óráktól.
2: Néhány mondatot még kérlek, mesélj az edzőitökről. Hányan vagytok összesen, illetve akár korosztályban, hogy oszlanak meg nálatok az edzők, ki kivel foglalkozik?
3: Alapvetően én vagyok a síiskolának a vezetőedzője, és mellettem folyamatosan ott a műanyag pályán dolgozik még 2-3 ember, akikkel ezeket a csoportos foglalkozásokat, csoportos órákat látjuk el. Hasonló korosztályok, mint én, tehát ilyen 40-esek, de vannak fiatalabb srácok, akik ugyanúgy bedolgoznak és segítenek, illetve vannak idősebb rutinos rókák is, csak ez megoszlik, mert a műanyagpályás foglalkozásokon van egy brigádunk, aki mindig ott van és ellátja ezeket az alkalmakat, és vannak a havas táboraink, ahova pedig vannak olyan oktatóink, akik csak oda járnak velünk, tehát ők csak ott oktatnak nálunk, mert ez ugyan egy nagyon szép hivatás és nagyon szép szakma, és aki állandóan ezzel foglalkozik, az meg tud belőle élni, de vannak olyan embereink is, akik tulajdonképpen ezt félállásban űzik, vagy szerelemből csinálják, és van egy teljes állásuk mellette, és akkor így alkalmanként jönnek el velünk a havas táborainkban.
2: Az utolsó részben pedig az úgynevezett havas táborokról is beszélgetünk, majd ne menjetek sehova, hamarosan visszatérünk.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Az Itt élünk című műsorunk utolsó részében még mindig Papp Lászlóval, a Halásztelki Sportporkidz Egyesület vezetőjével beszélgetek, és az elmúlt percekben ugye szó esett arról, hogy Halásztelken van egy gyakorló pálya, ahol lehetősége van a gyerekeknek és a felnőtteknek is megtanulni síelni. No de azért, hogyha kitekintünk a Halásztelki létből, akkor elmehetünk havastájakra, hogy azt az előző részben te is említetted, akár belföldön, akár külföldön megtehetjük ezt, és ti tartotok is ilyen táborokat. Beszéljünk egy kicsit ezekről, hogy hogyan néznek ki ezek nálatok. Most még nincsenek aktualitása, de azért hamarosan néhány hónap és itt van a tél.
3: Igen, hát azzal kezdeném, hogy most már abszolút aktualitása van, és már most rengetegen keresnek minket a táborokkal, mert akik előre terveznek és előre gondolkodnak általában a szülők közül, azok már ilyenkor megteszik az első foglalásokat a téli havas táborokra, úgyhogy ez nálunk is így működik. Nekünk főleg Ausztria és Olaszország a fő úti cél, és abból is a közelebbi helyek, mert mi általában ugye családos táborokat szervezünk, és a kisgyerekekkel az utazás azért azt mindenki tudja, hogy egy hosszabb út az sokkal problémásabb és nyűgösebb, úgyhogy maximum ilyen 5-600 kilométerre merészkedünk el, de még ennél is közelebbi helyeket próbálunk megcélozni, és ezen kívül pedig Magyarországon is tartunk táborokat, tehát van a síiskolának is egyébként tábora, intenzív tábora, ami ugye nem ottalvós, de minden nap egy bizonyos időtartamban lehet jönni egymás utáni napokat követően. Magyarországon tartunk egyébként havastábort is, Mátra Szent Istvánon, az pont majd az új évben lesz, 1-én, 2-án, 3-án, ott is ugye tulajdonképpen a helyzeti előny miatt nem kell ott aludni, hanem napi ingázással is meg lehet oldani, és akkor ott zajlik az oktatás kint havon. A Mátra Szent Istváron a külföldi táborok egyébként pedig úgy néznek ki, hogy a gyerekeknek is és a felnőtteknek is biztosítunk oktatást, és minden nap délelőtt 2 óra és délután 2 óra oktatás van. Szeretünk tartani azért közben egy ebédszünetet, mert úgy gondolom, hogy mindenkinek kell egy kicsi pihenés, meg hogy feltöltse az energiakészleteket, illetve előtte is és utána is, tehát az oktatás előtt és oktatás után is van lehetőség mindenkinek szabad síelni, vagy egy kicsit családdal együtt síelni, és kipróbálni magát, mert azért az mindig más élmény, amikor a szülők mennek együtt a gyerekekkel, meg azért az is más, amikor velünk síelnek a gyerekek, meg a szülők is, és általában ugye így épül fel nálunk egy tábor, tehát hogy mindegyik ebben a tematikában működik, és ebben az időbeosztásban ezekkel a lehetőségekkel.
2: Azt látom, hogy azért nagyon nagy figyelmet fordítotok a gyermekek oktatására és folyamatos fejlesztésére. Van esetleg ezzel későbbi komolyabb célotok is, hogy a gyerkőcöket még inkább bevonjátok a síelés rejtelmeibe?
3: Abszolút. A műanyagpálya is alkalmas arra, hogy ugye elvigyük őket a legmagasabb szintekig, és én erre is biztatok mindenkit, hogy ne az legyen az elsődleges cél, hogy amikor már éppen megáll a gyerek a lábán, és nem töri össze magát, akkor ott ez a folyamat megszakadjon. Ha hozhatok egy ilyen hasonlatot, szerintem úszni is addig szabad megtanítani a gyereket, amíg épp nem fullad bele. Tehát, hogy ezt lássuk be, hogy itt nem áll meg a folyamat része, és síelni is el lehet vinni őket a legmagasabb szintekig. Nyilván nem akarunk mindenkiből versenyzőt faragni, de alapvetően a profiljába benne van a síiskolának az is, hogy akár versenyeztetni is lehet, és megvan rá a lehetőség, tehát tudunk mutatni ilyen szinten is perspektívát, sőt, van olyan is, hogy mi is elmegyünk hazai versenyekre, mert vannak műanyagpályás versenyek is, de arra is van lehetőség, hogy akár külföldi versenyeken elinduljunk, tehát hogy széles a paletta ezen a téren is. Szeretnénk ezzel a lehetőséggel azt biztosítani, hogy minél szélesebb körbe, minél több emberhez el tudjuk juttatni a sízést a gyerekeknél. Én azt gondolom, hogy erre egy nagyon jó lehetőség lenne az is, hogyha akár a közoktatásba be lehetne vinni ezt, és dupla testnevelés órán kereteiken belül szervezett formában jöjjenek a gyerekek hozzánk síelni. Én még nem tettem le róla, és remélem, hogy megtalál akár ez az interjú olyan potens személyeket, akár a tankerületi vezetésben, vagy akár az intézményi vezetésben itt a térségben, akik látnak ebben fantáziát, és együtt tudunk működni ebben, mert azt gondolom, hogy a gyerekeknek és széles körben terjesztve ezt a sportágat, de ezen túl maga a gyerekeknek a szabad levegőn történő mozgását, ez nagyon jól elősegíteni, és egy nagyon jó élményt nyújtana mindenkinek, amikor télen azért tudom a közoktatásban problémás megoldani a teremkihasználást, és hogy hogyan mozgassuk meg egy kicsit a friss levegőn a gyerkőcöket, szóval több szempontból ezt egy jó lehetőségnek érezném, és rengeteg gyereket be lehetne erre vonni, és nagyon sokat meg lehetne mozgósítani, és nyilván a sportágat is jól lehetne vele népszerűsíteni. Úgyhogy, aki még nem próbálta ki ezt a sportot, azt arra biztatom, hogy most szombaton, szeptember 19-én jöjjön, és vegyen részt az ingyenes nyílt napunkon, és próbálja ki, és reméljük, hogy minél több emberhez el tudjuk juttatni ezt a remek sportot.
2: Bővebb információkért pedig a Sport for Kids hivatalos közösségi oldalain ellátogatva tudtok tájékozódni, akár a nyílt napról, vagy bármilyen egyéb programról, aktualitásról és táborokról.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Vendégem Papp László, a Halásztelki Sport for Kids Egyesület vezetője volt. Az elmúlt percekben a Sport for Kids Egyesület nyári programjairól, a kerékpáros, úszó, teniszes és wakeboardos táborokról, valamint a kütyümentes közösségi élményekről is beszélgettünk. Szó volt a közelgő síidényről, a halásztelki gyakorlópályáról, a szeptemberi nyílt napokról, a gyermekek és felnőttek számára kínált síoktatásról, valamint azokról a közös utazásokról is, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a halásztelken megszerzett tudást valódi, havas pályákon is kipróbálhatják a résztvevők. A műsor visszahallgatható a www.lakihegyradio.hu oldalon. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, a mikrofonnál Patek Edinát hallottátok.
0: Itt élünk.
1: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádió.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Főút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Szigetszent Miklóson indítják el az országos drogprevenciós mentorprogramot. Idén is megrendezik Ráckevén az őszi ászok fesztivált. Felújítás miatt ideiglenes helyszínváltozásra kell készülnie a betegeknek. 2026. szeptember 20-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
6: Felújítás miatt ideiglenes helyszínváltozásra kell készülnie a betegeknek. Felújítási munkálatok miatt szeptember 21-től október 21-ig zárva tart a határút 3-as szám alatti felnőtt házi orvosi rendelő Szigetszent Miklóson. A munkálatok ideje alatt az épületben működő 4-es számú dr. Bellovics Sándor, valamint a 7-es számú dr. Szilas Jákos által ellátott felnőtt házi orvosi körzet a Remete utca 9-es szám alatti dr. Bakonya Mária egészségházban fogadja a betegeket. A két házi orvosi körzet az ideiglenes helyszínen is a megszokott rendelési időben működik. Szigetszent Miklóson indítják el az országos drogprevenciós mentorprogramot. Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeznek szeptember 21-én Szigetszent Miklóson. Az eseménynek a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délután 2 órától. A rendezvényen az Anti-Drug World Federation országos mentorprogramját is bemutatják. Tóth Attila, a szervezet elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezés célja, hogy felkészített mentorok személyes és rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki a fiatalokkal, segítsék őket a problémák felismerésében és szükség esetén a megfelelő szakmai támogatáshoz irányítsák őket. A program a drogprevenció mellett a sportot, az oktatást és a közösségépítést is eszközként használja. Hozzátette, a kerekasztal beszélgetésre minden érdeklődőt várnak, köztük pedagógusokat és a fiatalokkal foglalkozó szakembereket is.
7: Szakembereket várunk, és visszajelzéssel látjuk is, hogy jönnek. Tehát egy iskolák, óvodák is részt fognak venni, pontosan ezért, mert egy megelőzés, egy prevenció alapú mentor képzést szeretnénk elindítani. Ugye most ez egy pilot programunk lesz Szigetszent Miklóson, de várnánk szülőket, várnánk bármilyen olyan érdeklődőt, aki a témába csak meg akar hallgatni minket, hogy mit szeretnénk elérni ebbe a témába, és a végén pedig szeretnénk egy vitát indítani ebből, hogyha valakinek van ellenvéleménye, vagy mellettünk áll.
6: Fiatalokat is bevonnának a drogprevenciós mentor programba. Tóth Attila, az Anti-Drug World Federation elnöke szerint fontos, hogy a fiatalok egymás között is könnyebben meg tudjanak nyílni, és őszintébben beszéljenek a problémáikról. A kezdeményezés ezért az idősebb fiatal korosztály tagjaira is számít. Kiemelten a cél, hogy a kortárs mentorok saját tapasztalataik és közvetlenebb kommunikációjuk révén segítsék fiatalabb társaikat, valamint támogassák a drogprevenciós munkát.
7: Gyerek mentorokat is szeretnénk képezni. Nagyon fontos, hogy a mentor az nem terapeuta. Ő nem diagnosztizálhat, ő nem gyógyíthat. Felismer, és ugye a felismerésnek pont ez a lényeg az oktatásunknak, hogy megtanítjuk arra, hogy bizonyos jelek mire utalnak. És azok a jelek alapján, amit ő esetleg észrevesz, azt milyen szakmához kell, milyen szakemberhez kell irányítani, hogy tudjunk segíteni időben. És a mentor hálózatunknak pont ez lenne a lényege, hogy egy nagyon kiterjedt országos hálózatot szeretnénk kialakítani, ami azt jelenti, hogy tényleg minden közösségben legyen egy kvázi mentorunk.
6: Idén is megrendezik Ráckevén az őszi ászok fesztivált. A Szegedi Kis István sétányon egész nap programok várják az érdeklődőket. A rendezvény a vadászok, halászok, borászok, horgászok és más ászok ünnepe köré épül. A programok az őszi ászok horgászverseny versenyével kezdődnek, majd a testvértelepülések köszöntése és főzőverseny várja a résztvevőket. Lesz állati show, valamint a legszebb balkon, legszebb kert fotókiállítás megnyitója is szerepel a programban. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a szervezők egész nap Hungarikum játszótérrel, népi játszóházzal, kézműves sátorral és ételkóstolóval készülnek.
8: Várostörténeti sétával és különböző színpadi programokkal kedveskednek a résztvevőknek, természetesen az elmaradhatatlan ételkóstolás is lesz, hiszen ugye az ászok nem mások, mint a borászok, horgászok, mindenféle földi jóval készülnek. A gyermekeknek meg idén egy különleges program is lehetséges, gyermekmotoroztatást vállal az egyik civil szervezet, és hát a játszótér és a népi játékok mellett még ezt is ki lehet próbálni.
2: Sziget Krónika.
3: A térségre hangolva.
6: Ingyenes esővízgyűjtő tartályokat osztanak Dunavarsányban. A városvezetés a környezettudatosság jegyében Dunaharaszti példáját követve indította el legújabb programját. Keresztesi Balázs polgármester Facebook oldalán arról számolt be, hogy a kezdeményezés célja, hogy elősegítse a lakosság felelősségteljes vízgazdálkodását. Ennek érdekében a jelentkezők háztartásonként egy legalább 350 literes gyűjtőedényt igényelhetnek a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási osztályán. A kedvezményre kizárólag azok jogosultak, akinek az ingatlan a bekerített magánterületen helyezkedik el, és külső ERESZ csatornával rendelkezik. A kérelmek benyújtására szeptember 30-áig van lehetőség. Az elszükséges dokumentum a település hivatalos weboldalán érhető el. Hamarosan megkezdődnek az őszi faápolási munkálatok Dunaharasztin, már javában zajlanak az előkészületek a településen. Az önkormányzat a Hősök terén található idős fák vizsgálatát rendelt el, amelynek célja a veszélyes növények kiszűrése. A felmérés kimutatta, hogy az olyan védett fajok, mint a nyár és a platánfa karbantartás után változatlanul fejlődhetnek eddig helyükön. A térsarkán található jegenye nyár állapota azonban az utóbbi időben jelentősen leromlott, emiatt kivágása elengedhetetlen. A városvezetés arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a parkfáinak épségét a továbbiakban koronakönnyítéssel, száraz gajazással és ritkító metszéssel igyekeznek megőrizni. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportágválasztót tartottak Dunaharasztin. Szeptember 12-én a Dunaharaszti munkástestedzőkör vezetésével mozoghattak együtt a települést látogatók. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, a rendezvény célja az volt, hogy minél többen kedvet kapjanak ahhoz, hogy rendszeresen edzenek és csatlakozzanak a helyi sportegyesületekhez. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arról is beszámolt, hogy a résztvevők többek között a küzdősportok, az asztali tenisz és a labdarúgás világába nyerhetek bepillantást.
9: A DMTK most már évek óta megszervezi a sportág választó napot, aminek az a neve, hogy mozdulj ki, próbáld meg. A Dunaharaszti munkástestedző kör, ami egy 100 éves hagyományokkal rendelkező sportegyesület. Jelenleg is több mint 10 szakosztálya van, a küzdősportok, a kézilabda, a kosárlabda, a vízisportok, a tenisz. Elképesztő színes a választék, amiben egyesületi keretek között lehet sportolni Dunaharasztin.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: A Magyar Dárt Super League következő fordulójában vesz részt Sziget Szent Miklós két korábbi magyar bajnok dárc játékosa, Jehirszky György és Székely Penge Pál. Az évvégi PDC világbajnokságra való kijutástól döntő sorozatban előbbi a negyedik, utóbbi a hatodik helyen áll az összetetben. A Super League végén a legjobb 8 játszhat majd egy szuper döntőt, ahol eldől, ki képviseli hazánkat idén a szupersztárok között. Jehirszky György elmondta, a minimum cél, hogy megtartsa a mostani 4 versenyből álló hétvégén a negyedik helyét, de ha lehet, egy kicsit akár előrébb is jönne a tabellán, hogy minél jobban bebiztosítsa helyét a legjobb 8 között.
10: Hát igen, a Super League az már egy olyan verseny, ami nem egy felkészülési verseny, úgyhogy itt most már nincs mese, itt még lőzelőbe tolni kell, nem is érnek bele a kisebb hibák, úgyhogy szeretném is megtartani minimum a negyedik helyet, hanem kicsit föntebb ugrani a listán, és várom, de hogy itt már tényleg ez nem felkészülés, ez már egy fontos hétvégele.
6: A felső pakonyt fogadja a Fémag Dunavarsány a Pest megyei labdarúgó első osztály 5. fordulójában. Az összecsapás esélyese egyértelműen a hazai pályán játszó varsányi csapat lesz. Ollik András, a térségek sportigazgatója elmondta, az ilyen találkozók nehezek, mert egy korrekt csapat ellen kell megszerezni azt a bizonyos kötelező győzelmet. Hozzátette, ha ismét a dobogón szeretnének állni a bajnokság végén, akkor nem kereshetnek kifogásokat, így győzelmet vár a csapatától.
2: Időjárás.
6: Hétfőn egy hidegfront érkezik, többfelé megerősödő, néhol viharossá fokozódó északi-északnyugati széllel. A front gyorsan átrobog felettünk, átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb esőzápor alakulhat ki. Napközben 19 és 25 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható. Oh.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Bredek Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok.
2: Énkor néha úgy érzem magam, hogy így, mint benyomtak volna rajtam egy gombot, hiszen nem ezeket már egy álmunkból fölkeltenek, és csak így el tudjuk mondani. Na de, ami változó, az mindig a vendégünk, meg a témánk. Nagy-nagy szeretettel köszöntjük Jakab Gergelyt, az Emlékek a partról című dokumentumfilm alkotóját, illetve hát most készül egy újabb rövid film is, erről is mindjárt beszélgetünk. Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt.
5: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat, szerintem én is így jelentkezem be mindig, úgyhogy megnyomtam a gombot.
2: Hát mondjuk nagyon más, hogy nem is lehet, maximum annyit, hogy és még a nézőket, mert ugye szoktuk mondani, hogy a mi rádiónk az, amit nem csak hallgatni, hanem nézni is lehet. Hát ugye már nem először jársz nálunk, a dokumentumfilmet, ami elkészült az egykori halászkertről, már nagyon úgy nem is elemezzük, sokszor beszéltünk már róla, aki esetleg még nem hallott róla, meg tudja hallgatni a korábbi beszélgetéseinket, ha a Laki egy rádió YouTube csatornájára beírja Jakab Gergely, vagy Laki egy rádió, akkor így megtaláljátok. De most újabb alkalmak jönnek a film életével kapcsolatban, illetve hát nem kicsit átírta azért a ti történeteteket az, hogy időközben Nádasdy András sajnos elhunyt, ugye ő a Nádasdy Filmszínháznak a tulajdonosa is, ahol ugye már vetítettétek a filmet, meg hát egyébként is kapcsolatban álltatok vele folyamatosan így a film kapcsán is. Ez mennyiben írta felül itt a halászkertes film történetét, vagy a vetítés folyamát?
5: A maga a film történetét kevésbé, bár így, hogy készíteni fogunk róla, illetve készülőben van, és lassan el is készül a portréfilm róla. Ez egy új, nem tudom, irányt nyitott a mi kis életünkben, mert én, amikor elkészítettem az Emlékek a partról című filmet, akkor megfogadtam, hogy nem csinálok többet filmet, tehát ez így elég.
2: Így szokott ez lenni.
5: Aztán
2: az élet megfelülírja.
5: Itt vagyok, és igazság szerint András nagyon támogatta végig a filmünket, és nagyon sok mindenben számíthattunk rá, úgyhogy megdöbbentett minket a hirtelen halálhíre, és utána pár nappal már összeültünk a srácokkal, és mondtam, hogy akkor amit felvettünk vele riportot a dokumentumfilmhez, ott ugye abban a riportban nem csak a halászkert Árpássand történetéről, vagy a Kisduna történetéről mesélt nekünk, hanem gyakorlatilag a teljes élet történetéről, illetve bekapcsolva maradt a mikrofon egyes vágóképeknél, és ott elég őszintén beszélt még akár a művészetéről, akár bizonyos küzdelmeiről is. Ez nagy szerencse, hogy bekapcsolva maradt a mikrofon, és hát ezekből a töredékekből, meg amiket elmondott nekünk, és nem került be a filmbe, ezekből gondoltam, hogy akkor állítsuk össze egy ilyen vágatlan interjút, amit feltöltünk aztán a YouTube-ra, és ahogy ez lenni szokott, elkezdtünk rajta dolgozni, és ez megint kinőtte magát egy nagy projekté, tehát most már minden is van benne, nem csak az az interjú, amit mi elkészítettünk, hanem rengeteg plusz archív felvétel, a családtól kaptam, a Super 8-as felvételektől elkezdve fotókon át mindent.
2: Úgy, van erre időd?
5: Teljes sportai film.
2: Mert hát, hogy ugye nincs. Azért az Emlékek a partról című filmet, azt mennyi ideig csináltátok? Ugye hárman készítettétek, ha jól emlékszem. Mennyi idő volt?
5: Hát kevesebb, mint egy év a bruttó, de hogyha megnézzük, hogy a terep munka plusz a vágás, akkor
3: kb.
5: Az... Akkor igen, tehát kb. Egy év mondjuk az egész.
2: Na most erre van pár hetetek konkrétan.
5: Igen, de ezt már azért elkezdtük, tehát most ilyen 80-90%-os készültség fokon áll, és be fogjuk tudni fejezni, mert néhány pótforgatás van még, de azok ilyen vágóképek, úgyhogy meg lesz bőven október 11-e előtt, meg is kell, hogy legyen, mert én szeretném a családnak is először megmutatni, hogy ők is jóvá hagyják, utána pedig még van egy-két technikai dolog, hogy moziban is bemutatható legyen, úgyhogy elég jól állunk vele. Hát, hogy mikor van időnk, nyilván munka után mellett, hétvégén, meg amikor hagyják a gyerekek egyéb családtagok.
3: De akkor, ha jól értjük, ez a terv, hogy október 11-én, ez egyébként ugye a Miklósi Városnapoknak a hétvégéje is tulajdonképpen akkor igen. Lesz majd bemutatva.
5: Igen, ez fontos, ez nagyon jó, hogy mondtad, mert fontos megemlítenem, hogy Van egy Mi Helyünk Egyesület, ugye ezt Tóth Pál talán, aki sokszor is volt már itt, elmondta.
2: Meg
5: hogy
2: ő talán a filmben is benne van, ugye?
5: A filmben is, igen. Szerepel. Van egy Mi Helyünk Egyesület, ahol lelkes, amatőr és profi témához értő emberek kutatják Sziget-Szent Miklós történetét, történelmét, és ezen egyesületen belül a városnapokra két programmal készülnek. Az egyik Takács Zoltán fotóművész, nagyon tehetséges fotóművész, egy kiállítással készül október 9-én 18 órakor a Fészek Teázóba, és a másik program pedig az Emlékek a partról című film utolsó vetítése lenne október 11-én, és ez kiegészülne a Nádasdy Andrásról szóló rövid filmnek a bemutatójával, premierjével is, illetve lesz még egy harmadik program, amiről majd még beszélek.
2: Igen, milyen hosszúra tervezitek egyébként ezt a rövid filmet?
5: Nagyjából egy 30-40 perc körül között. Még nem látjuk nagyon a végét, de nagyjából ez a 30-40 perc.
2: Igen, és mit, és akkor beszélünk, nem tudom, majd akkor is egy másfél órás film lett belőle.
5: Nem, igazából a nézőket nem akarjuk azzal terhelni, hogy egy 1 óra 40 perces dokumentumfilm mellé még egy több mint egy órás másik filmet is levetítünk, úgyhogy ezt tényleg igyekszünk rövidre fogni, de nem is tudjuk nagyon kiegészíteni, mert ugyan felvettük ezt a riportot az Andrással, de ez azért nem teljes, bár elmondott nagyon sok
2: mindent. Meg nem ilyen céllal készült, persze, és akkor nyilván az ember így kapkod, hogy milyen anyagai vannak.
5: Igen, meg mikhez jut hozzá, úgyhogy nehéz, de megcsináljuk.
3: És ugyanígy a fiúkkal, Csárna Bálinttal és Jakab Áronnal, a tesóddal készített?
5: Igen.
3: Ugyanígy ez a csapat.
5: Igen, főleg Áronnal, ugye Bálint már leforgatta ugye a riportot, úgyhogy neki most ebben nincs utólagosan szerepe, főleg Áronnal csináljuk ezt. Úgyhogy főleg tényleg vágási feladatok vannak, meg rengeteg mindent ki kell pótolni a már megszokott speciális effektekkel. Igyekszünk András személyiségéhez, művészetéhez méltó filmet letenni az asztalra, és ezt nem akartam mondani, de most eszembe jutott, mert mindig kihozzátok valamiért belőlem ebbe a stúdióba az őszinte oldalam, hogy valahogy úgy érzem, hogy kicsit tartozom is ezzel neki, mert tényleg rengeteget segített, támogatott, és voltak nehezebb pillanataink, mert mind a ketten elég makacs személyiségek vagyunk, de ő nagyon szerette a filmet, nagyon szeretett minket, és nagyon sajnálom, hogy akár ezt a filmet ő nem érhette meg, mert lehet, hogy ezt még életében is elkészítettük volna róla, mert egy nagyon érdekes személyiség volt, és nagyon sokrétű, amit ő művelt művészet terén is, vagy a mozi terén is, vagy hát megtudtam sok mindent, ugye Sziget-Szent Miklós címerét ő készítette, akkor egy fodrász szék szabadalma volt, tehát nagyon sok mindent csinált.
2: Igen, most térjünk egy picit vissza az Emlékek a partról című alkotásra, dokumentumfilmre, majd amikor elkészül a Nádasdy Andrásról készülő film, akkor nyilván majd külön, akár egy külön alkalommal beszélhetünk majd arról, meg hát nyilván mi is majd megnézzük Bettivel, mert hogy nyárzáró vetítés lesz, ráadásul ez most a héten lesz szombaton a Titkos Kert vendéglőben, mire lehet ott készülni? Látom, Pulcsi Pokróc ajánlott.
5: Igen, hát most az időjárás jelentés szerint kicsit leül az idő, bár nem baj, ha nem 33 fokban ülünk
2: nem,
5: ott.
2: Valóban, ez nem inkább. Ráadásul ott van fedett rész is.
5: Igen, ott lesz a fedett rész, ez a lounge rész ott
2: az étterem és a kocsma között, vagy söröző, bocsánat.
5: Igen, már volt ott egyébként egy vetítés, és tele volt a hely, sőt jöttek még, már csak állóhelyeket tudtak biztosítani, és sokan visszafordultak, és kérték, hogy legyen még egy vetítés, úgyhogy most megint lesz lehetőség, annak is, aki látta, nyugodtan jöjjön, annak is, akinek nem sikerült akkor megnéznie. Fontos, hogy regisztráljanak, ezt úgy lehet, hogy a Titkos Kert vendéglő telefonszámát felhívják, és akkor ott foglalnak maguknak helyet, csak hogy ne legyen ugyanaz, mint múltkor, hogy már csak állva lehet megnézni, de valakik állva végignézték, úgyhogy ez is, hogy mondjam, egy nagy köszönet, meg nagy megtiszteltetés. Úgyhogy igen, 12-e Titkos Kert, 19-én jövő hét szombaton pedig a Laffert Kúriában fogjuk egy gyönyörű szép környezetben bemutatni még a filmet.
2: Dunaharasztin. És annak van egy különlegessége? Vagy ott lesz? Most egy kicsit már össze vagyok zavarodva, hogy a Lecsónak, ha már az előbb Lecsó Fesztiválról beszéltünk, de most ugye emberi Lecsóról beszélgetünk, szóval Leskovics Gábornak lesz egy koncertje is?
5: Igen, de ez október 11-dik.
2: Jó, köszi. Akkor ezt tisztázok, mert már össze vagyunk zavarodva, hogy melyik mikor.
5: Tehát ez az október 11-i dátum, ez különleges lesz, ez szinte egy mini fesztivál lesz, ami a Városnapok keretein belül és a Mi Helyünk Egyesület által lesz, hogy mondjam, prezentálva. Mondjuk én fogom szervezni, és minden szervezés anyagi részét azt én fogom vinni. Nagyon fontos, hogy ingyenes a belépés, és október 11-én egyrészt lesz amiről beszéltünk, a Nádasdy András portréfilm vetítése, az Emlékek a partról utolsó vetítése, és akkor Doppelg és Leskovics Gábor Lecsó fog érkezni, aki egy egyszál szóló gitárra, egy egyszál akusztikus gitárra fog fellépni, és régi meg új Pál utcai fiúk dalokat eljátszani, és ennek azért is van különlegesség az én szememben, meg szerintem sokak szemében, mert annó a Pál utcai fiúk zenekar ugye ott adta a Nádasdy moziban az első koncertjét még nézőközönség előtt 1983-ban, és akkor most Lecsó visszatér is.
2: De ő egyébként a Halászkertben is járt, igen, ugye? Igen. Meg ő is benne van a filmben is.
5: Igen, igen, tehát a Halászkertben ugye volt a Pál utcai fiúk zenekar, és négy tagja pedig megalapított egy ilyen, hát egy ilyen házi buli zenekart, vagy egy ilyen tribute zenekart, Fiúk a Pál utcából néven, és így léptek fel ott a Halászkertben. Itt most ugye csak a Lecsó fog jönni egy szál gitárral, nagyon hangulatos egyébként. Én láttam most egy fellépését az Angyali Sziget Csücskében, Sziget Csúcs koncert, ott volt szerencsém nekem fotózni és videózni, nagyon hangulatos lesz, és nagyon szívhez szóló, úgyhogy aki át akarja érni a 80-as évek szigetszentmiklósi hangulatát, életét, Halászkertestől, mozistól, Pál utcai fiúkostól, érdemes eljönni október 11-én a Nádasdy moziban.
2: Uh-huh. Egyébként a Laffert Kúria hogy jött képbe? Ugye az egy másik település, Dunaharasztin, de egyébként a Laffert Kúriának az egyik munkatársa, ugye állandó vendégünk egyébként, Kőszegi Zsolt, hát ő is ugye zenész is, és ő is szerepel egyébként a filmben, a dokumentumfilmben.
5: Igen. Zsolt keresett meg, hogy szeretné ott is levetíteni, mert lenne rá igényes érdeklődés. Egyébként ugye Rácz Kevén is vetítettünk, és ja, ott igen, is igen, volt igen, olyan vetítés, ahol százan voltak, tehát, és nem csak Ráczkevér, hanem környező településekről volt, aki Budapestről lejött motorral, hogy megnézze a filmet, tehát, hogy ez máshol is úgy látszik, hogy érdekli az embereket, Dunaharasztin is úgy látszik, hogy van erre igény, és ráadásul tényleg egy nagyon szép környezetben, úgyhogy annyi volt, hogy Zsolt megkérdezte, hogy vetíteném ott a filmet, nagy örömmel, persze, természetesen, de ez bárkire meg bárhol vonatkozik az ország minden táján. Nagyon szívesen rendelkezésre bocsátjuk a filmet a vetítésre. Úgyhogy ez így jött, ez a Dunaharaszti. Úgyhogy reméljük, hogy ott is minél nagyobb számban sikerül nézőket bevonzanunk a vetítésre.
2: És hát két záró kérdés. Egyrészt, hogy akkor ezek után majd hogyan tovább a dokumentumfilmmel, mi a terv, kiteszitek-e nyilvánosan, illetve, ha még belefér az időben, hogy hát azért mi végigkövettük itt az elejétől szinte, hát úgymond a végéig, és nagyon érdekel, hogy benned milyen változások, milyen érzések kavarognak így. Gondoltad-e, hogy ilyen nagy sikere lesz? Nyilván azért reménykedtél benne, szóval, hogy benned milyen folyamat ment keresztül? Így a, nem az alkotástól, mert arról már beszélgettünk, a vetítéstől kezdődően mondjuk mostanáig.
5: Oké, akkor az első az volt, hogy kitesszük a nyilvánosra.
2: Igen, hogy hogyan lesz tovább, igen, a sorsa a dokumentumfilmet.
5: A Nádasdy András féle dokumentumfilmet fogjuk előbb kitenni, mert ott ezt én egyszer gondoltam levetíteni moziban, és akkor azt viszonylag gyorsan, hamar ki fogjuk tudni tenni. Az Emlékek a parton meg még megy a gondolkodás, hogy azt az 1 óra 40 percet így teljes mértékben kitegyük, vagy egy kicsit rövidítsünk rajta, mert ugye a YouTube fogyasztási szokások mások, mint mikor a moziba beül az ember, és nem nagyon van választás, illetve hát kimehet, csak az elég feltűnő, de a YouTube-nál azért egy ültő helyében ritkán néznek meg ilyen hosszú dokumentumfilmet. Lehet, hogy feltesszük a teljeset, nem tudjuk még. Ez egy hosszabb folyamat lesz, tehát nem érdemes arra úgymond bazírozni, hogy úgy is fent lesz YouTube-on, majd megnézem, hanem érdemes a következő három vetítés valamelyikére eljönni, mert ki tudja, mikor sikerül ezt eldöntenünk, vagy hogyha úgy döntünk, hogy vágunk, azt mikor sikerül megcsinálnunk, úgyhogy az is fel lesz téve természetesen online, és beadtuk a 71. független film, országos független filmfesztiválra is a filmet, már visszajeleztek, hogy vetíthető a film, úgyhogy meg fogják nézni. Úgyhogy ki tudja, mi lesz, elvileg ma jön a hír arról, hogy, hogy az előzsűrizésen átment-e vagy sem. Én lehet, hogy még a portréfilmet is be fogjuk adni, hogyha ha úgy alakul. Úgyhogy ennyi, hát az érzések, a vetítésekről egyrészt van egy nagyon-nagyon jó érzés tényleg. Tehát én arra, hogy számítottam a siker, igazából nekem van egy

0: promotáltam, hogy gyertek, nézzétek meg, és azóta is ezért, mert láttam, hogy az embereknek tetszik, és hogy mondjam, valaki boldogabb lesz tőle, érzelmeket vált ki belőle, és ezért miért takargassuk, hogy miért rejtegessük a filmet, akkor tényleg promotáljuk, és emiatt bátrabb vagyok már, és bátrabban mondom, hogy szerintem jól sikerült. Nyilván volt egy-két olyan néző, igazából egy volt, akinek nem tudom, kevésbé tetszett, de ott se tudta megindokolni, hogy miért, de volt, és nyilván ezen rágottam aztán egy hónapig, de hogy volt több száz más olyan néző, aki viszont tapsolt, odajött hozzám, beírt a vendégkönyvbe, nagyon jókat mondott, tehát ez egy nagyon felemelő, nagyon jó érzés volt. A másik része ennek a szervezési része, meg a promotálási része, ez nem gondoltam volna, de nehezebb, mint a film, nehezebb lett, vagy nehezebb volt, mint a film elkészítése.
1: Hát ezt halljuk be egyébként, hogy ez egy már egy külön szakma, hát hogy igen, az tehát egy egész embert kíván, tehát azt én is tapasztalom, hogy egyszerűen nem megy párhuzamosan, hogy alkoss, de közben meg hirdesd, de tudom, hogy annak meg költsége van, hogyha felkérsz egy ilyen embert, meg nem biztos, hogy úgy írja meg a posztszövegét, mert neki nincs érzelmi kötődése hozzá, szóval ez valóban nehéz.
0: Igen, producernek nem vagyok jó, már csak azért sem, mert mindenhol hangsúlyozom, hogy bevételt nem szeretnék, és nem is volt. Tehát ahol
1: lelkek vagyunk.
0: Ahol becsületkassa volt, az is a nagyon jogosan és nagyon helyesen a hely támogatására ment. Én továbbra se bevételt szeretnék, és továbbra se azt szeretném, hogy ezért pénzt kapjunk. Én azt szeretném, hogy minél több ember megnézni, és minden segítséget elfogadok, hogyha valaki ebben támogatni tud, hogy minél több emberhez eljusson, hiszen ne akadályozzuk meg őket abban, hogy ők is átéljék azokat az érzéseket, amit eddig az a 800 kötőjel 1000 néző, aki megnézte a filmet, átélt. Tehát minden. Már vannak ilyen hardcore rajongók egyébként a filmnek, és látom Facebookon.
2: Ja, akik mennek több vetítésre?
0: Mennek. Volt, aki az összes vetítésen volt eddig, nagyon durva, és hogy a Facebookon promotálják ők is, és állandóan írják, hogy gyertek. Nagyon-nagyon hálás vagyok nekik érte, hogyha minél többen tudnak ez a jó szokáshoz csatlakozni, annak mi csak örülni fogunk.
1: Hát nagyon szépen köszönjük Jakab Gergelynek, az Emlékek a partról című dokumentumfilm alkotójának, ötletgazdájának, egyébként a Volt egyszer egy halászkert 1966-2001 nyilvános csoportban, ahol már több mint 2300-an vannak, ott egyébként minden infót megtaláltok, az előttünk álló vetítési időpontokról is, meg úgy a filmről is egy kicsit bővebben is ott tudtok szemezgetni, meg a filmnek a készülését is azért valamilyen szempontból dokumentáltátok ott. Nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük.
0: Én is köszönöm, sziasztok.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: holnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Én Bredák Szandi vagyok.
2: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
3: Egyébként egészen, legalábbis mi gyorsan visszaszoktunk ebbe a kerékvágásba, meg hogy ovi van, bár hozzáteszem, hogy nálunk ugye nyáron is volt oviban.
2: Igen, azt akartam mondani, hogy mi is voltunk nyáron is oviban, tehát hogy szerintem ilyenkor még nincs akkora váltás, így akár a szülőknek, meg a gyerekeknek sem. Igen. Hát nyilván az iskolai időszakban azért az ott mégiscsak az a 8-10 hét szünet.
3: Igen.
2: Az
3: igen,
2: hosszú.
3: Az kemény. Na, de most nem is erről fogunk beszélgetni, hanem egy kicsit az olvasásról, mármint könyvből olvasásról, mert hogy hát ugye múlt héten vendégünk volt az Álomgyár kiadó egyik alapítója, Nagy Pál Viktor, aki mesélt nekünk ugye arról, hogy vasárnap, tehát múlt vasárnap, tehát tegnap volt egy raklap vására az Álomgyár kiadónak Szigetszent Miklóson. Ugye egyébként Viktor elárulta, hogy az elmúlt egy évben az egyik legsikeresebb a Szigetszent Miklósi volt, és hát ezt meg tudom erősíteni, mert hogy szerintem most is óriási sikere volt. Tehát képzeld el, hogy nyilván ugye én ezt nem szerettem volna kihagyni, mert hogy tök jó áron lehetett jó kis könyveket, könyvek közül válogatni, hát de amit láttam, arra mondjuk, megmondom őszintén, nem számítottam.
2: Sokan voltatta, meg volt?
3: Az nem kifejezés. Ugye megkért Viktor, vagy hát nem megkért, de javasolta, hogy nem kell nyitásra egyből ugye 10-től volt oda menni, mert akkor nagy a tömeg, de hogy nyugodtan menjünk délután, nem fog kifogyni a készlet. De hát én ehhez annyira nem tartottam magam, már csak azért sem, mert
2: szóval
3: délután
2: akkor
3: volt program.
2: Hát szerint.
3: Nem álltam ott már 9-kor, de olyan 10:30 körülre mentünk. Na most, aki járt már Szigetszent Miklóson a közösségi házban, annak biztos is, vagy legalább előtte elment autóval, vagy bárhogy, biztos látta már, hogy ott van egy olyan szobor, ami két ilyen ceruza, meg a virágok úgy vannak megcsinálva, mintha ilyen festék paletta lenne. Na most az után még a zebráig állt a sor, és így mentünk a férjemmel, meg a kislányommal, és így férjem azt mondta, hogy nem, tehát, hogy ez biztos, hogy nem. Nyilván én sem szerettem volna. Hát én nem tudom, esetleg, ha van olyan hallgatónk, aki ott volt a sorban, hogy mennyit kellett várni, mert én egy kicsit így kiátszottam a rendszert, megmondom őszintén, de hogy szerintem, hát nem tudom, szerintem volt, aki egy órát biztos sorban áll, de legalább 40 percet.
2: Hát az hosszú. Egyébként a Levi csoporttársának, tulajdonképpen az anyukája mesélte, hogy talán ők tavaly voltak, igen, mert hogy tavaly is volt ugye ugyanilyen álomgyár raklapvásár Szigetszent Miklóson, és ő is egy órát állt sorba.
3: Ez kemény.
2: Azt, hogy most voltak-e, azt nem tudom, majd beszélek vele, de amikor volt az előző, akkor ő is nagyon sokat állt sorba.
3: Én őszinte leszek, én amikor ezt megláttam, nyilván először azt mondtam, hogy na ezt nem, de hát miután ugye sokszor megfordulunk így a munkánk során a közösségi házban, így sejtettem, hogy van egy hátsó bejárat, és hát megpróbálkoztam vele, kövezzem meg mindenki, de én ott besurrantam, már megkérdeztem, hogy lehet-e, és hát így megengedték. Nem vártam volna egyébként ki azt a sort, viszont nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezt így megtettem, mert tök jó könyveket találtam, illetve ilyenkor ugye van, hogy mit tudom, én megveszek úgy egy könyvet jó áron, hogy majd tudom, hogy valakinek ajándékba odaadom a szülinapjára, ami lehet, hogy fél év múlva lesz, de legalább már tudom, hogy megvan, csak pont azon gondolkoztam, hogy erről valami jegyzetet kéne írnom, de amúgy a férjemnek volt egy tök jó ötlete, mert hogy ugye addigra elfelejtem, hogy már vettem neki ajándékot, úgyhogy ahelyett, hogy spórolnék, ahelyett duplán költök, mert hogy igen, ugye rájövök, hogy ja, egyébként ugyanígy jártam most a gumicsizmával, nem is meséltem, hogy milyen boldog
2: pedig
3: voltam.
2: Pedig azt, hogy vadásztad, még én is igen, néztem neked.
3: Hogy 3000 forintért sikerült tök jó gumicsizmát venni, erre nyilván hétvégén kinyitottam a téli, meg őszi cuccait a kislányomnak, hát nem volt benne egy vadonatúj gumicsizma, amit tavaly kaptam egy barátnőmtől.
2: Jaj, hogy te azt már, ja, nem vetted meg, hát, de ott kaptad.
3: Igazából igen, bizniszeltünk egy kicsit egy barátnőmmel, és akkor kiderült. Tehát, hogy nekem erre komolyan jegyzet el nem kéne.
2: Az emberek sokszor, igen, hogy főleg a gyerekruhákat is, igen, hogy ja, hogy ez már megvan, mert ezt mondjuk előre megvetted.
3: És tudod, hányszor van ilyen, hogy olyan büszke vagyok magamra, hogy olcsón sikerült valamit megszereznem, spóroltam, aztán rájövök, hogy duplán költöttem, mert már tavaly is. Ugyanezt gondoltam, igen, és már megvettem. Viszont a férjemnek volt egy olyan jó ötlete, hogy a naptárba, ahova be van írva az adott embernek a szülinapja, írjam bele ugye a következő szülinaphoz, hogy már van ajándék, tehát hogy valami ilyesmit, hogy akkor ne vegyek.
2: Amúgy az jó ötlet, tényleg a naptárat, mert ezt mindig felcsapod így.
3: Meg ugye jelzi, hát ugye
2: jelzi,
3: nagyon
2: persze.
3: Sokszor szerintem a legtöbben már szülinapokat úgy jegyeznek meg, hogy vagy a Facebookra van valakinek írva, vagy fel van írva a naptárba, és akkor ugye ott jelzi, hogy egyébként már vettem. Na de hogy egyébként az, hogy ekkora sor volt, az olyan szempontból nekem mosolyt csalt az arcomra, hogy akkor nem vagyunk annyira nagy bajban, mert hogy elég sokat olvasunk mi magyarok ezek szerint. Vagy legalábbis olvasunk. Jó, lehet, hogy most sokan, akik mondjuk így a kiadók berkein belül, vagy könyvtári dolgozó, igen, vagy legalábbis könyvekkel foglalkozik, ő azt mondja, hogy oké, de mit? Mert hogy ugye itt azért a kínálatnak elég nagy százaléka, tudod, ez a romantikus, erotikus, könnyed regény.
2: Igen, amiről ugye beszéltünk is, uh-huh, hogy az Álomgyárhoz leginkább ilyenek. Bár egyébként én pont egy ilyen krimit kaptam, igen, ugye ajándékba, amit még nem olvastam el, de majd beszámolok róla, hogy milyen volt, ha elolvasom. Hát egyelőre így a borító alapján, meg így a kis összefoglaló alapján izgalmas.
3: Én meg azt vettem, képzeld el, tehát hogy én most valamiért már nem, annyira nem, jobb. Lehet, hogy az ember ebből úgy, hát nem is az, hogy kinő, de vannak olyan időszakok, amikor mondjuk jól esik egy romantikus regény. Én mostanában valamiért filmekben is, sorozatokban is, meg könyvben is inkább ez a kicsit hátborzongató, kicsit
2: ja,
3: ez a ki a gyilkos, meg...
2: Igen, nem tudom. Én például könyvekben mindig jobban szerettem. Én már régen is, jó, persze voltak ezek a kis tinédzser könyvek, amikor voltam tizenvalahány éves, akkor az volt a jó, de utána én egyre többször, én annyira valahogy a romantikus, nem tudom, filmekből is megnézem nyilván, de egyébként én szeretem, hogyha van benne valami izgalom, uh-huh, és ez ugyanúgy a könyvre is igaz. Jó, azért a például Szürken 50 árnyalata, meg nem tudom, azokat végigolvastam azért könyvbe, jó, hát is, az picit pár, valamelyik részében már egészen ilyen, hát nem azt mondom, hogy ilyen krimisre vették a figurát, de azért van benne egy-két ilyen kicsit akciójelenet is akár, talán az utolsó harmadik az már elég ilyen, tehát ott ilyen elrablós történet is van, ha jól emlékszem, elég rég olvastam, ugye annak három része van, szóval az sem teljesen már csak a romantikáról szólt.
3: Uh-huh, uh-huh.
2: De egyébként én is jobban szeretem, én meg tudom érteni, mert én szeretem, ha van benne valami, akár kis nyomozás, akár kis izgalom.
3: Igen, én is nagyon szeretem egyébként, és ugye azok a könyvek, amiket így nem tudok letenni. Tehát, hogy így, te tudod, ez a jó, hát még egy oldal, még egy oldal, de jelenleg már leteszem, már alszom, de nem. És akkor most hirtelen nem is emlékszem a könyvnek a címére, így próbáltam rákeresni, de a lényeg az, amit vettem, hogy valami olyan jellegű, hát azt hiszem, hogy thriller, igen, nem krimi, uh-huh, hogy valami ne aludj el, vagy valami ilyesmi a címe, nem tudom, de a lényeg az, hogy így a leírás szerint nekem nagyon-nagyon tetszik. Én olvastam már ilyen jellegű könyvet, hogy nem emlékszik a lány, hogy mi történt vele, de hogy van egy véres kés a táskájában, nem tudja, hogy került bele, több idősíkon át zajlik, és a kezére rá van írva, hogy valami el ne aludj, vagy valami ilyesmi, és akkor ugye tök izgalmas,
2: aha, hangzik, igen,
3: hogy miért nem aludhat el, meg hogy valaki meg akarja óvni, szóval, hogy így, na igen, csak ugye a könyvvásáron, mire, mert persze van olyan ember, aki célirányosan meg is tudja, hogy mit akar,
2: igen,
3: de hát
2: igen,
3: azért ott mondjuk nem hát, tudom róla, hogy igen, hogy volt-e időkorlát, hogy mit tudom én, mindenki 10 percet tölthet bent, ezt nem tudom, de hogy azért nem olyan sűrűn cserélődtek az emberek, mert annyira sok kínálat volt, hogy tudod ott, mire elolvasod, hogy ez miről szól,
2: hát addig azért... Hát azért csak át kell böngészni. Ezt akartam is kérdezni, hogy egyébként ugye kint álltak az emberek, de hogy milyen időközönként engedték be vajon őket?
3: Hát figyelj, én olyan flóban voltam, hogy én nem azt figyeltem.
2: Igen, azt
3: kivételesen,
2: gondolom.
3: De egyébként viszonylag időszakonként változott.
2: Persze. Valaki, és akkor ugye így arányosan beengedtek.
3: Vicces, hát kosár szám volt. Tehát, hogy amikor egy kosár kiürült, tehát a kosár alapján tudták azt, hogy mikor engedhetnek be. Mondjuk nekem ugye így nem volt kosaram, mert hogy ugye én besorrantam.
2: Ja, igen.
3: De hogy a kosár, amint kiürült egy kosár, ugye, tehát hogy kifizette a vásárló a könyvet, akkor adták a kosarat a következő vásárlónak. Viszont én őszinte leszek, egy rossz szót nem hallottam, egy mérges szót, egy konfliktus helyzetet, egy
2: viszont
3: feszültséget, valahogy nem. Úgy az emberek nyugodtan kivárták a sorukat, tehát hogy úgy nem volt ebből semmilyen konfliktus, de volt olyan, de többen is, hogy ez a piros bevásárló kosár, ami a boltokban is van, ez a kézi,
2: igen,
3: konkrétan úgy telerakta, hogy alig fért bele. Én kérdeztem is, mert ismertem így látásból a hölgyet, hogy mondom, az igen, mondom, jó sok, azt mondja, igen, konkrétan majdnem a fizetését ott fogja hagyni. A lányával közösen volt, és akkor a lánya nagyon szeret olvasni. De ami amúgy tök jó, csak szerintem jó, csak ő ott hagyott, vagy 100 000 forintot egyébként.
2: Hát igen, mert azért hiába beszéltünk, hogy ugye akár 200 forinttól is voltak könyvek, de hát azért az újabbak nyilván azoknak azért van egy ára.
3: Igen.
2: Nem is lehet akkor a kedvezménnyel sem adni, ugye erre van egy szabály.
3: Igen.
2: Az is lehet, hogy ő már bevásárolt picit, akár előre, hát uh-huh, mégis tényleg jön a karácsony, jó, még picit arrébb van. De mondjuk, hát, ki előre gondolkozik, jobb áron hozzájuthat.
3: Mondjuk én nagyon szívesen olvasnék egyszer erről statisztikát, hogy mi nők, ugye mennyiszer tudjuk azt mondani, hogy jó, de most olcsó, amúgy is meg kéne venni, de most olcsó, hogy ezzel tényleg spórolunk, vagy sokkal többet költünk egyébként.
2: Mondjuk ez egy jó kérdés.
3: Igen. Na, egyébként én így felcsaptam, mert kíváncsi voltam, hogy ugye most nyilván én ezt nagyon picibe láttam, meg most ez nem volt egy kutatás, meg statisztika, szóval abszolút nem releváns az infóm, de az, hogy ennyien álltak sorba, jó, valószínűleg, hogyha szép irodalom vagy vers kötetekről lett volna ilyen raklapvásár, akkor lehet, hogy nem ennyien állnak sorba, de most ezt akkor most ezt zárójelben mondom, mert hogy állítólag egyébként megrendítően rosszak az adatok, mert hogy egy 2025-ös cikkből olvasom, hogy alig olvasnak könyvet a magyarok, radikálisan igen, csökkent a könyvolvasásra szánt idő Magyarországon az elmúlt évtizedekben, míg az 1980-as évek végén napi 12 perc jutott az olvasásra, addig jelenleg már csak 2, 12 helyett 2, a férfiak esetében csak 1.
2: Jaj.
3: Ezt a G7, a Központi Statisztikai Hivatal közelmúltban publikált időmérlegében megjelent adatok alapján írja, és még néhány sokkoló adat, 30 éve a teljes olvasási időbő harmadát töltötték a magyarok könyvek bújásával, most alig 8-adát. A könyvolvasások aránya, ezt ugye mondtam, a 80-as évek végén még közel 13% volt, tavaly ez már 3-at sem érte el, azaz jelenleg csak minden 35. magyar vesz a kezébe könyvet. Ráadásul 100 férfiból mindössze 1,8 olvas, míg a nőknél 3,7% ez az arány. Szóval bármennyire is én azt láttam, hogy na, tök jó, olvasunk, és akkor most ez mindegy, hogy mi, de legalább olvasunk, hát azért ez nem reprezent kutatás volt, úgyhogy nem reprezentálta az országos átlagot azt, hogy most itt kilométeres sor állt.
2: Hát igen, most éppen persze mi csak egy várost láttunk, vagy várost láttál, de hát én is azt gondolom, hogy egyébként a férfiak vannak ebbe azért egy kicsit jobban elmaradva.
3: Hát igen, hogyha csak mi magunkat is vesszük példaként, én este szinte mindig olyan 70-80%-ban könyvet olvasok, ha látnád, hogy hogy néz ki az éjjeli szekrényem. Egyébként a mi hálónk, az így bemész, hát nyilván egyértelműen ki lehet azonnal találni, hogy melyik a férjem oldal, aki szereti a rendet. Én is szeretném, de nem tudom tartani.
2: Ez az elképzelem, igen.
3: Az én éjjeli szekrényemen, ha nincs jelenleg is 15 könyv, amiből legalább 6-ot így már elkezdtem, és akkor párhuzamosan olvasom, és most megint lett be rajta 2, mert hogy ugye vettem. A férjem oldalán az éjjeli lámpa is így ennyi, meg mondjuk a táblagép, mert hogy ő inkább sorozatokat néz.
2: Igen, egyébként én is az a baj az utóbbi időben, ez nem feltétlen jó, de én is több, tehát akkor már én is több sorozatot nézek, de most ugye itt van ez a könyv, meg egy kicsit most így vissza kéne nekem is rázódni, mert régebben sokkal több könyvet olvastam. Uh-huh. Úgyhogy na majd most megfogadom, hogy most egy picit majd, hát ez elindít megint egy lavinát, hogy most tudod, ezt kaptuk, meg ez egyébként tényleg egy nagyon izgalmas, úgyhogy többet kéne nekem is.
3: Hát egyébként nekem is vannak ilyen periódusok, tehát amikor az van, de most nagyon sokáig nem lesz ez valószínűleg, mert legalább 30 könyv vár otthon is, ez csak gyűlik, hogy elolvasom, de hogy amikor így elolvasok egy könyvet, és mondjuk nem veszem a kezembe egyből a következőt, akkor nálam is el tud telni úgy hetek, hónapok, hogy úgy kiessem ebből az olvasási ritmusból, de amikor így beszippant, akkor viszont, akkor nagyon.
2: Igen. Akkor meg alig vártam, én is emlékszem régen is, hogy haj, haza érjek a munkából, és látok, hogy kicsit, ha van időm, akkor olvassak.
3: Hát én emlékszem, hogy annó még, mikor itt délutáni műsort vezettem, én sokszor itt két megszólalás között is olvastam a Zara álmát, az egy trilógia, a Zara trilógia, és emlékszem, hogy még posztoltam is innen, tehát hogy annyira beszippantott, hogy egyszerűen nem tudtam a Nárainak a könyve letenni. Hát most is gondolkoztam, mert hogy most meg megvettem a Borsa Brownnak azt a könyvet, ugye egy magyar, hát az egyik legsikeresebb magyar író, ugye tőle kaptunk is egy könyvet, az volt a másik múlt héten, és képzeld el, hogy találtam egy olyan könyvét, ami annak az a címe, hogy író leszel, és igazából arról ír, hogy hogy legyél író. Jó író. És én tegnap ezt elkezdtem olvasni, és annyira tetszik, hogy olyan, mintha beszélgetnénk. Tehát, hogy egyszerűen annyira könnyed, olyan, mintha nekem szólt volna konkrétan. Tényleg olyan, mintha leülnél, és azt érzed, hogy úgy annyira közvetlen a hangulat. Mm-hmm. Szóval tök jó. Úgyhogy aki esetleg írni szeretne, én jó szívvel ajánlom egyébként ezt az író leszel című könyvét, amit így sikerült féláron beszereznem, hát úgyhogy így
2: azért. Ez nem mindegy, igen. Na, kíváncsi vagyok majd, a számolsz róla, milyen
3: hát,
2: volt.
3: Meglátjuk, figyelj, meglátjuk majd, hogy író leszek-e.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: Szigetszent Miklóson indítják el az országos drogprevenciós mentorprogramot. Idén is megrendezik Ráckevén az őszi ászok fesztivált. Felújítás miatt ideiglenes helyszínváltozásra kell készülnie a betegeknek. 2026. szeptember 20-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Felújítás miatt ideiglenes helyszínváltozásra kell készülnie a betegeknek. Felújítási munkálatok miatt szeptember 21-től október 21-ig zárva tart a határút 3-as szám alatti felnőtt házi orvosi rendelő Szigetszent Miklóson. A munkálatok ideje alatt az épületben működő 4-es számú dr. Bellovics Sándor, valamint a 7-es számú dr. Szilasi Ákos által ellátott felnőtt házi orvosi körzet a Remete utca 9-es szám alatti dr. Bakonya Mária egészségházban fogadja a betegeket. A két házi orvosi körzet az ideiglenes helyszínen is a megszokott rendelési időben működik. Szigetszent Miklóson indítják el az országos drogprevenciós mentorprogramot. Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeznek szeptember 21-én Szigetszent Miklóson. Az eseménynek a Városi Könyvtár és Közösségi Ház ad otthont délután 2 órától. A rendezvényen az Anti-Drug World Federation országos mentorprogramját is bemutatják. Tóth Attila, a szervezet elnöke rádiónak elmondta, a kezdeményezés célja, hogy felkészített mentorok személyes és rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki a fiatalokkal, segítsék őket a problémák felismerésében és szükség esetén a megfelelő szakmai támogatáshoz irányítsák őket. A program a drogprevenció mellett a sportot, az oktatást és a közösségépítést is eszközként használja. Hozzátette, a kerekasztal beszélgetésre minden érdeklődőt várnak, köztük pedagógusokat és a fiatalokkal foglalkozó szakembereket is.
3: Szakembereket várunk, és visszajelzéssel látjuk is, hogy jönnek. Tehát egy iskolák, óvodák is részt fognak venni, pontosan ezért, mert egy megelőzés, egy prevenció alapú mentor képzést szeretnénk elindítani. Ugye most ez egy pilot programunk lesz Szigetszent Miklóson, de várnánk szülőket, várnánk bármilyen olyan érdeklődőt, aki a témában csak meg akar hallgatni minket, hogy mit szeretnénk elérni ebbe a témába, és a végén pedig szeretnénk egy vitát indítani ebből, hogyha valakinek van ellenvéleménye, vagy mellettünk áll.
2: Fiatalokat is bevonnának a drogprevenciós mentor programba. Tóth Attila, az Anti-Drug World Federation elnöke szerint fontos, hogy a fiatalok egymás között is könnyebben meg tudjanak nyílni, és őszintébben beszéljenek a problémáikról. A kezdeményezés ezért az idősebb fiatal korosztály tagjaira is számít. Kiemelten a cél, hogy a kortárs mentorok saját tapasztalataik és közvetlenebb kommunikációjuk révén segítsék fiatalabb társaikat, valamint támogassák a drogprevenciós munkát.
3: Gyerek mentorokat is szeretnénk képezni. Nagyon fontos, hogy a mentor az nem terapeuta. Ő nem diagnosztizálhat, ő nem gyógyíthat. Felismer, és ugye a felismerésnek pont ez a lényeg az oktatásunknak, hogy megtanítjuk arra, hogy bizonyos jelek mire utalnak. És azok a jelek alapján, amit ő esetleg észrevesz, azt milyen szakmához kell, milyen szakemberhez kell irányítani, hogy tudjunk segíteni időben. És a mentor hálózatunknak pont ez lenne a lényege, hogy egy nagyon kiterjedt országos hálózatot szeretnénk kialakítani, ami azt jelenti, hogy tényleg minden közösségben legyen egy kvázi mentorunk.
2: Idén is megrendezik Ráckevén az őszi ászok fesztivált. A Szegedi Kis István sétányon egész nap programok várják az érdeklődőket. A rendezvény a vadászok, halászok, borászok, horgászok és más ászok ünnepe köré épül. A programok az őszi ászok horgász versenyével kezdődnek, majd a testvértelepülések köszöntése és főzőverseny várja a résztvevőket. Lesz állati show, valamint a legszebb balkon, legszebb kert fotókiállítás megnyitója is szerepel a programban. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a szervezők egész nap Hungarikum játszótérrel, népi játszóházzal, kézműves sátorral és ételkóstolóval készülnek.
4: Várostörténeti sétával és különböző színpadi programokkal kedveskednek a résztvevőknek, természetesen az elmaradhatatlan ételkóstolás is lesz, hiszen ugye az ászok nem mások, mint a borászok, horgászok, mindenféle földi jóval készülnek. A gyermekeknek meg idén egy különleges program is lehetséges, egy gyermekmotoroztatást vállal az egyik civil szervezet, és hát a játszótér és a népi játékok mellett még ezt is ki lehet próbálni.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Ingyenes esővízgyűjtő tartályokat osztanak Dunavarsányban. A városvezetés a környezettudatosság jegyében Dunaharaszti példáját követve indította el legújabb programját. Keresztesi Balázs polgármester Facebook oldalán arról számolt be, hogy a kezdeményezés célja, hogy elősegítse a lakosság felelősségteljes vízgazdálkodását. Ennek érdekében a jelentkezők háztartásonként egy legalább 350 literes gyűjtőedényt igényelhetnek a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási osztályán. A kedvezményre kizárólag azok jogosultak, akinek az ingatlan a bekerült kerített magánterületen helyezkedik el, és külső ERESZ csatornával rendelkezik. A kérelmek benyújtására szeptember 30-áig van lehetőség, az elszükséges dokumentum a település hivatalos weboldalán érhető el. Hamarosan megkezdődnek az őszi faápolási munkálatok Dunaharasztin, már javában zajlanak az előkészületek a településen. Az önkormányzat a Hősök terén található idős fák vizsgálatát rendelt el, amelynek célja a veszélyes növények kiszűrése. A felmérés kimutatta, hogy az olyan védett fajok, mint a nyár és a platánfa karbantartás után változatlanul fejlődhetnek eddig helyükön. A térsarkán található jegenye nyár állapota azonban az utóbbi időben jelentősen leromlott, emiatt kivágása elengedhetetlen. A városvezetés arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a parkfáinak épségét a továbbiakban koronakönnyítéssel, száraz gajazással és ritkító metszéssel igyekeznek megőrizni. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportágválasztót tartottak Dunaharasztin. Szeptember 12-én a Dunaharaszti munkástestedző kör vezetésével mozoghattak együtt a települést látogatók. Hazai tíme a rádiónknak elmondta, a rendezvény célja az volt, hogy minél többen kedvet kapjanak ahhoz, hogy rendszeresen edzenek és csatlakozzanak a helyi sportegyesületekhez. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arról is beszámolt, hogy a résztvevők többek között a küzdősportok, az asztali tenisz és a labdarúgás világába nyerhetek bepillantást.
5: A DMTK most már évek óta megszervezi a sportág választó napot, aminek az a neve, hogy mozdulj ki, próbáld meg. A Dunaharaszti munkástestedző kör, ami egy 100 éves hagyományokkal rendelkező sportegyesület, jelenleg is több mint 10 szakosztálya van, a küzdősportok, a kézilabda, a kosárlabda, a vízisportok, a tenisz, elképesztő színes a választék, amiben egyesületi keretek között lehet sportolni Dunaharasztin.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: A Magyar Dárt Super League következő fordulójában vesz részt Sziget-Szent Miklós két korábbi magyar bajnok dárc játékosa, Jehirszky György és Székely Penge Pál. Az évvégi PDC világbajnokságra való kijutástól döntő sorozatban előbbi a negyedik, utóbbi a hatodik helyen áll az összetetben. A Super League végén a legjobb 8 játszhat majd egy szuper döntőt, ahol eldől ki képviseli hazánkat idén a szupersztárok között. Jehirszky György elmondta, a minimum cél, hogy megtartsa a mostani 4 versenyből álló hétvégén a negyedik helyét, de ha lehet, egy kicsit akár előrébb is jönne a tabellán, hogy minél jobban bebiztosítsa helyét a legjobb 8 között.
6: Hát igen, a Super League az már egy olyan verseny, ami nem egy felkészülési verseny, úgyhogy itt most már nincs mese, itt győzelőre tolni kell, nem is férnek bele a kisebb hibák, úgyhogy szeretném is megtartani minimum a negyedik helyet, hanem kicsit föntebb ugrani a listán, és várom, de hogy itt már tényleg ez nem felkészülés, ez már egy fontos hétvégele.
2: A felső pakonyt fogadja a Fémag Duna Varsánya Pest megyei labdarúgó első osztály 5. fordulójában. Az összecsapás esélyese egyértelműen a hazai pályán játszó varsányi csapat lesz. Ollik András, a térségek sportigazgatója elmondta, az ilyen találkozók nehezek, mert egy korrekt csapat ellen kell megszerezni azt a bizonyos kötelező győzelmet. Hozzátette, ha ismét a dobogón szeretnének állni a bajnokság végén, akkor nem kereshetnek kifogásokat, így győzelmet vár a csapatától.
1: Időjárás.
2: Hétfőn egy hidegfront érkezik, többfelé megerősödő, néhol viharossá fokozódó északi-északnyugati széllel. A front gyorsan átrobog felettünk, átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb esőzápor alakulhat ki. Napközben 19 és 25 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: a boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg október 10-én Sziget-Szentmiklóson a Csepel-szigeti halászléfőző versenyt. A megmérettetésre szeptember 20-áig várják a csapatok jelentkezését. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát biztosítanak a szervezők. A fűszerekről, a próhalról és egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. A csapatok Fantázia néven jelentkezhetnek. További információk a rendezvényről a sárgaház.com oldalon olvashatók. Újabb tárlattal bővül a Laffert kúria. A Dunaharasztin található kulturális központ ezúttal Nógrádi Kis Magdolna festőművész alkotásainak ad otthont. A közönség szeptember 30-án szerda este 6 órától tekintheti meg először a Vízparti hangulatok című kiállítást. Fábián Zoltán képzőművész ünnepi megnyitó beszéde után a látogatók a figurális ábrázolás és az absztrakció világába nyerhetnek bepillantást. A rendezvény ingyenes, így nem szükséges rá előzetesen jelentkezni. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos felületein érhetők el. Október 2-án tartják az Anyateljes Táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Sziget-Szentmiklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.